0: végére. Az Arab-öbölmenti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át, vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg idézett. A szakértők szerint jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolajtermék halad át a szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóval nő július végére. Ugyanakkor még a termelés októberre várt teljes helyreállítása után sem haladja meg a szoroson keresztüli szállított olajmennyiség a háború előtti szint 70%-át, mivel a konfliktus alatt a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást a Vörös-tenger partján fekvő Jambú kikötőjébe. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A közvetítőként eljáró pakisztáni miniszterelnök szerint a dokumentum azonnal hatályba is lépett. Hozzátette, hogy első lépésként Irán azonnal megnyitja a hormuzi szorost.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tokióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában száguld majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában Tóth Annát, atlétát, a DVTK gátfutóját, és most már lassan megyünk át a szabadtéri szezonban, de majd ezt is kiegészíted. Ahhoz képest, amikor legutóbb beszéltünk, mik történtek veled, hogyan alakultak a versenyek, az edzések.
3: Köszönöm a meghívást. Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest. Már áprilisban elkezdtem az első versenyemet. Utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdése számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta nagyon sok versenyen megfordultam, voltam azóta Dresdába, Bergenbe, Turkuba és Varsóba versenyezni, és úgy gondolom, hogy egy kellőképp eseménydús időszakot sikerült zárni. Voltak jobb versenyek, voltak kevésbé sikeres versenyek, de ez így a szezon elején még teljesen belefér.
2: Volt egy, amit említettél, és erre külön kitérnék, a botswanai verseny, hiszen ha jól emlékszem, arról mi már nem tudtunk beszélgetni így a sérülésed után, és hát azért ez egy másik műfaj, hát jó atlétikán belül vagyunk, de mégis a saját profilodhoz képest. Milyen volt váltóban futni, a válogatottat képviselni, milyen volt ennek az egésznek a milliója, hogy egy váltót futhattál, és ha jól tudom, befejező emberként.
3: Igen, ez egy új dolog volt számomra is. Legutoljára 2022-ben a felnőtt Európa bajnokságon futottam utoljára a váltó tagjaként, úgyhogy már eltelt azóta jó pár év, úgyhogy nagyon nagy kihívásként tekintettem erre a versenyre. Nagyon szerettem volna a váltó csapatba bekerülni, és szerencsére ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, ahhoz képest, hogy mindenki egy kőkemény edzőtáborból érkezett, és még tényleg nagyon korai szezonkezdés volt ez mindenki számára. Úgy gondolom, hogy jól sikerült, sőt, az országos csúcs volt egyébként a célunk, hogy ezt megdöntsük, de azért az egy eléggé erős eredmény volt már így is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült. Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy összekovácsolódtunk így a csajokkal, és egy jó eredményt tudtunk elérni.
2: És egy váltó befejező embereként milyen élmény váltót futni, hogy akármi is történik előtted, azért tudja az ember a kis agyában, hogy hát, hogy itt akkor nagyon sok múlik, és láthattuk a versenyen is, hogy nagyon-nagyon-nagyon szoros volt a vége. Belülről ezt hogy élted meg?
3: Természetesen mindig nagy feladat és nagy felelősség befutó emberként futni egy váltóban. Borzasztó nagy megtiszteltetés volt, hogy én kaptam meg ezt a feladatot. Természetesen ez egy olyan, ez a váltó, hogy tényleg itt négy emberen múlik minden, és itt minden apró mozdulat és apró hiba gondot tud okozni egy váltófutásban, hisz itt tényleg nagyon-nagyon ott kell lenni mind a négy váltótagnak. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült összehoznunk. Ugye az első nap sajnos elejtettük a botot, a második váltásunk sajnos nem sikerült, de ennek ellenére is fel tudtuk magunkat szívni, és összetudtuk magunkat annyira rakni fejbe, hogy a másnap, amikor rajthoz álltunk, akkor mindenki ki tudta hozni magából a maximumot, és ez tényleg egy felnőtt országos csúcsra volt elég. Ami szintén nagyon nagy dolog a számomra, hisz a karrierem során nekem ez az első felnőtt országos csúcs, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt is sikerült így kipipálnom így a kívánság listámon.
2: Következő nagy versenyek ugye Bergen volt, Norvégia, Dresda, Turku, illetve Varsó. Norvégiában hogyan sikerült, mi is volt ez a norvég verseny?
3: Norvégiában második lettem, ez egy szilver kategóriájú verseny volt, amivel elégedett voltam, és örültem nagyon, hogy sikerült másodiknak beérnem. Az idő sajnos nem az lett, amit vártam magamtól, de tudtam jól, hogy az időjárási körülmények nem a legmegfelelőbbek. Itt elég hűvös volt egyébként, és elég későn is volt a futás, úgyhogy tudtam, hogy azért ez is befolyással lesz, illetve egy elég erős szembeszéllel kellett megharcolnunk a futamban. Emiatt nem sikerült olyan jól az időeredmény, de a helyezés az kárpótolt, úgyhogy nem távoztam csalódottan.
2: Igen, erre ki is akartam egy mondat erejéig térni, hogy azért szerencsére a szabadtéri szezonban fogalmazhatunk úgy, hogy általában mindig a jó időben vannak a szabadtéri szezonok aránylag melegben, mégis itt egy nagyon zord 11 fokos időjárás fogadott titeket szembeszéllel. Ez milyen megélni gátfutóként, hogy tényleg ennyire mostoha körülmények között szabadtéren futtok?
3: Sajnos ez benne van a pakliban, nyilván nem a legjobb, amikor az időjárás esetleg tényleg nem a legkedvezőbb a számunkra, de úgy gondolom, hogy ezek a versenyek tényleg arra nagyon-nagyon jók, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, és hogy úgymond kipróbáljuk ezeket a helyzeteket is, más semmi nem garantálja, hogy a szezon főversenyén ne legyen esetleg egy erősebb szembeszél, eső, vagy esetleg egy hidegebb időjárási körülmény. Úgyhogy ez mindenképp arra nagyon jó, hogy tényleg minden lehetőséget és minden úgymond negatív és pozitív értelemben is ki tudjuk próbálni ezeket a körülményeket. Úgyhogy örülök, hogy átestem ezen is ebbe az évben, hogy tényleg kellett futnom egy hidegebb időjárásban, így már nem érhet meglepetés a szezon további részében, mert tudom, hogy már egy ilyen volt az idei szezonban.
2: És Dresda, Németország következett erre rá 3 napra, tényleg mondhatjuk, hogy sűrű szezonod van. Ott hogyan szerepeltél, hogy érezted magad erről a versenyről, mit tudhatunk?
3: Drezdába futottam az idei legjobb eredményemet, majdnem egyéni csúcsot sikerült futnom, 12.79-el szintén második lettem ezen a versenyen, és ennek nagyon-nagyon örültem. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen sikerült megcsinálnom a futásnak a második részét, ami valójában inkább az erősségem. Emiatt kifejezetten örültem, hogy egy viszonylag gyengébb rajttal egy ilyen jó időeredményt tudtam elérni, és nagyon-nagyon bizakodó vagyok emiatt, mert tényleg van még mit csiszolni, és mit javítani azon a futáson, és ahhoz képest is majdnem egyéni csúcsot jelentett ez az idő. Úgy gondolom, hogy ez egy tényleg tökéletes körülmények között volt megrendezve ez a drezdai verseny. Egy fantasztikus stadionban volt, nagyon jó volt volt egy kis hátszél, tökéletes volt az időjárás, és nagyon jó volt a mezőny. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon elégedett voltam azzal a versennyel. Még eddig ebben a szezonban az volt a legjobb és a legsikeresebb futásom. Remélem, hogy majd de a következő versenyeken is majd tudok hasonlóan teljesíteni, mint itt Dresdában.
2: Ez a 12.79-es idő, ez most mit jelent számodra, hogy a szabadtéri szezon, még mondhatjuk elején, ez hogyan éled meg, hogy sikerült egy ilyen időt futni, ugye 200-adra vagy ezzel az egyéni csúcsottal?
3: Természetesen ez mindig egy fantasztikus visszajelzés a számunkra, amikor tényleg egy egyéni csúcs közeli időt tudok futni egy versenyen, főleg úgy, hogy tényleg még májusban. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok löketet kaptam a következő versenyekre. Tudom jól, hogy a formám az rendben van. Vannak még technikai problémák, és amiket még csiszolni kell, de ez teljesen természetes még ilyenkor, hisz így, hogy a fedett pálya sajnos nekem kimaradt. Ilyenkor azért kicsit nehezebb visszalendülni a versenyzésbe, és ez egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás volt a számunkra az edzőmmel, hogy igenis a formám az rendben van, és hogy lehet ebből egyéni csúcsot is futni.
2: És hát még ezt követte Turku Finnország, illetve ugye június 7-én pedig Varsó Lengyelország. Ez a két verseny, ez milyen volt, hogyan sikerült?
3: Finnországban első körben nagyon jól éreztem magam. A négy verseny közül talán itt éreztem egyébként a legjobbnak a formámat, és itt éreztem a legjobban elemembe magamat, ha fogalmazhatok így. Nagyon-nagyon vártam ezt a versenyt, mert tényleg nagyon jó volt a pálya. Tudtam jól, hogy ezen a pályán Turkuban lehet egy jó időt futni, jó mezőny van, és hogy minden adott ahhoz, hogy tényleg itt lehessen egy jót futni. És egészen így is történt a táv első felében. Nagyon koncentráltam, hogy az első gátat, ami az elmúlt versenyeken annyira nem sikerült, hogy itt Turkuban erre tudjak koncentrálni, és ezt tudjam megcsinálni, és ez sikerült is, viszont ez azt eredményezte, hogy a hetedik gátban nagyon beleakadtam, emiatt egy elég nagyot hibáztam, és így sajnos nem annyi lett az időm, mint amennyit vártam volna magamtól. Sajnos így lemaradtam Finnországban a döntőről, de próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy ha összeáll az eleje és összeáll a vége, akkor majd ebből majd tudok egy jó ritmusú futást és egy jó időt majd produkálni.
2: A lengyelországi versenyről milyen élményeid vannak, az milyen volt Varsóban?
3: Ugye ez a négy verseny 12 nap alatt zajlott le, még ilyet egyébként nagyon nem is csináltam, úgyhogy ez egy új dolog volt a számomra is, hogy tényleg 12 napon keresztül folyamatosan utazni, versenyezni, és egy ilyen ritmust megtapasztalni. Úgy gondolom, hogy Varsóban is sikerült egy tök jó melegítést és egy tök jó formát hozni. Az előfutamban 12.97-et futottam, ami nagyon biztató volt a döntőre nézve, de sajnos a döntőben egy -2,5-ös szembeszél nehezítette a dolgunkat. Emiatt az idő szintén nem sikerült annyira jól, mint amennyire vártam volna, de ez benne van a pakliba, ez teljesen természetes, hogy ha szembeszél van, akkor nem tudunk extrát nyújtani a sportolókkal. Körülbelül mindenki pont annyival fut a gyengébbet az előfutamhoz képest, a szél miatt, hogy ilyen 2-3 tizeddel futott mindenki lassabbat magához képest.
2: Mint felnőtt versenyző, ezt a sűrűséget hogyan éled meg, hogyan élted meg, hogyan bírod, lábad hogyan bírja?
3: Ez az egész ritmus tényleg az én esetemben is nagyon új. Most úgy voltunk vele, hogy minél több versenyen szeretnék elindulni. Úgy beszéltük, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen ritmust próbálnánk ki, és az elmúlt időben, amit edzésen meg tudtam csinálni, jó értelemben, az versenyen nem mindig jött ugye ki. Emiatt most ezt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha minél több verseny lenne, és akkor hát ha egyre jobb eredmények és egyre jobb futások jönnének ki ezeken a versenyeken. Én ezt nagyon élvezem, nagyon élveztem minden percét, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Úgy gondolom, hogy évről évre egyre rutinosabb vagyok, és ez mindig kifizetődik a következő évekre nézve. Tehát már így 4 éve járok külföldre versenyezni, és rengeteget tanultam, rengeteget tapasztaltam az évek során. Úgyhogy nagyon élvezem, remélem, hogy a következő versenyeken egy kicsit stabilabban tudom hozni a jobb időket, és hogy folyamatosan 13 másodperc alatt fogok majd futni.
2: És még milyen versenyek várnak rád, hiszen még folytatódik a szezon bőven. A riport is már úgy készül, hogy közben úton vagy már a következő versenyre. Milyen versenyek várnak még rád, és mikor?
3: A Németországban pénteken lesz a következő versenyem Dessauban, utána pedig átutazok Kopenhágába, ahol hétfőn fogok versenyezni. Most így a közeljövőben ez a két versenyem lesz, azután lévő következő nagy verseny pedig a Gyulai Memorial és az országos bajnokság lesz júliusban. Már most egyre kevesebbek lesznek ezek a külföldi versenyek a számomra, de nagyon elvesztem ezt az időszakot, nagyon sokat tanultam belőle, és remélem, hogy az következő versenyeken ezeket mind kamatoztatni tudom, és mindegyikből majd tudok egy jó időt futni.
1: Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tokióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Koppenhágában szágult majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is már elkezdődött úgymond a nyaralási szezon. Azok a szülők, akik előtt szezonban megtehették, és nincsenek az iskolás gyermekekhez kötve, már valószínűleg elkezdik a nyaralásukat, de reméljük, hogy sokan vannak még, akiknek időben szólunk a megfelelő intézkedésekről, mégpedig az utasbiztosításról. Tisztelettel köszöntöm Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatóját. Jó napot kívánok! Hát első sorban ugye azoknak szól az utasbiztosítás, akik külföldre mennek. Mit kell tudnunk?
2: Kezdjük csak, köszöntöm szerkesztő asszonyt, és köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit is. Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabiz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mind a kettőt érdemes megkötni, mert az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt fedezetet, az útlemondás biztosítás pedig minden olyan körülményre, ami miatt esetleg nem tudtak elutazni, vagy pedig olyan költségeket térít meg, amit előre kifizettek, és hát ezáltal elvesztik. Hogyha repülővel utaznak, akkor nagyon fontos a járatkésés, járatmódosítás, járattörlésre szóló biztosítás, vagy ha például, hogyha más reptérre irányítják át a repülőket, ezt is tapasztalhattuk évek óta, szólnak erről a hírek, hogy mennyi probléma adódik ebből. Most már vannak olyan biztosítási konstrukciók, ahol, hogyha beírják a kötvényszámot, a bankszámlaszámot, a járatszámot, akár 3 órán belüli késésért is fedezetet nyújt ez a biztosítási konstrukció. Az útlemondásnál pedig, amit említettem, hogy például olyan esetek is megakadályozhatják, hogy súlyos betegséget kap, vagy betörnek a lakásába, és ilyen ügyek miatt például nem tud elutazni. Tehát az utasbiztosítás és az útlemondás biztosítást arra nyújt fedezetet, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. És ha már a közlekedési eszközöket említettük, akkor nagyon fontos, hogyha gépjárművel utaznak, akkor az asszisztansz szolgáltatás most már a legtöbb alapcsomagban szerepel. Ez 0-24 órás magyar anyanyelven szóló segítségnyújtás, ez a gépjárműnél is érvényes, a gépjárműnél is nagyon fontos, ugye a balesetnél az ellátás, vízbeszállítás, alkatrészköltség, adott esetben az a gépjármű hazaszállítása.
1: Az itthoni biztosításainknak is rendbe kell lenni nyilvánvalóan ahhoz, hogy a külföldi biztosítás működjön.
2: Igen, a gépjármű biztosításoknál nagyon fontos megemlíteni, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkeznünk kell, zöld kártyával, és azt is nézzék meg, hogy a kaszkónak a területi hatája érvényese abban arra az adott EU tagállamra, ahova megyünk, vagy pedig adott esetben harmadik ország, EU-n kívüli harmadik országra. Ez nagyon fontos. Rengeteg költség merül fel, amiben segítséget tud nyújtani ez az asszisztencia. Egyébként minden más ügyben is, az, hogy magyar anyanyelven 0-24 órában kapunk segítséget, tehát azt nem kell mondanom, hogy milyen fontos támogatást jelent. Ez jelenthet jogi segítséget, jelenthet tolmácsolást, egészségügyi, kórházi ellátás során. És ha már a kórházi ellátást megemlítettük, ugye óhatatlan, hogy bármilyen baleset érjen bennünket. Ne érjen, de az élet ugye, mindig az élet írja a forgatókönyvet, és hát általában a legváratlanabb helyzetek adódnak elő. Mindenkinek, vagy reméljük, hogy mindenkinek most már van Európai Uniós állampolgárként az Európai Uniós úgynevezett kék kártya, a társadalombiztosítási kártya.
1: Igen, nagyon most itt álljunk meg egy percre, ugye ennek meg kell lenni, ez azonban csak mérsékelt ellátásokra jogosít.
2: Igen, éppen erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez az Európai Egészségügyi Kártya csak az állami egészségügyi ellátásra jogosít, és nem terjed ki például a hazaszállításra, a podgyászkára, vagy az utazás lemondásra. Ez ugye azért fontos, mert minden, hogyha csak ez a kék kártya van meg, és ezzel megyünk külföldre, erre a kártyára csak olyan térítéseket kapunk, amelyet egyébként a részes EU tagállamban az ott élő állampolgár is társadalombiztosítási alapon megkapna. Tehát mindenképpen kell egy kiegészítő utasbiztosítási fedezet, hogy teljes körűen le legyünk védve annak a megfelelő pénzügyi limitjeivel, a balesetre, a kórházi kezelésre, baleseti halálra, ne adj Isten, tehát mindenre, sok mindenre figyelni kell. És itt az is fontos, hogy ugye annak hogy a mi biztosítónknak ugye szerződésben kell állni az ottani részes államnak a társadalombiztosítási szervezetével, vagy intézményével, hogy teljes mértékben el tudják intézni a mi biztosításunkat, illetve a kártérítést, vagy a fedezetet megkapjuk. És mivel említettem az előbb, hogy nagyon sok szempontra kell figyelemmel lenni, mi azt tanácsoljuk a Magyar Biztosítók Szövetsége, hogy amellett, hogy megnézik a különböző webes oldalokon, az összehasonlító oldalokon a különböző elérhető termékeket, kérjék mindenképpen biztosítási tanácsadó, biztosítási szakember segítségét, vagy menjenek be, vagy vegyék fel a kapcsolatot a saját biztosítójukkal, vagy azzal a biztosítás közvetítővel beszéljenek, akivel egyébként intézik a biztosításaikat, mert higgyék el, hogy ő nagyon sok olyan szempontra föl tudja hívni a figyelmünket, amire esetleg mi nem gondolnánk.
1: Na most egy ilyen szempont, amit meg szeretnék kérdezni öntől, hogy ugye nagyon fontos, hogy a nyaralásunk, üdülésünk módját vegyük figyelembe. Például, ha hegyet mászni megyek, nem biztos, hogy a sima balesetbiztosítás megfelelő. Tehát extrém sportokra, egyéb ilyen különleges tevékenységekre vannak megoldások.
2: Igen, köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet. Ugye most már rendkívüli módon kibővültek a különböző nyári sportok és a nyári szabadidőtöltés lehetőségei. Itt a mindenféle ilyen paplanernyőzéstől, repkedéstől, hegymászástól, vadozástól, tehát mindenre lehet gondolni.
1: Búvárkodás.
2: Ami, igen, az extrém, igen, léteznek külön extrém sportbiztosítások, ezt is nagyon érdemes megkötni, hogyha olyan céllal indulunk el, hogy bármiféle ilyen szabadidős sportot fogunk űzni, vagy szeretnénk űzni a nyári nyaralás során. Azt kell megérteni, hogy az extrém sport mindig valami nagyon nagy magasságból, nagyon nagy sebességgel történő munka vagy mozgással jár, tehát adott esetben pontosan ezek miatt emelkedik a kockázat is. Ezek már nem férnek bele a normál utasbiztosításnak a fedezetei közé, éppen ezért létezik egy ilyen külön termék, ami az extrém sportok biztosítását jelenti. És ha már kockázatokról beszélünk, látják, hogy milyen a külpolitikai nemzetközi helyzet, látják, olvassuk mindnyájan a híreket, háborús konfliktusok vannak, terrorizmus fenyegetése érvényes nagyon sok helyen, vagy terrorizmus fenyegetésével számolhatunk sok helyen. Éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége a Külügyminisztérium konzuli osztályával most már évtizedek óta folyamatos kapcsolatban van, és együttműködésben dolgozunk, azért, hogy mi is a honlapunkon mindig elérhetővé tesszük a konzuli osztálynak a napi felhívásait, és ezekben arra azt javasoljuk, hogy akármilyen országba utazunk, a konzuli osztálynál jelentkezzünk konzuli védelemre, regisztráljanak bennünket, adjuk meg a pontos elérhetési adatainkat, mert hogyha baj van, akkor ahogy látták a hírekben, és a külügyminisztérium eddig is kimentette a magyar állampolgárokat, de hát ugye csak akkor tudnak bennünket elérni, hogyha bejelentkezünk. És a külügyminisztérium konzuli osztályának még van egy nagyon fontos szolgáltatása, van egy olyan honlapja, ahol az utazásra nem ajánlott országokat listázzák és hívják fel erre a figyelmet, mert azért arra azt is szeretném, hogyha megértenék, hogy sokszor elhangzik, amikor rádióknak nyilatkozunk, vagy ilyen betelefonás műsorok vannak, hogy hát a biztosító ezért nem fizet, azért nem fizet. Igen, a biztosítónak akkor kell fizetnie, hogyha azok a károk keletkeztek, amelyek a kötvényben szerepelnek. Tehát nekünk, magyar állampolgároknak, egyszerű embereknek is a saját felelősségünk, jól felfogott érdekünkben, hogy mielőtt elindulunk, mérjük fel a kockázatokat, olvassunk utána annak az országnak, nézzük meg a bel- és külpolitikai helyzetet, a biztosítóval beszéljük meg, hogy milyen kockázatok lehetnek, a külügyminisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, jelentkezünk be, és hogyha mindezt elvégeztük, és biztosítva érezzük magunkat, és megkötöttük a megfelelő biztosításokat, sajnos még akkor is adódhat baj, mint ahogy említettem, hogy az élet írja a forgatókönyvet, viszont akkor megtettünk mindent a saját részünkről arra, hogy egy akármilyen baj bekövetkezik, a biztosító jót álljon a kárainkért.
1: Mindez idáig nekem úgy tűnt, hogy ezek a jó tanácsok elsősorban azoknak szólnak, akik egyénileg utaznak, de nagyon sokan mennek társasúttal, és hát a társasút befizetésekor csak rá kell kattintani arra, hogy igen, kérem a biztosítást. Ők küldenek aztán egy szerződést, de én nem hiszem, hogy ezt mindenki végig bogarásza. Van-e olyan tapasztalatuk, hogy nem megfelelő az a biztosítási forma, amit mondjuk egy utazási iroda rám, mint utasra köt?
2: Hát ez egy nagyon szerteágazó kérdés, és láthatlan, hogy erről felelőtlenség lenne nyilatkozni, ki milyen szerződést köt utazási irodaként. Itt is tanácsos, hogy nem csak az utazás szervezővel, hanem a saját biztosítónkkal is kapcsolatba lépjünk, és megkérdezzük, hogy adott esetben nekünk még fontos-e bármilyen más biztosítást kötni azon túl, amit az utazási iroda köt. Tehát nem árt, tehát nem lehet eléggé óvatosnak lenni, én csak ezt szeretném ismételni, hogy legyenek nagyon körültekintőek minden esetben.
1: Engedje meg, hogy egy személyes példát elmondjak. Ugye elmentünk egy ilyen társasútra, és az idegen vezető figyelmeztetett minket, hogy jó, most szabadidő van, de bármi történik velünk, ne őt hívjuk, hanem rögtön a biztosítónkat. Azonnal jelezzük a problémát. Gondolom, hogy itt a dolognak a kulcsa.
2: Igen, ez mindig fontos, tényszerűen ezt meg kell állapítani, hogy bármilyen baj történik bárhol, bármikor, ezért említettem az asszisztencia szolgáltatás fontosságát, hogy a biztosítót kell megkeresni, rögtön be kell jelenteni a kárt, pontos adatokat kell megadni. Ez nagyon fontos, akármilyen stressz helyzetben vagyunk, akármilyen baleset történik, arra nagyon kell figyelni, hogy pontos adatokat kell megadni a biztosítónak, mert akkor a kárfelvétel is és a kártérítési eljárás is minél hamarabb el tud indulni.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, nem akartuk az ördögöt a falra festeni, de hát az óvatosság és az előtekintés, az elővigyázatosság mindig hasznos, és nagyon köszönjük Jenei Attilának, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs igazgatójának ezeket a tanácsokat, hiszen sok újdonságot is mondott nekünk. Köszönjük szépen, és balesetmentes, gondtalan utazást kívánunk, gondolom ezzel búcsúzhatunk a hallgatóktól.
2: Én köszönöm a felkérést, és én is ezt kívánom, balesetmentes utazást kívánok, és jó nyaralást mindenkinek. Bízunk abban, hogyha megkötik a megfelelő biztosításokat, akkor senkit semmilyen baj nem érhet.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A lillafüredi állami erdei vasút is csatlakozott az idei múzeumok éjszakájához. Június 20-án szombaton délután 4 órától este 9-ig Diósgyőr Majlát forgalmi telepen folyamatos programok várják az érdeklődőket. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé, műhelylátogatással, ügyességi vetélkedővel, a régi és jelenkori mozdonyokkal, kocsikkal várják az érdeklődőket. Ezek mellett bemutatkozik a Gastro Express és a Csanyiki Erdőház Erdészeti Iskola. A programokon való részvétel díjmentes. A részletekről Zoltán Bálint üzemigazgatót hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Hogyan, miként csatlakoztak a múzeumok éjszakájához, úgymond milyen múltra tekint vissza itt az Erdei Vasútnál?
3: Közel 10 éves múltra tekint vissza a Lillafüredi Kisvasútnál a múzeumok éjszakája rendezvényen való részvétel. Korábban, amikor a Garadnövölgyben a Fazolakóhó, illetve Lillafüreden a Peleházzal közösen szerveztük ezeket a programokat, akkor külön vonatokat indítottunk ezeken az éjszakákon. 2019-ben merült fel először, hogy telepei nyílt napot tartsunk, akkor ennek nagyon nagy sikere volt, de a későbbiekben a Covid-járvány, illetve a LAV-nek a nagy felújítása több évet vett igénybe, ekkor a telephely nem volt látogatható, és tavalyi évben szerveztük meg újra először a telephely látogatását az ideihez hasonló módon.
2: Idén mikor, hol lesz megrendezve a múzeumok éjszakája?
3: Június 20-án szombaton a múzeumok éjszakáján szeretettel várunk minden érdeklődőt 16-tól 21 óráig a Lillafüredi Kisvasút felső majláti telephelyén. Akik eljönnek hozzánk ezen az éjszakán, betekintést nyerhetnek a pálya, illetve a jármű fenntartással kapcsolatos rejtelmekbe, műhelylátogatáson vehetnek részt, ügyességi feladatokat teljesíthetnek, bemutatkozik az Erdei Gastro Express, illetve az Ehető Erdő program, az Erdei Iskola pedig erdészeti tematikájú gyerekfoglalkoztatókkal készül a gyermekek számára. A mozdonyszínünkben a miskolci vasútmodellezők, illetve kollégáim vasútmodelljei kerülnek kiállításra, illetve magán a telephelyen olyan járműveket állítunk ki, amik a napi forgalomban már nem vesznek részt, ezeket meg lehet tekinteni, fel lehet rájuk szállni, ilyen például a B26-os mozdony vagy a lila gőzös is.
2: Mennyire érdeklődőek az emberek?
3: Ilyenkor olyan helyekre is bemehetnek az emberek, amit egyébként a járatainkon utazva csak a mozgó vonatból láthatnak, illetve a kerítés mellett sétálva a telephelyünk körül. A tavalyi évben több mint 600-an vettek részt ezen a rendezvényen.
2: Mik az érdekességek, mit mutatnak meg a kollégák, hova, milyen rejtelmekbe vezetik be őket?
3: Forgószínpadszerűen több állomáson sétálhatnak körbe a résztvevők. Lesz egy pályafenntartási állomás, itt bemutatjuk a pályafenntartásban, illetve vasútépítésben használatos eszközeinket. Itt egy kis múltidézéssel a régmúlt eszközeit is, illetve a jelenkorban használt eszközöket mutatjuk meg. Magában a javító műhelyben most egy szerkezetkész páházi kisvasúton közlekedő kocsinak a felújítását tekinthetik meg, illetve szétbontott gépelemeket olyan szemszögből, amit egy működő mozdonyon nem láthatnak. Maga az Ehető Erdő program, illetve az Erdei Gastro Express többszörösen díjnyertes programját is megismerhetik. Ezúttal nem kerül sor utazásra a szárnyvonalunkon, hanem itt helyben a Gastro Express szerelvényén ezt bemutató videóösszeállításokat tekinthetnek meg, valamint a szervezők által részt vehetnek olyan kóstolón, mint amit a

0: és ezekkel a szerszámokkal, tehát ilyen véső, buzogány, kalapács-szerű szerszámokkal nekiestek a falnak, hogy hol van benne szilárd falazat, mert azokat ki kellett bontani az épületből, és az Eklézsia történet ezt is megrajzolta, hogy ez hogyan zajlott, sőt, még a folyamatot is leírja, mert Isten tisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő Isten tiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
1: De akkor már elkészült a teljes templom, vagy egy ilyen félkész templomban már ott, hiszen hol gyűlnének össze, elvették a templomot, akkor ott...
0: Igen, tehát félkész, tehát hogy úrasztala nincs, falak állnak, talán a mennyezetnek egy része, de tető is úgy, ahogy, tehát egy félkész, és bár Isten tiszteletet igyekeznek ott tartani, és nekiesnek, miközben ők ott vannak bent a templomban.
1: Na most én arra kérnélek, hogy keress már erre is egy mondatot.
0: Jó, én keresgélem, addig beszéljetek most, bocsánat.
2: Csak egy mondat, ami kapcsolódik az előbb Ádám által elmondott falátfúrásokhoz és téglakeresésekhez. A jelenlegi, a most 200 éves templomunk építése is, hát nem hasonlóképpen, abból a szempontból hasonlóképpen, hogy körbeépítették a régi templomot az új templommal, és a régi templomban még mentek a szertartások, istentiszteletek voltak, egészen addig, amíg el nem értek a falakkal a tető magasságáig, addig az építkezés és a régiben az istentiszteletek párhuzamosan folytak. Ez majdnem olyan, mint az Assisi Szent Ferenc kis temploma, ugye ott meg is maradt a kis templom, a nagy templom. Assisiben megtalálható az az Assisi Szent Ferenc temploma, ami köré egy nagy bazilikát építettek, és a épületen belül még mindig megvan az Assisi Szent Ferenc temploma.
1: Köszönöm szépen a kiegészítést, és közben Ádám megtalálta szerintem, úgyhogy akkor hallgatunk, Ádám.
0: Megvan ez a szöveg. Tehát arról van szó, hogy Isten tisztelet, és közben bontják a fejük felül a templomot. E hallatlan kegyetlenségem, míg mi a rendszerint való könyörgésünket elvégeztük volna, hanem akkor is egyaránt szerzették a szüntelen varó veréssel a botránkoztató hangzást, jól lehet, kívülről vernék befelé, ugyan még is nem kevéssé buffogott, hogy még az éneklés alatt is mindenektől meghallható vala, nemhogy a csendes imádkozásnak ideje alatt. Tehát énekel a gyülekezet, imádkozik, és közben a fejük felől bontják el a templomot.
1: Köszönöm, hogy megkerested, és akkor záró kérdések. A két történészhez, Hegyi Ádámhoz és Éliás Jánoshoz szól a kérdés, hogy mennyire volt ez nehéz munka, akár munkaórában, hónapokban kifejezve, volt-e olyan pont, amikor úgy éreztétek, hogy ezt de kár volt elvállalni, mert nem tudok túljutni ezen a latin-magyar, nem tudom milyen mondaton, hogy tekintetek vissza? Hegyi Ádám válaszol először.
0: Jó, nehéz munka volt, körülbelül egy év munkája van benne. Ismertük a szöveget, többször is olvastuk már, de azért pontosan átírni, hogy ott mi szerepel, kiolvasni a szöveget, tehát itt jó, tehát rádióban vagyunk, de hogyha valaki megvásárolja ezt a kötetet, és belelapoz a faksimilébe, vagyis hát a hasonmásba, azért látni fogja, hogy át van húzva, felülírva, margóra kiírva, romlott a széle a papírnak, tehát hogy nehéz ezeket követni. Tehát egyébként most magam nevében merek nyilatkozni, de szerintem János is ezt mondja, én ezt nagyon szeretem. Tehát, hogy ez egy oknyomozó munka, úgyhogy nagy örömmel csináltuk, de hosszú megtalálni a szövegeket, beazonosítani a személyeket. Volt benne például német kifejezés is, amire az első ember nem is jött rá, hogy ez egy német szó, és akkor ezeket visszatalálni, tehát hogy nem volt egyszerű, de hát pont ezért osztottuk a munkát, hogy az egyikünk olvasta a szöveget, akkor a másik szöveget, és aztán cseréltünk, tehát hogy összeolvastuk a szövegeket, hogy megtaláljuk azokat a nüanszokat, amelyek még esetleg rejtve maradtak, és nem azt mondom, hogy hibátlan lett a szöveg, mert olyan nincs. De én azt merem mondani, hogy egy jó minőségű szöveget sikerült összehoznunk.
1: Éliás János, akiről azt elfejtettem említeni, de ő szóba hozta a múzeumi munkahelyét, a Györffy István Nagykun Múzeum történésze egyébként. Szóval János, önnek milyen volt ez a munka? Mennyire volt ez nehéz? Meg esetleg a munkaórákról, ha számszerűsítve tudnak valamit mondani?
3: Egyet értek teljesen Ádámmal. Olyan nekem legalábbis egyszer sem fordult meg a fejembe, hogy kár volt ezt elvállalni. Én ezt nagyon élveztem, és valóban tényleg egy oknyomozói munka. Hát, hogy munkaórában mennyi, azt nem tudom, mert ugye, hát ugyan van a szövegszerkesztőnek egy ilyen beépített számlálója, de annyi dokumentumot csináltunk, hogy ezt így összeadni lehetne esetleg. Hát egy évig tartott, ugye januártól

0: novemberig csináltuk a nagy részét, utána már csak ilyen apró munkákat végeztünk rajta, és hogy néhány kulisszatitkot is eláruljak, ugye Ádám említette, hogy voltak áthúzott részek, vagy nehezen olvasható részek, én volt, hogy egy-egy szó miatt a képszerkesztőbe betettem az adott oldalt, és akkor addig retusáltam, addig világosítottam, vagy kontrasztoltam, amíg hát valamit ki nem lehetett olvasni belőle. Aztán valamikor még ez sem vezetett eredményre, ott néhány helyen akkor kipontoztuk, tehát ez tényleg olvashatatlannak minősült. Úgyhogy ez egy nagyon szép munka volt, én nagyon élveztem. Jó volt a közös munka is, ugye munkatárs személye is meghatározza egy közös munkát, én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és hát ez egy nagyon páratlan forrás, én azt mondom. Tehát ilyen nem igazán van még egy, ami ilyen terjedelemben is. Úgymond önmagában megállja a helyét egy gyülekezet történetben.
1: És akkor Erdélyi Lajosi az utolsó kérdés. Egyetért ezzel a gondolattal, hogy amennyire ön ezt meg tudja ítélni a páratlan forrás, tehát ön is ilyen gazdagnak látja-e, meg hogy mennyire elégedett ön, meg a presbitérium ezzel a munkával, amit Ádám és János elvégeztek, ilyet szerettek volna, emiatt a 200 éves templom ünnephez?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát minden egyes kérdésre igen a válasz. Ez már súlyra is, bocsánat, hogy ilyen dolgot mondok, de egy kötet ebből 1,6 kg. Benne van ugye a hasonmás rész, a facsimile rész, benne van egy tanulmány, és benne van a mai nyelvezetre átírt szövege is, és rengeteg jegyzet, magyarázó jegyzet, és ez az egész könyv tudományos alapossággal van feldolgozva. Tehát ez egyrészt alkalmas arra is, hogy azok a történészek, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkozzanak, azok történészként is, tudósként is hozzá tudjanak nyúlni, de alkalmas arra is, akit csak ez a kor érdekel, vagy mondjuk a református egyház történet érdekel, az olvashasson róla. Ezért is tesszük azt, hogy az összes olyan református központba, Debrecenbe, Sárospatakra, Budapestre, Pápára, a levéltárakba, könyvtárakba, megyei könyvtárakba, iskolák könyvtáraiba ingyen is bérmentve eljuttatunk ebből egy példány, hogy a köteles példányokon túl természetesen, hogy használatban is legyen, hiszen azért az elsődleges cél nem az volt, hogy legyen egy szép könyvünk, hanem az volt, hogy mentsük meg ezt a szöveget, és tegyük a közösségnek hozzáférhetővé. És azt remélem egyébként, hogy az utódaink majd ennek a szövegnek a folytatását is valamikor ki fogják adni, és meg fog jelenni egy könyv formájában.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám és Éliás János történészeket, valamint Erdélyi Lajos szentesi presbitert hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra, intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A PSZ elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szavai szerint tisztán kell látni, hogy milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a PS szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítményértékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról azt közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
3: Az időjárásról.
4: Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: Ösmerede Honoria hercegleányt, harmadik Valentinián császárnak a húgát. A terem elcsöndesült, csak a fáklyák sercegtek az oszlopokon. Csak egyszer láttam őt, feleltem habozva, mikor még Konstantinápolyban őrizték lakat alatt. Él még? Mikor én eljöttem, élt még, csak hogy akkor már Ravennába vitték, ott is fogva tartják. És miért tartják fogva? Azért, mert neked, király uram, ezelőtt 16 esztendővel jegygyűrűt küldött. Attila szemében megelégedés látszik, körbe pillant az urakon. Halk moraj és mozgolódás, aztán ismét csend, a fáklyák sercegnek. És miféle teremtés az a hölgy? Vallott tovább Attila. Azt mondják, bolond. Erre a szavamra kitör a nevetés. Kitör, kirobban, mint a Vezuvi kráter. Csátra nézek, hogy miért nevetnek. Csát a kezével int, hogy jól szóltam, de ő is röhög. Aladár királyfinak minden foga fehérlik a nevetésben. Röhögnek, mintha megvesztek volna. Attila ül csupán derült szemmel. Tovább kérdez. És úgy ábrázatra, milyen az a hercegnő? Nagy csend. Néhány nevető nyikkanás, összeszorított ajkak. Csak a szemek karikáznak rám pokoli vidámsággal. Teremtő Istenem, mi ez? Mit feleljek? De felelnem kell azonnal. Csak arra emlékszem, hogy hosszú orrú, mint a nagy Teodóziusznak minden ivadéka, és hogy az arca hervadt. A nevetés kidurran. Nagy hajú dorog szinte fetreng belé a széken. Attila nagybátyjának, Barcának az arcán öreg könnyet látok lecsordulni, testének nagy hája szinte reng a széken. Attila is hátrahajlik a széken, és hunyorgón mosolyog. Csak én állok komolyan az egész társaságban, mint a bolond. A zűrzavaros hangokból a fülem kihalászni próbálja a nevetés okát, de hasztalan. 50 ember beszél és nevet egyszerre. Végre Attila fölemeli az ujját, s minden elcsöndesül. Fiú, szólt ismét komolyan. Mondd meg nekem, hogyan vélekednek rólam? Mit beszélnek rólam a római birodalomban? A kérdés szinte nyájas, de mégis remegek belé. Nem tudom, mihez mérni a szavamat, nincs vezérgondolatom. A nagy vidámságban egyedül egymagam állok tájékozatlanul. Azonban Attillát nem szabad várakoztatnom. Az udvarnál azt tartják rólad, király uram, hogy egy különös fajta oroszlán vagy, akit arannyal kell etetniük, különben széttéped a világot. Nem az udvart kérdeztem. Az csak banda ott. Az ismer engem. Hanem azt mondd meg, hogy úgy általában, abban a nagy birodalomban mit beszélnek rólam. A gazdámra pillantok. Látom, hogy a szeme szinte aranykarikákat hány a gyönyörűségtől, ahogy rajtam áll. Biccent, mint aki kutyát pajkosságból úszít, hogy csak beszéljek bátran. Én hát vakmerő nyíltsággal szólok. Semmi jót, uram. Bővebben. Az a vélemény rólad, felséges király uram, megbocsáss, nem az én véleményem, de mert parancsolod, hogy igazat beszéljek, csak az igazat. Hát az a vélemény rólad, felséges király uram, hogy boszorkányoktól született szörnyűség vagy, mint minden hun. Azt is beszélik, hogy a fejed kopasz, orrod olyan, mint a disznóé, a füled lelóg, mint a vadkutyáé, és beszélni se tudsz, csak morogsz, mint... A kacagásnak olyan vihara tört ki a teremben, hogy véltem, beledől a ház. Magam is alig bírtam a komolyságomat megtartani. Az emberek vonaglottak. Eszlász elkékült arccal ordított. Berki fuldokolva röhögött, mintha dugó akadt volna meg a torkán. A fővezér szeméből patakzott a könny. A gazdám üvöltve verte az asztalt. Edekonban a léleknek bizonyára kapaszkodnia kellett, hogy ki ne zökögjön a száján. De még a király mögött álló szolgák is izzadó arccal vonaglottak. Tomor pohárnok befogta a száját, s kínlódva tekergett Aladár mögött, hogy nem mert hangosan nevetni. De a többi, az szabadon eresztette a kacagását. Én olyan nevetést, olyan rihogást, röhögést, nyerítést, üvöltést életemben nem láttam, nem hallottam. Volt olyan főúr, aki lefordult a székéről, s a földön kínlódva rángatta a nevetés görcse. Még az agg barakony is pirosra izzadó arccal döcögött, és rázta a keze fejét a levegőben. Én csak Attilát néztem. Az ő arcán ismét az a finom mosolygás játszott át. Ami sötét és félelmes volt az az arc abban a plutói komolyságban, épp oly kellemes volt, mikor a vidámságnak sugara fény lett elő a szeméből. Azon aggódtam, hogy talán a bolond Cerkó mesterségébe estem, s ezt rablétemre sem éreztem volna szerencsémnek. Azonban Attila intett, hogy elmehetek. A gazdám azon a napon csak este felé tért haza. Megvártam őt az ajtóban, hogy talán szól valamit. S magamban röstelkedtem, hogy talán a nyíltságom volt a barbároknak a mulatsága. Mit nevettek olyan vadul? Holnap reggel átmegyek Kazához, hogy világosítson meg, különben örökké pirít a szégyenkezés. Csát ragyogó arccal ült a lován. Vidámságtól és izzadságtól ragyogó arccal. A szája még akkor is nevetőre állott. Leugrott a lováról, és a vállamra csapott. Na fiú, megálltad a sarat. Ma este velem vacsorázol. Rab vagy, de velem vacsorázol. Ez olyan kegyesség volt, aminőben Csát házánál rab még nem részesült. A vacsorán aztán elmondta a feleségének, hogy én milyen bátran viselkedtem Attila előtt. Napok óta föl a fejünk, úgymond, hogy hogyan kössünk bele a római birodalomba. Már indultunk volna, ha ki nem adják Krizafiosz fejét, de kiadták a gyávák. Attilát rágta a méreg, hogy nincs okunk, miért csatolnunk fegyvert. Végre eszébe ötlik, hogy ezelőtt 15 esztendővel valami bolondos herceg leány jegygyűrűt küldött neki. Keresteti a gyűrűt. Megvan. Hívatja Rustit. Kiolvassák a régi írásokból, hogy Honoria a neve a herceglánynak. Hát már most az keresztény. Attila meg pogány. És még rá Attiláról az a hír, hogy nyers húst eszik, röfög és ördögi ábrázatú. Attila követeket küld holnap Rómába a mennyasszonyáért. Egyszerre megvilágosodott nekem minden. Micsoda ravasz, félelmes nép ez. Szinte hideg fújt át a csontjaimon. Ezen mulattunk ma példátlan szélesen, folytatta Csát. Az a róka Edekon nagy komoly képpel fölveti a kérdést, hogy de uram király, mi lesz, ha a mennyasszonyt kiadják? Kiadják! S újra megröhögte. Az asszony is nevetett. Emőkére is rápillentettem, mosolygott. Csát aztán szórul-szóra elmondta, egy szavamat se felejtve, hogy miket feleltem Attilának, s hogy milyen nyugodtan és bátran állottam előtte. Valami úri fajzat ez a görög! Én az asztal végén csendes megvontan ültem, persze a szememet is lesütve. Csak illedelemből tettem a számba egy néhány falatot. Mikor Csát dicsért, éreztem, hogy emőke szeme az arcamon pihen.
0: 36. fejezet. Harmadnapra öttagú követség indult Valentinianus római császárhoz Ravennába. A követség vezére Edekon volt. Vele ment kopasz madarász, kamocsa, mácsa, beteg és upor. A követek levelet vittek. Csát elmondta egy kilovaglásunk alkalmával, hogy mi volt a levélben. Üdvözlet Valentinianus császárnak. Megbotránkozással értesülök, hogy jegyesemet, Honoria húgodat zárva tartod. Avagy nem tudod-e, hogy ő ezelőtt 15 évvel gyűrűt küldött nekem?
2: Nem tűrhetem, hogy a jegyesemet börtönben tartsátok, sőt követelem, hogy őt hozzám elbocsássátok, s vele az apai örökséget is kiadjátok. Az öröksége pedig Konstantinosz hátrahagyott vagyonának a fele, és a római birodalomnak is a fele. Attila. Míg ez a levél Ravenna felé ügetett, két különös követség érkezett Attilához. Az egyik követség két barna óriás, a fülükben gyűrű, a süvegükön structól. Testhez simuló bőrruha rajtuk, de a karjuk mesztelen. Fekete szemű, jóképű emberek, de oszlopos nagylábúak. Vandálok voltak, Afrikából jöttek. Genzerik király küldötte őket egy láda aranyedénnyel. A másik küldöttség 10 szőke ember, kék szeműek. A ruhájuk sárga szattyán. A süvegük vörös bársony, a fegyverük ezüsttel kevert acél. A mellükön arancsatok ragyognak. Nekárparti frankok ők. A hun nők csapatosan lovagoltak ki a sátrukhoz, hogy az arcuk fehérségét bámulják, s hosszan leomló sárga hajukról beszélhessenek. A frankokat egy elűzött királyfi vezette. Hegyke, csinos legényke, akinek a süvegére olyan hosszú sastól van tűzve, hogy még a kapuk alatt is megbukkant. Az mindjárt összebarátkozott Aladárral, s azon túl mindig együtt jártak. Mind a két küldöttség azért jött, hogy Attila fegyverét kérje segítségül. A vandálok valamikor a Kárpát erdeiben fészkeltek, de idővel megsokasodtak, s végig özönlöttek Európán. Ibéria csúcsán átkeltek, elfoglalták Kartágót, s most Afrika partja a hazájuk. A vandál király azt ajánlotta Attilának, hogy a jövő tavaszon kétfelől támadják meg egyszerre a római birodalmat. Ő átkel a tengeren, és délfelől csap be, Attila meg észak felől roncsor rájuk. A találkozásuk helye Róma. Minek várjam a tavaszt? Felelte csát szerint Attila, s vállat vont. Az én lovaimnak kaszál ezen a nyáron a római birodalomnak európai fele. Csak éppen a választ várta még, a római választ. Az is megérkezett. Sok kincs, gyöngy, arany, bársony és selyemszövetek voltak mellékelve a válaszhoz. A római császári udvarból azt felelték, hogy Honoria már férjhez ment. Erre Attila kitűzte a piros zászlót. Lovasokat küldött a világ minden tája felé, hogy a hadakat táborba szólítsák. És akkor az élet megváltozott. Amerre jártam, amerre láttam, mindenütt fegyvert fényesítettek, javítottak, kartot köszörültek, buzogányt öntöttek, íhúrt fontak, harci dolmányt pikkelyeztek, sisakot béleltek, nyerget bőröztek, tábori sátort kalapáltak. Ezernyi köszörűs, ezernyi íjgyártó, szígyártó, s mindenütt zeng a kovács üllő. Az asszonyok még a nyáron töménytelen sok marhahúst, disznóhúst és birkahúst füstöltek, keményre gyúrt tésztát szárítottak, a húst porrá törték, a tésztát zacskókba kötötték. A férfi nép a sátorok között is lándzsát hányt, magas dombocskákat vertek, megdöngölték, és 20-30 lépésnyiről dobálták bele a lándzsát. A fiatalság a mezőn nagy rajokban gyakorolt. A raj néha akkora karajba nyúlott, hogy a két végét nem lehetett látni. A jeleket kürtök fújták. Egy hosszú, lekanyarodó riolás hátrálást jelentett, két hosszú, felkanyarodó riolás megfordulást a vágtató lovon, s a nyílnak ellövését. Azt nem bírtam megtanulni. A hunok azonban már gyermekkorukban gyakorolják, hogy az elnyúltan vágtató lovon megfordulnak és hasra fekszenek, s így visszafelé messze ellövik a nyilaikat, de lehetett hanyat fekve is. Tisztek a hunhadban nincsenek, mint a római hadseregben, hanem csak vezérek és zoltánok, akik a vezérek parancsát gyors lovakon hordják széjjel. A csapatok, családok és nemzetségek szerint alakulnak. Maguk választanak maguknak vezetőt és zászlótartót. A zászló csak egy hosszú nyelű lándzsa, amelyen színes kendő, vagy süveg, vagy nádcsomó, kard, lófark, bivajfej, hold vagy más efféle jelvény látható. Már ősszel megérkeztek az északi alánok. Hosszú lándzsájukkal úgy jöttek, mint valami nádrengeteg. Királyuk egy zömök, villogó szemű ember, öregecske, de tűzről pattant. A népe azonban nem zömök, többnyire szálas, hosszú nyakú, ívelt szemöldökű ember. Jöttek nagy zengéssel, bongással. Néhány napra rá megjelentek a neurok is, s jöttek napokig. Csupa farkas bőrbe öltözött ember. Még a zenéjük is vonító kürtök. A hunok azt beszélték, hogy valóságos farkasokká tudnak átváltozni. Aztán jött a vad bellotonok nagy hadserege. Szakálluk melligérő, paritjával lőnek íhelyett, s persze éles követ. Sípolva, danolva jöttek. Nyomukban, mikor az első hó leesett, jöttek rengeteg sok lóval a kifestett képű gelonok. Valamennyien kaszával voltak fegyverkezve, s a hátukon emberbőrből készült kacagányt viseltek. A pofájuk piros és sárga festékkel úgy be volt karikázva, hogy csodálkozva kérdeztük, hogyan ismerik meg egymást, ha festést változtatnak. Jöttek dübörgő szekereken a baszternek is Ázsiából, az asszony nép is velük, de csak a fiatalja. Az is mind fegyveres. Tornyos részsisak a fejükön, a bal karjukon nádból font pajzs, a kardjuk bronzból való széles és nehéz, nyilaik mérgezettek. Egy ritka szép menyecskét láttam köztük, tigris kölyök ült mellette a szekérülésen. Jöttek két napig tartó átvonulással a kazárok, akiket az előbbi évben hódított meg a hun. Az íjuk másfélszer olyan hosszú, mint a termetük. A hátukra fekszenek, és lábbal feszítik ki. Szép barna nép különben, de alacsony homlokú. A nyilaikat nem tollazzák. A nyergükön szöges fabuzogány lóg. Jöttek széles szügyű lovakon a sasszemű rugok, köztük sok veres hajú ember. A subáikat is vérszín vörösre festik. Két élű szekercével harcolnak, 20-30 lépésre is cél találnak vele. A cél az ellenség lova feje. Ha a ló lerogyott, hosszú láncsájukkal rontanak a lovasra. Jöttek a scirek, fehér arcú, szikár, nagy csontú nép. Azoknak is széles szekerce függött a nyergükön. Íjaik kettős hajlásúak. Asszonyt nem hoztak magukkal. Jöttek csak gyalog a turcilingek, kerekpajzsú, rövidkardú népség. Még másnap is éreztem az utánuk maradt vörös hagymaszagot. Csak a kardjuk szép, fényesre sikált vörös réz. Azt mondták róluk, hogy csak akkor elegyednek csatába, mikor már a hun lovasság az ellenséggel összekeveredve viaskodik. Jöttek a herulok, a világ leggyorsabb lovasai ők. Nem irgalmaznak senkinek, de maguk se könyörögnek kegyelmet soha. A zászlójuk csupa halálfő. Jött napnyugat felől a kvádok egy töredéke. Nagy termetű, bokros szemöldökű nyilazók. Az íjuk olyan erős, hogy a nyilat a deszkán is átröpíti. Prémes bőrökből való köntösüket tán nem is szűcsök varják, írtóztató a szaguk. Jöttek nyomban a nagyorrú és kékszemüs vábok. A vállukon rézlemez, s azon a szöges csatacsép, amellyel a lovat is leütik. Azok csak egy néhány ezre jöttek. A többi, amint mondották, csak tavasszal indul meg. Azután jöttek különböző apró cseprő népcsoportok, eltűnt vagy szétszórt népfajok maradványai. Így jött többek között egy vandál népcsoport is. Isten tudja, mikor szakadtak el a nemzetüktől, amelyet azóta Afrikába sodortak a viharok. A lábát szétvetve állt az egyik szekéren egy mázsás, termetes asszony. A palotákat bámulta. Nyitott bekecséből kilátszott mesztelen két dombja a mellének, s remegett a szekér rázásától. Széles pallos lógott az oldalán. Jöttön jöttek, érkezten érkeztek, egyik jobbról, másik balról, délről, keletről, északról, nyugatról. Jöttek lovasok, jöttek gyalogosok, jöttek óriási taligák, zörgős szekerek, csörömpölő lovak, végtelen hosszú sorokban. Aztán megint lovasok, megint gyalogosok, megint szekerek. Csak nem valamennyi hozta az isteneit is. Kőből, fából, rézből, aranyból való ördögi pofákat. Ki tíz szekéren, ki csak rúdon, de mindnyájan tiszteletes bizalommal. Átvonultak a városon, át az eddig érkezett táborokon. Letáboroztak a legutóbbi érkezettek mellé. Napokon és heteken át szakadatlan vonalban özönlött a sok had reggeltől estig, hol kürt szóval, hol sípok zenéjével, hol tompa csörgéssel, zörgéssel, lódobogással, dobropogással. A vezérek befordultak néhány percre Attilához, bejelentették az érkezésüket, fogadták a rendelkezést, s mentek a haddal tovább. Karácsonykor jöttek az osztrogótok. azok már gyalognép voltak. Csizmájuk térden fölülérő, sisak helyett állati fejbőrt viseltek, sörényesen, szarvasan. A kardjuk hosszú és egyenes. Három fejedelmük, három egytestvér, Elemér, Todomér és Idamér. Rettentő nagy nép az. Valamikor az övék volt fél Európa. A Volgától a keleti tengerig legeltek a gót nyájak, azonban jött a hun erő. Balambér ketté szakította a nagy erős népet. Fele Galliába menekült. Azokat nevezték vizigótoknak, vagyis nyugati gótoknak. A nép másik fele meghódolt a hunoknak. Azokat nevezték osztrogótoknak, vagyis keleti gótoknak. Az átvonulásuk négy napig tartott. Nyomukban jöttek végtelennek tetsző sorokban a gepidák, akiknek királya, Ardarik, majdnem mindenkor Attilánál lakott. Ki Ardariknak mondta a nevét, ki Aladárnak. Neki jó volt mindenképpen, mert írni, olvasni nem tudott. Azok is gyalognép voltak. Ragyogtak a résztől és aranytól. Végig danultak a városon ők is. Jöttek a szarmaták. Szoknyás férfiak. Egynyelvűek a hunnal, zömöktermetű, rövidnyakú nép, lándzsájuk állati szarvakból készült. Fegyveres nők is jöttek velük, víg nótázással, párduc izomzatú, macska szemű hölgyek. Azok pajzsa, darvak háti bőréből készült, sisakjuk pedig fából. A szarmaták úgy isszák a lóvért, mint mi a bort, vadbőrszagú nép, mint a többi. Jöttek a szarmaták rokonai, a roxolánok, lovas, nyilas nép az is. A nyergükön madzagon vagy szíjon emberi koponyalóg, abból isznak. Elhozták a családjukat is, mert ott a hazájuk, ahol a sátorfát leütik. Mosolygó asszonyaik kíváncsian néztek ki a bőrökkel fedett öblös szekerekből, a gyermekeik ott lovagoltak a szekerek mellett. Egy hétig tartott az elvonulásuk. Aztán a legközelebb lakó jásznép seregelt be, az alánok idevaló raja. Már nem is külön nép, mert rég beolvadt a hunokba, csak a ruhájában különbözik. Csontlemezekből faragott pikkely ruhát viselnek a harcban. A lovukat is tetőtől talpig olyannal födik. A pikkelyt durva vászorra varják, s olyanok, mintha emberré vált halak volnának. De szép fajta nép, barnás és holdas szemöldökű, hosszú nyakú, mind szálas, nyilazásban első a világ minden népe között. Végül beözöllött mind a hun nép. A fekete hunok és fehér hunok. Az utóbbiakat hunugoroknak, hungaroknak is nevezik. Fele részben meg magukat magyariaknak mondják, mert a magyar nevű család van köztük legjobban elszaporodva. Akkor láttam csak, hogy a fehér hunok nem csupán a ruhájukért viselik a fehér nevet, hanem azért is, mert az arcuk fehérebb a fekete hunokénál. A hajuk gesztenye színű, néha szinte szőke. A fekete hunok haja mind korom szín fekete. Csátnak bizonyára hunugor volt az első felesége, mert emőkének is a haja gesztenye színű. Ó, gyönyörűm, hol van már a te gesztenye színű szép hajad? Azok a hunugorok mind két karddal fegyverzetten érkeztek. A jobb oldalukon egyélű kard, a bal oldalukon kétélű. A magyarok közt némelyeknek lándzsa helyett fokos villog a kezében, hasznosabb harci szerszám a lándzsánál. Sok nyergen meg árkányt lehetett látni, szőrből font zsineget, amely arra való, hogy a futó ellenséget lerántsák vele a nyerekből. Özöllöttek nagy muzsika szóval, danolva, táncolva, mintha lakodalomba jönnének. A magyarok szénás zabos szekereit az ugorok követték. Halászatból élő gyalognép az. Nem annyira nyílt harcra való, mint inkább arra, hogy a tábort védje, ha netán az ellenség a szekerekig nyomulna, meg hogy útközben megvonja a hálóját a vizekben. Sok gyomor a nagy had. A hunok gyülekezése aztán eltartott januárius végéig. Hol egy fekete gubás csapat, hol egy fehér gubás csapat, de az mind hun és hun. Mintha a föld okátta volna folyton őket. A számuk talán azért is tetszett olyan véghetetlennek, mert minden hun hozott vezetéklovat is magával. A csapatvezetőknek és zoltánoknak három lovuk is volt. A vezérek, fejedelmek 5-10 vezetéklóval robogtak a táborba. De micsoda lovak! Vélnéd, hogy szárnyuk van, mikor iramlanak. Januárius végén a fővezér lóra ült és bejárta az érkezett hadakat. Megnézte, melyik népből mennyi jött, s fölrovatta a számukat. A számlálás napokig eltartott. Itt 10 000, ott 20 000, a jász maga 50 000, a gepida 80 000, a gót 60 000. Egy hétig számlálgattuk őket, már hát csak a vezérek szava szerint. Mikor már fölül voltunk a félmillión, abba hagytuk. Ma sem tudom, mennyi nép gyűlt ott össze, de ha ahhoz, amit megolvastunk, hozzászámítjuk a sok százezernyi asszonyt, a táborok végén sátorozó kalmárokat, lócsiszárokat, koldusokat, s a gyülevész szemét népséget, az egymilliónál több lovat és az ezernyi ezer szekeret, no bizony, nagy nyüzsgés volt az ott, a Tisza körül. És az a rengeteg népsokaság még csak azt se tudta, hogy hova megyen. Talán február első napja volt, mikor a nap melegétől megcsordultak az ereszeken lógó jégcsapok. Attila délután kilovagolt a palotájából, s a vezérek és főurak kíséretében bejárta a rengeteg hadat. A sátora már ki volt rakva a szekerekre a palota előtt. 22 nagy szekér vitte csupán azt az egy sátort. Egy kisebb sátorát, amely az útközben való rövid pihenőkre és egyéi alvásra szolgált, egy nagy kerekű aranyozott szekérre rakták. Este ismét fagyott. Az ég felhőtlen volt. Amint a nap leereszkedett az éghatáron, keleten rengeteg üstökös emelkedett föl. Kezdetben olyan volt, mint egy búzakéve, aztán elvékonyodott, s olyanná vált, mint a hunok kardja. Álmélkodva néztük. Harminchetedik fejezet. Másnap reggel Attila kürtöse, Kászon, fölment a királyi palota tornya tetejére. Fölemelte a nagy elefántcsont kürtöt, s messze búgó hangon fújta az indulót. S arra, mintha ezernyi kürt ébredt volna meg, ég és föld kürtöknek a riogásától zajongott. Mind az indulót fújta. Sípos zenekarok szólaltak meg egyben. A város minden része felől hangzott a kürt és zenezajgás. S mindenfelé nyüzsgött a hadba szálló nép. Minden kunyhó füstölt, sütötték nyárson az utolsó reggelit. Síró asszonyt bizony sokat láttam. A mi sátrunk is ki volt már készítve napok óta az udvarra. Erős nagy négyszög bőrsátor, piros posztóval bélelt alkotmány. Az oldalain előre vonható bőrleplek sárgállottak. Azok alatt a szolgák hálnak majd, én, Karacs, Nagyfülű Szabolcs, Ladó és Bacon. A sátorban van a gazda függő ágya, összehajtható asztal, ugyanolyan szerkezetű székek. A ládákban két öltözet acéllemezes ruha, öt rend különféle harci bőrköntös, téli, nyári, esőbe való, szárazba való. Az egyik víziló bőréből készült, virág alakokra juggatott. Volt aztán ott mindenféle fegyver, kondérok, szilkék, serpenyők, s 5000 nyíl csupán csak az úr számára. Az idő fagyos volt, a szénaszálak a kazlak körül deresek, de az ég tiszta. Jó jel, mondották. Igen jó jel, ha napfényben indulunk. A kürtszóra befogták a lovakat. A gazdám felöltözött. Behivatott a palotába. Két kardot, lándzsát és íjat adott, s egy disznóbőrből vart harci köntöst. Finom drótszövettel volt bélelve az elején. Megölelte és megcsókolta a feleségét, leányát, apósát, a gyermekeit százszor is. Az ég tiszta, mondta ő is. Jó jel. Én ugyan nem jót álmodtam, de hát... bolondság minden álom. Én is odamentem, kezet csókoltam az asszonynak s az öreg barakonynak. A szemem könnybe lábadt, mikor emőkéhez fordultam. Szótlanul nyújtotta a kezét. Lehajoltam és megcsókoltam. És éreztem, hogy megszorítja a kezemet. Csát mégis nehezen búcsúzott. Az a fene álom! A hordóm abroncsapattant el. Bolondság! Minden álom bolondság! A küszöbön még egyszer visszafordult. A nagyszemű aranyláncomat, mondta az asszonynak, vagy valamelyes pénzt. Hát ha, ki tudja, 10 arany elég. Az asszony sírt. Jaj, minek fordultál vissza? Én ott álltam a szoba közepén emőke előtt. Magunkra maradtunk. Ha visszatérek, rebegtem halkan, s olyan méltóságba jutok, mint szabad görög. Remélhetem-e, hogy szívesen beszélsz velem? Hallgatva nézett az arcomba, a szeme szomorú volt. Ha visszatérsz is, felelte aztán, ígérni nem ígérhetek semmit, Zéta. Jó fiú vagy, de ebben az órában oly messze állsz tőlem, és mindig és örökkön messze állsz tőlem. De ha nem térsz vissza, ha nem térsz vissza, meghalok érted, s nincs tovább. Lehet, mondta elgondolkozva, s hozzám lépett. Megcsókolhatod az arcomat. Talán nem lett volna szabad másképp érintenem, csak hogy az arcához hajoljak, s megérintsem az ajkammal. De nekem megmozdult a karom is, gyöngéden átöleltem őt. Az arca egy percig mellemen pihent. Hallani véltem a szíve dobogását. Öleltem, öleltem magamhoz. Ajkam odatapadt gyönge, bársonyos virágarcához, míg ő lehuny szemmel némán állotta a csókomat. Én nem tudtam neki egyebet mondani, csak ezt az egy szót. Narcisz. Narcisz. Mert olyan is volt ő, mint a narcisz virág. Csupa finomság, csupa fehérség, csupa poézis. A szomszéd szobában megint hallatszottak Csát izmos lépései. Szétváltunk. Emőke a haján igazított. A szeme nyugodt volt, mint a tengerszem. Hát nem láthatatlan az ember. Mikor lementünk, a pirosra festett sátoros szekér már kifordult az udvarból. A cselédek ott álltak sorban a ház ajtajától a kapuig. Isten hozza vissza! Kiáltoztak Csátnak. Kezet csókoltak, vagy akinek a kezéből nem jutott, a köntösét vagy a kardját csókolta meg. Isten hozza vissza! A kapuban Gigi azokogott. Ő is kezet csókolt az úrnak. Aztán nekem meg hirtelen a nyakamba ugrott, és megcsókolt a kis szemtelen. Össze-vissza vizezte a képemet a könnyeivel. Isten óvjon meg! Az ég angyalai védjenek! No, hiszen máskor majd meg is legyintettem volna, de akkor csak elnyeltem a bosszúságomat. Siettem az úr után. A nap már két kopjányira állt az égen. A városon kívül magas füstoszlop kanyargott a fellegek közé. A táltosok szent éneket üvöltve áldozták a fehér lovat. Az öreg vakkáma a kezében véres kardot tartva állott a mágia előtt, majd Attila felé terjesztette áldónak kezét, míg világtalan szeme az égre nyílott. Ezernyi ezer kard csattant elő, s a fegyveres százezrek a kardot az égnek villantva kiáltották. Isten! Isten! Isten! És megindultak napnyugat felé.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

Az előző majd egy órában arról az online kiadványról hallhattak, amelyet a Hunren Ökológiai Kutatóközpont jelentetett meg az inváziós fajok egyre nagyobb mértékű terjedése miatt.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő tájékoztatón Szondi Vanda kormány szóvivő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra, intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A PS elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szavai szerint tisztán kell látni, hogy milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a PS szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítményértékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról azt közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. 300 éves fennállását ünnepli idén a debreceni református kis templom. Szombaton, június 20-án a Csonka templom is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája program sorozatához. Már délelőtt megnyitják az épületet a látogatók előtt. Folyamatosan indítják a népszerű toronytúrákat, lesznek kézműves foglalkozások és koncert is, valamint meg lehet majd nézni az 1800-as évekből származó restaurált óraszobát, ami igazi kuriózum. Részletek Sárosi Dánieltől, a Kistemplom turisztikai vezetőjétől.
3: Az idei programokat az a fő tematika hatja át, hogy minél szélesebb körben bemutassuk a Kistemplom 300 évét, annak kulturális és értékteremtő dolgait. Mindenféle korosztálynak tervezünk különböző programokat. Délután 4 órától várjuk az odalátogatókat. Egy kézműves foglalkozás a Cifra zsinórok műhelyével, amelynek Kis Árpádné népiparművész a vezetője. Utána lesz Fazekas Ludas Matyink, Kis Gergely Máté, Jászai Mari díjas színész előadásában. Aztán jönnek a komolyabb témák, templom története, templom 300 évének története, este pedig egy nagyon szép koncert a Fuvolás Álmok címmel, ahol orgona és fuvola fognak találkozni, és egy órás koncertben bemutatni azt, ami a kis templomhoz és ahhoz a korszakhoz tartozik, amelyet a kis templom megjelenít. A Múzeumok Éjszakáján már délelőtt 10 órától óránként 2 csoporttal visszük fel a toronyba a látogatókat, egészen éjfélig hajnali 1-ig ott leszünk, megnyitjuk azt az óraszobát, amely az 1800-as évek elejé óra szerkezetnek adott otthont, ezt restauráljuk, és ez ott fog működni, megismerkedhetnek majd a látogatók azzal, hogy is néz ki egy ilyen régi, több száz éves óraszerkezet.
2: Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. június 19-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a gyárfások, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban az orosházi református általános iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán. A rádió szerkesztőségének egyébként nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában.
2: Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Csoma Judit Margit református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok? Hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap, még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is. A felvételi, a továbbtanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a Zsoltár megírásának az idején sem? Nem, nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. A templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem. Az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő, olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. És a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Imádkozzunk. Lelkemben élő Istenem, a te csended nem néma csend. A te csöndet beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend. Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diákújságíró Egyesület éves média pályázaton nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet, Hegedűs Márk összeállítását hallják.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis vagyok együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnak?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épp kérdezni, nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát. Szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket, hogy nézel ezzel a feladat elé?
8: Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok. Igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben. Mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beadott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
3: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
9: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
8: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyj csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
2: Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
8: Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
2: Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem, úgy szokott jönni a dúés levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak, hogy ott van a dobogon. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet? Ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
3: Meg voltam megint lepődve, mert máshogy

0: Meg már, mint hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
1: Igazoltan távol lehet, igen, így kell ezt hivatalosan mondani.
0: Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
2: Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
1: Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futott át benned?
3: Amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült. Tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, tehát az aranycsillag a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUE munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
1: Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak, megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
3: Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
1: Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
3: Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy ki rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
4: Kedves hallgatóink, az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Hegedűs Márk beszélgetett a diák rádiósokkal és a szakkörüket vezető tanárukkal.
5: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
4: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
5: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Végre itt van! Új nyitást ünnepel a Teddy! Nagyszerű ajánlatokkal, mint például parkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás! Ma! Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra, intézménytípustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A PSZ elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás, és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szavai szerint tisztán kell látni, hogy milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a PS szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítményértékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról azt közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve, a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 19-e péntek van. Néhány mondatban a tartalomról. Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű, magánalapítású művészeti intézmény, és Borsodabaúj-Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal.
2: A művelődés házában, művelődési központban a tagozat növendékeinek a gála koncertjére került sor, amely önkormányzati üdvözlettel kezdődött, majd a citerások, hangszeresek zongorán, hegedűn, szólóban, kamarazenében, a kis szolfés csoport énekkarával kiegészítve engem kért fel a műsorvezető, hogy mondjak a fenntartó nevében köszönetet az évfordulón, majd pedig a táncosok fejezték be a gálát, amelyet egy vendéglátás követett. Hát így vonultunk időleges pihenőre, hiszen a tanév adminisztrációja az még a hó végéig el fog tartani. Úgyhogy igazán egy minden szempontból a teljesség igényével megrendezett ünnepnapnak lehettünk részesei.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 19-e van, Gyárfás nevenapja, de ma ünnepelnek Hajnal-Hajnalka, Ince, Gyárfás Jávor, Juliana, Julianna, Julinka, Mihály, Rómeó, Mikó, Szorina, Stella és Zorka nevű hallgatóink. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 325-ben a nagy Konstantinus császár által Szent Szilveszter pápasága alatt a Jézus személyéről és természetéről vallott nézetek egységesítése Níceában összehívott első egyetemes zsinaton elfogadják a níceai hitvallást. 936-ban Laonban nyugati frank királlyá koronázzák IV. Lajost. 1163-ban III. István király serege Székesfehérvárnál legyőzi IV. István seregét. A csatában fogságba esik IV. István is, akit III. István visszaengedt támogatójához, első Manuel bizánci császárhoz. 1269-ben 9. Lajos francia király sárga csillag viselésére kötelezi a zsidókat. 1348-ban Erzsébet magyar anyakirálynő az általa építetett óbudai prépostság temploma számára 6. Kelemen pápához folyamodik búcsú engedélyezésért. 1547. június 19-én a drinápolyi béke a Habsburg-török háború lezárása következik. 1944-ben a japán haderő a Filippínó-tengeri csatában 3 repülőgép hordozót és 476 vadász repülőgépet veszít, mely akkora veszteség volt, melyet a japán gazdaság már nem tudott pótolni. 1991. június 19-én elhagyja Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, Silov altábornagy személyében.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó, vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi, emberek, szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebbből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszers mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, tovább lépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátásra. Biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű, magánalapítású művészeti intézmény és Borsodabaul Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított intézmény fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képzőművészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal. A riporter Jászter Beáta.
2: Mit jelent ez a 3 évtized egy ilyen közösség életében, mint cigánd, amely a rendszerváltás után egyre nagyobb lépésekkel fejlődött és alakult, szépült, épült?
3: Nem kevesebbet, mint a zempléni művészetoktatás történetében egy újabb, most már szép, több évtizedes múltra visszatekintő intézmény megszületését. Ugyanis Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs után Cigándon működik legrégebbi művészetoktató intézmény, és ezt pedig a Labotta János Művészeti Iskola akkor kihelyezett tagozatként hozta létre. Egyébként egy-egy évvel később Ricsén is, Révleányváron is, Pálházán, Füzérkomlóson, tehát ez a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott önkormányzati testületének egy olyan nagy horderejű döntése volt, amely most már szerénység nélkül állíthatjuk, hogy történelem. Persze ehhez kellett egy olyan művészeti iskola, amely 1992-ben Észak-Magyarországon elsőként minisztériumi engedéllyel, saját pedagógiai programokkal bevezesse a zeneoktatás mellett a társművészetek oktatását. Ezt az oktatási kormányzat 1998-ban engedélyezte országosan. Tehát volt 6 év előnyünk, és Cigándon nyílt az a lehetőség a város, akkor még nagyközség vezetése részéről, hogy közös erővel létrehozzuk ezt az intézménytípust. Sosem fogom elfelejteni, amikor Németh Károly polgármester és Gál Béla jegyző úr a Rákóczi úti lakásomban kerestek föl azzal a kéréssel nyár elején, hogy szervezzem meg az ottani zeneoktatást, és az általuk kínált lehetőségek azok imponálóak voltak. A polgármester úr kiterjedt kárpátaljai kapcsolattal rendelkezett, és már megvoltak a tanári jelöltek, akiket nekem már csak fogadnom kellett, ő pedig szolgálati lakást biztosított. Így telepítette le az orosz családot, annak hangszer oktató tagjait, Viktóriát, aki zongoratanár, Helénát, az édesanyját, aki szintén zongoratanár, és Jóska bácsit. Ő Beregszász tanfelügyelője is volt korábban, és egy univerzális hangszeres oktató a fúvós területen. Így őket telepítette le, és egy hegedűs barátnő, Orosz Magdalna jött még velük, tehát egy komplett tantestület kezdhette meg a munkát, amelyhez csatlakoztak helyi képzőművésztanárok, mint Völgyi Antal, aki akkoriban a megye szakfelügyelője volt képzőművészeten, és néptáncban, amely a községben szintén nagy múltra tekintett vissza, Nagy István voltak az első tantestület tagjai. Azt gondolom most is, hogy egy ilyen közös összefogással, egy példanélküli ügyszeretettel gondozott iskola létrehozása, ez reméljük hosszú távon biztosítja a Bodrog Köznek a művészet oktatását.
2: És kellettek a kiváló partnerek és a kiváló tanárok és iskolarendszer mellé a növendékek, tehát művészetoktatás gyermekek nélkül nem létezik, és ezek szerint Cigándon, illetve vonzás körzetében megvoltak azok a gyerekek, akiknek igényük volt a komoly zenére, a képzőművészetre, a néptáncra.
3: Polgármester úr azzal keresett meg, hogy ez egy nagy hiátusa a településnek, sőt a térségnek, mert addig munkaközösségben oktatták az újhelyi tanárok, elsősorban zongoristákat, de a szervezett, államilag szervezett zeneoktatásra most nyílt lehetőség, és minden gond nélkül ügyes munkatársakkal az oktatás hamar olyan fordulat számon működött, hogy az eredmények is jöttek kezdettől fogva, és a mai napig is büszkék vagyunk azokra a zenei pályás növendékekre. Volt köztük két trombitás, egy zongorista és egy hegedűs, akik közül, ha nem is mindenki választotta hivatásszerűen a zenei pályát, de kapott egy olyan alapot, amelyet akár egy óvónő képzésben, akár egy énektanár képzésben eredményesen használhat. Képzőművészeten is volt olyan növendékünk, Varga Sándor például, aki a Moholy Nagy István Egyetemet végezte el. Ugyanígy táncban is megvannak azok a volt tanítványok, akik a miskolci szakirányú továbbtanulásban eredményesen vettek részt. Ha arra gondolunk, hogyha nem szerveztük volna meg a művészetoktatást Cigándon, akkor ezek a tehetségek minden bizonnyal kiaknázatlanul maradhattak volna, nem beszélve arról, hogy az intézmény jelenléte a városban egy olyan közművelődési szín és színvonal, amelyre az ott lévők joggal tartanak igényt, és örömmel nyugtázhatjuk, hogy a jelenlegi városvezetés Olá Krisztián polgármester úr vezetésével, teljes támogatásával biztosítja az intézmény működését, és oly becsben tartják az önkormányzat és a hivatal a működésünket, hogy amikor 25 éves volt a Széptan alapfokú művészeti iskola, akkor a város legmagasabb közművelődési díját nyerte el, és korábban pedig az iskola tánc csoportja részesült hasonló díjban. Tehát igazán jó érzés tapasztalni azt, hogy ebben a településben megbecsülik az intézmény működését, a tanárokat szinte a helyi értelmiségi közösség részeként szeretettel ápolják a kapcsolatot a velük való együttműködésben, és miután önálló épülettel rendelkezik az intézmény, itt van a Széptan, aminek a székhelye, mert hogy a működés egyik feltétele többek között, hogy egy önálló épülettel, székhelyel kell rendelkezni az intézménynek. Cigándon kerítettünk erre módot és lehetőséget, így a további eredményes működésnek úgy érzem, hogy nincsen akadálya.
2: Hogyan ünnepelték ezt a 3 évtizedes jelenlétet, hiszen van mire visszanézni, van mit a tarisznyába tenni az elkövetkezendő 30 évre.
3: A művelődés házában, művelődési központban a tagozat növendékeinek a gála koncertjére került sor, amely önkormányzati üdvözlettel kezdődött, majd a citerások, hangszeresek zongorán, hegedűn, szólóban, kamarazenében, a kis szólfészcsoport énekkarával kiegészítve engem kért fel a műsorvezető, hogy mondjak a fenntartó nevében köszönetet az évfordulón, majd pedig a táncosok fejezték be a gálát, amelyet egy vendéglátás követett. Hát így vonultunk időleges pihenőre, hiszen a tanév adminisztrációja az még a hó végéig el fog tartani. Úgyhogy igazán egy minden szempontból a teljesség igényével megrendezett ünnepnapnak lehettünk részesei.
2: Mi a jövő? Milyen út áll a Széptan előtt?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de nem csak a cigándi művészet oktatás előtt álló nehéz kérdés, hanem ez ugyanúgy Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon is, és Szerencsen is. Nagy kihívás ma művészetoktatásban oktatni is, és hát a növendékeknek részt venni. Én remélem, és ebből a szempontból sosem volt baj a bizakodásommal, hogy ha csökkenő létszámmal is. A csökkenő létszámot én egyben a minőség javulásaként is gondolom, és ez ebből a szempontból hasznos lehet, hogy valóban azok a fiatalok jöjjenek, akik szeretik, és szorgalmasak, és képesek felmenő rendszerben a lehető legtovább benne maradni az oktatás rendszerében, hogy aztán, ha sikeresek, akkor esetleg szakmai életpályaként is választhatják. Egy biztos, az a korábbi nagy gondolkodóknak az értékítélete, a klasszikusoktól kezdve egészen Bartók, Kodályon keresztül, akik a zenével való kapcsolatot lelki tápláléknak, Kodály Zoltán például tekintik, ezek nem vesztik érvényüket, és a személyiség formálásban, a fejlődésben továbbra is kikerülhetetlen területe lesz az oktatásnak, és ha mennyiségben kevesebb is él ezzel a lehetőséggel, de én reménykedem, hogy a minőség irányába tolódik majd el ez a jelenleg mennyiségi oktatás, és kellő utánpótlást tudunk majd kinevelni a folytatáshoz. Én a következő 30 évet még optimistán látom magam előtt, ha nélkülünk is, de azra törekszünk, hogy megfelelő biztosítékot kapjon az intézmény működése a jövőben.
2: Annál is inkább, mert tudjuk, hogy a művészet nélkül lehet élni, de hát nem érdemes. Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót kívánok.
3: Köszönöm szépen, én is.
1: Kedves hallgatóink, idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű, magánalapítású művészeti intézmény és Borsodabaul Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított intézmény fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képzőművészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgettünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: Hidd el.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
1: Reklámot hallottak. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni Magyar Péter az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is. A miniszterelnök Brüsszelben az uniós tagállamok állam és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére érkezve azt is elmondta, nem fognak mindenben egyetérteni, de nem fognak csak azért harcolni, hogy harcoljanak. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fognak akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján, jelentette ki. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt is bejelentette, újraindítják a visegrádi együttműködést. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Az egyházakkal korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztesse az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hitoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház, az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény közleményében. Azt írták, a szakemberek szerint ilyenkor gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, megfeleléssel és elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. A vakáció kezdete ezért egyesek számára nem megkönnyebbülést, hanem fokozott szorongást és magányt hozhat, olvasható a közleményben. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma, közölte a Hungaromet ZRT. A figyelmeztetésben azt írták, pénteken az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben pedig lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már negyed óra napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
3: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

mennyei perspektíva. Ezért tehát nem csüggedünk. Pál második levele a korintusiakhoz, 4. fejezet, 16. vers. Pál a korintusi gyülekezethez írt levelében felidézi, hogy milyen árat fizetett addig Krisztus szolgálatáért. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezet 24-es verstől a 27-es versig. Hogyan tudott a problémái fölé emelkedni, ahelyett, hogy összeroppant volna a súlyuk alatt? Úgy, hogy mennyei perspektívája volt. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezet 16-os verstől a 18-as versig. Pál másként dolgozta fel mindazt, ami vele történt. Nincstelenségében hitte, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 19-es vers. A vesztőhely árnyékában ezt írta: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Filippiekhez írt levél 1. fejezet 23-as vers. Kérd ma Isten segítségét ahhoz, hogy te is mennyei perspektívából tudj tekinteni a dolgokra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 19-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a gyárfások, Isten éltesse e névviselőit, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunkban a Diósgyőri vár újjáépítéséről lesz szó, Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk hamarosan a részletekről. Miskolc meghatározó történelmi emlékének revitalizációja ugyanis májusban újabb mérföldkőhöz érkezett. Befették a csonkatornyot, ezzel a vár teljes tetőszerkezete elkészült.
2: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is. Számítunk a figyelmükre.

Szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom mélyebb ködörbe lásni, magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben a részletekről. Újabb fontos állomásához érkezett a Diósgyőri vár felújítása, helyére került a délnyugati, a volt csonkatorony tetőszerkezete. Ezzel a munkálatok leglátványosabb szakasza tulajdonképpen véget is ért. A legújabb fejleményekről Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja.
1: Milyen jelentősége van ennek a munkafázisnak? Elmondható-e most már, hogy ezzel a vár rekonstrukció harmadik üteme a végéhez közeledik?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti.
1: Milyen munkálatok vannak még hátra?
2: Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság.
1: Akkor ezek szerint idén nem számíthatunk már arra, hogy megnyílik a látogatók előtt?
2: Hát sajnálatos módon szerintem nem, ha csak valami csoda nem történik. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a közműveket oda varázsolja a jó Isten, csak hát én úgy gondolom, hogy ebben a világban törvényes utat nem lehet megkerülni, az pedig a közbeszerzési eljárás, és azt pedig biztosítani kell.
1: Tudom, hogy egy szakértői csoportot bíztak meg azzal, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt, milyen programok legyenek, milyen kiállítások. Elmondható-e, hogy hogyan fog működni a vár a megnyitását követően?
2: Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Azért köszönöm ezt a kérdést kifejezetten, mert épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. és ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és még megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai káti, és ügynökség, turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő.
1: Ezért úgy képzeljük el, mint egy középkori éttermet.
2: Pontosan erről van szó, tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia. ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként, múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi, úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus, bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan operafesztivált lehet itt csinálni, most már Lovagi Tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat, tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetértés mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen.
1: És így még a harmadik ütemhez kapcsolódva a tervek része volt, arra emlékszem, hogy rendezik a vár környékét is, tehát tereprendezési munkákat is végrehajtanak. Ezzel hol állnak, illetve tényleg megvalósul-e a várnegyed rendezése?
2: Megint azt mondom, végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt, mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon, és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg, és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
2: Pontosabban nem 2010, 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős malpolgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elhunyt, elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége, ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony, meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanácsról is, mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható, építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az Országos Tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te mégy az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van. Egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba. És azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le? Miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugasztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbáltam magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell. Mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
2: Én a következőt gondolom erről. Nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézni, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha oda jön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma oda jönne Nagy Lajos, vagy oda jönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a király építőmestereknek, nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
2: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal mindennel együtt kérték, és a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni, második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka, de egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
2: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban második Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben...

0: rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termésátlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, 7. alkalommal kerül megrendezésre idén a Lelkesítő. A helyszín Abaújvár, az időpont pedig július 4-e. A családi nap további részleteiről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, aki férjével Tóth István nagytiszteletű úrral együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Őt hallják most.
2: Akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, kettő dolog, a dicsőítés és a bizonyságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonyságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat. Akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák, mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, július 4-én rendezik a lelkesítő hetet, családi napot Abaújváron. A részletekről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm, áldás békesség!
2: Áldás békesség, én is köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Mielőtt az idei alkalomról szólnánk részletesen, hadd kérdezzem meg, hogy ugye hetedik alkalommal szervezik a lelkesítőt, hogy ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján mik lennének azok a gondolatok, amelyek így a szervezés vagy a nap programjának az összeállítása tekintetében állandó értékként, állandó elemként említhetőek meg, illetve bármilyen téren esetleg vannak olyan változások, amelyeket kiemelhetünk és megosztana velünk is.
2: Mint ahogy el is hangzott, ez már a hetedik lelkesítő családi napunk lesz idén. 2018-ban indult útjára ez a családi nap. Nem gondoltuk akkor, hogy ebből még hetedik alkalom is lesz. Azt sem gondoltuk, hogy a folyamatban egy Covid be fog kavarni, és lesz olyan, hogy lesznek olyan évek, amikor nem fogjuk tudni megtartani ezt a családi napot. Nagyon-nagyon sok minden változott, de a célunk nem változott. A célunk még mindig ugyanaz, hogy Isten igét eljutathassuk ezen a családi napon minden korosztálynak és minden olyan elemben, programjában a napnak, ami figyelemfelkeltő, ami megragadja a résztvevőket, és ami a mai kor színvonalának és elvárásának megfelelő. Úgyhogy próbálunk mindig alkalmazkodni a technikához, a fejlődéshez is, de amellett, hogy fejlődünk és változnak dolgok, de az alap az ugyanaz, hogy imádságban hordozva minél több ember megismerhesse Jézus Krisztus szeretetét, és hogy ebben meg tudjon erősödni. Ahogy említettem, is sok minden változott, és van, ami változatlan. Ami változott, az az egyre növekvő érdeklődőknek a száma. Tavalyi évben már 1000 voltunk, és ebben az évben is már közelítünk a 500-hoz, tehát már 500 regisztráltunk van, pedig 2 év múlva lesz a rendezvény, bő 2 év múlva. Nagyon nagy érdeklődéssel vannak nem csak a közelről, hanem a távolról is a családok, a gyülekezetek, úgyhogy ez nagy-nagy öröm számunkra. És mivel megnövekedett a résztvevőknek a száma, megnövekedett a programoknak a száma, az egy napon belül párhuzamosan fő programoknak a száma, és ezért a helyi segítőknek is már ez egy nagy falat lett volna. És Isten erről is gondoskodott, ugyanis évek alatt ez kialakult, hogy egymás után jelentkeznek. Az ország és Kárpát-medence különböző pontjáról kékpólósok, az azt jelenti, hogy azok a segítők, akik odaszánják az idejüket, hogy akár csak abban a napban, vagy akár egész héten eljönnek, az előkészületekben is, a napi programban, a lebonyolításban és a elpakolásban és a mindennek a lezárásában is segítkeznek. Úgyhogy most már ott tartunk, hogy az előző hétre regisztrált fiataloknak, mert itt javarészben fiatalokról beszélünk, nekik a száma már közel 30 fő, és emellé csatlakoznak azok az idősebbek, akik lélekben fiatalok, akik ugyancsak kivesznek szabadságot, és 2-3 nappal a lelkesítő nap előtt eljönnek, és együtt készülhetünk mind lelkileg, mind pedig fizikailag is a környezetünkkel és a programok előkészítésével. Ez nekünk egy óriási segítség, hiszen nagyon-nagyon pici gyülekezet vagyunk. A Bolyváron körülbelül 20 ember van, aki templomba jár, hogyha mindenki itt van templomban, akkor 20-an vagyunk. A többiek már vagy nem tudnak eljönni, vagy nem is itt laknak, mert máshonnan támogatják a gyülekezetet azzal, hogy ők itt egyházfenntartók. Pányokon pedig 5 egyházfenntartónk van, aki templomban jár, és körülbelül 17, akik hivatalosan benne szerepelnek a választói névjegyzékben, úgyhogy ezt el lehet gondolni, hogy ilyen létszámmal egy 1000 fős rendezvényt nem lehetne megvalósítani, de Isten az évek alatt tényleg olyan tüzet gerjesztett és vágyott testvérek szívében, hogy szeretnének minél többen segíteni kétkezi munkájukkal is, és nekünk ez egy óriási nagy ajándék, hogy ezért nem kell lemondani egy rendezvényt, mert nincsen éppen elég segítőkész, hanem sokan vannak, és úgy néz ki, hogy idén még holland testvérgyülekezetből is fognak érkezni páran, hogy segítsenek, mert őket is felkeltette a kíváncsiság, hogy milyen lehet ez, és ők is szeretnének valamit hozzátenni ehhez a naphoz.
1: És ugye mind a segítők, mind a résztvevők különböző generációkból érkeznek, ugye, ahogy olvashatjuk is, ez egy alkalom Abaújváron, ahol a keresztények egységet képeznek, és ugye itt korosztályra való tekintet nélkül különböző formákban érkezik a segítség, még hogyha a segítőkről szólna néhány gondolatban.
2: Igen, itt is meg kell említenem, hogy nem csak református segítőink vannak, hanem baptista, evangélikus, katolikus, vagy éppen adventista segítőink is vannak, remélem nem hagytam ki senkit, hiszen itt ebben a napban és az egész hitben meg tudjuk azt tapasztalni, hogy Krisztusban egyek vagyunk. És nem számítanak azok a korlátok és határok, amik a felekezeteink között ott vannak, amik igazából külső korlátok, hanem Jézus Krisztus szeretete összeköt bennünket, és ez az egész napot áthatja. És nincsenek kérdések napközben, hogy ki református, ki katolikus, hanem itt Jézus Krisztus szerető emberek vannak.
1: A továbbiakban szóljunk a nap részletes programjáról, hiszen aki járt már egy ilyen alkalmon, tudja, hogy dicsőítés, bizonyságtétel, beszélgetések, ugye több helyszínen valósulnak meg. Az idei évben mivel várják az ide érkezőket?
2: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi az eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet, viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél. Mert az én szememben az édesanyák csak úgy tudnak igazi édesanyák lenni, hogyha egy családban vannak. Így a család fontosságát próbáltuk meg kiemelni, és természetesen lesz olyan bizonyságtétel is, amikor már csonka családról beszélhetünk, de mégis szeretnénk ezt az egységet képviselni az egész nap folyamán. A dicsőítés is elhangzott, hiszen nagy fontos szerepet kap az egész napban a zene, a keresztény zene. Három dicsőítő csoport lesz az egész napunkban. A Bucka Band Felvidékről, Szlovákiából, akik református lelkészekből álló dicsőítő együttes. Aztán a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség ifi csapata jön, hogy az EBDT-ben egy óra hosszán keresztül a dicsőítésükkel is emeljenek bennünket Istenhez, és közben pedig bizonyságtételek hangzanak el. És a záró evangelizációra felkészítő dicsőítés pedig a Pásztor Tíz Zenekar fogja nekünk szolgálni és szolgáltatni, hogy az ő énekeik által tudjunk véletlenül felkészülni majd a záró evangelizációra, amelyet ebben az évben Pani György hajdúsársadi református lelkipásztor fog tartani. A délelőtt az körülbelül olyan 9:30-kor kezdődik. Azért mondom, hogy körülbelül, hiszen már a regisztrációs sátrak azok már 9 órától 8:30-tól várják majd az ide látogatókat, és nem hiába az elnevezés, hogy nem csak ott kell majd regisztrálni arra a napra, hogy ott mindenki megkapja a karszalagját, amivel majd átveheti az ebédjét és a jégkrémet, ami mindenkinek jár a napban, hanem nagyon fontos kiemelnem már itt is, hogy előregisztráció szükséges. Ez azt jelenti, hogy az Abói Lelkesítő Facebook oldalunkon, valamint a Tiszáninemi Református Egyházkerület honlapján is, és Facebook oldalán is folyamatosan megjelenik a programja is a napunknak, és a regisztrációs link is, és egy QR kód is ott van, ezen várjuk, és szeretettel kérjük a hallgatókat, hogyha ha szeretnének jönni, akkor mindenképpen regisztráljanak, hiszen az ebéd miatt nekünk nagyon fontos tudnunk, hogy körülbelül hányan leszünk. És azt is hadd emeljem ki, hogy nem csak egy főt kell beírni, hanem neveket is kell beírni, ennek pedig azért van jelentősége, egyenként felsorolva, akár hogyha egy gyülekezetből 20-an jönnek, mert az egész nap folyamán van egy helység itt a kerületünkön, amelyben félórás váltásokban testvérek személy szerint is imádkoznak. Ezekért az emberekért, akik beregisztráltak, akik eljönnek erre a napra, hogy Isten szeretete járja át a résztvevőket.
1: Meddig van lehetőség a regisztrációra?
2: Ha kérhetjük, akkor július 1-ig regisztráljon mindenki, hiszen annak alapján fogjuk majd megejteni a bevásárlást és az előkészületeket az ebédhez, hogyha ezt meg tudják tenni a gyülekezetek és a családok. És 10 órától indul a nagy színpadon a program, egy közös program gyerekeknek és felnőtteknek. Együtt az Abolyvári Játszóházas gyerekek énekével, majd pedig a pohóc, egy cukorágyú hal, játékkal átviszi a gyerekeket a templomba, hogy ott külön egy evangéliumi foglalkozás legyen a gyerekeknek és fiataloknak. Itt a vasárnapi iskolaszövetség munkatársai lesznek, és Gál Győri Máté az énekes segítségével, és a felnőtteknek pedig a nagy színpadon folytatódik a program, méghozzá Barna Sándor püspök úr igei köszöntőivel, áhítatával. Ezután pedig az ebédig két fő bizonyságtétel hallhatunk majd a nagy színpadról. Két házaspár lett meghívva, az egyik házaspár Petneházáról a Hidi házaspár, és róluk annyit kell tudni, hogy két gyermeket nevelnek, ikrek, két fiú gyermekük van, a férj, Lati lelkipásztor, és nemrégiben elveszítettek egy babát, pontosan a születés előtt, és én ezért kértem meg őket, hogy erről a veszteségről, és hogy hogyan tudtak ebből helyreállni, hogyan tudt őket Isten ebből helyreállítani, és hogyan tudták ezt az óriási terhet, és fájdalmat feldolgozni, és hogyan lehetnek most már ebben, sajnos ebben a témában segítségükre más embereknek, akik ugyanezt élik át. A Darcsi házaspár lesz a második bizonyságtevő házaspárjuk, Tatabányáról érkeznek, jelenleg Tatabányán élnek, de amúgy Kárpátalján laktak, és az elmúlt 10 évben mind a férjnek, Bélám, mind pedig a feleségnek kívánnak. Olyan megpróbáltatások voltak az életében, amely a hitet megrengető, de mégis megálltak Istenben, és fölfelé tekintve most már hálát tudnak adni a szabadításért. És ahogy mondtam is, a déli órától elkezdve, egészen 2 óráig dicsőítő csoportok lesznek, az első a Bucka Band lesz, a második pedig a Miskolci belvárosi ifi csoport. Egy-egy órában dicsőítéssel, bizonyságtétellel szolgálnak. Azért van erre szükség, mert hogy a közel 1000 vagy éppen 1000 fölötti létszámú ember tömegnek, ha mondhatjuk így, nem lehet egyből odaadni az ebédet mindenki kezébe, és hogy mindenki egyszerre egye meg, ehhez idő kell. Ezért majd arra fogjuk kérni a résztvevőket, hogy a meghatározott számú karszalanggal déltől, a másik felének pedig egy órától lehet majd átvenni az ebédet és elfogyasztani, de hogy közben sem legyen üres a színpad, ezért már többivel ezt így úgy láttuk, hogy akkor is éljen a színpad, és hallhassunk sok-sok értékes dolgot. És 2 órától már újra megint ketté válik a programunk, folytatódnak a nagy színpadon a bizonyságtételek és bemutatkozások, és a templomban is, akkor viszont már a felnőtteknek lesz program. A nagy színpadon legelőször a Gyökösi Intézet fog bemutatkozni, akik a missziós udvarban, a sátrukkal is itt lesznek, és sok-sok ember életében tudtak már ők segíteni az ő lelki segélyszolgálatukkal. Majd a kisházaspár bizonságtételét hallgathatjuk, Magyaródon él ez a házaspár, és mivel az édesanyák a napunk témája, ezért őket arra kértem, hogy mondják el, hogy milyen, amikor már nem él egy édesanyja, és milyen az, amikor még él, de sajnos nagyon-nagyon sok probléma van az édesanyával, hogy lássunk ilyet is, hogy ilyenkor hogy tudunk hitben megmaradni, és ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el, hogy idén újdonság lesz, hogy lesz egy hála sátor. Ezt a hála sátrat majd a parókia hátam mögött a kertben lehet majd megtalálni az ima sátor mellett, és ebben a hála sátorban egy kis ima séta alkalmával, egy végállomásképpen el lehet majd csendesedni, és hálát lehet adni a még élő és a már nem élő édesanyjákért. És akkor az ima sátor, mivel itt van mellette, és már megemlítettem ezt a szolgálatot, és hadd mondjam el, ez is párhuzamosan fog zajlani a programokkal, és oda lehet menni bátran. A munkatársaink, a kékpólósok, a segítőink ott lesznek egész nap felváltva, és akinek van egy-egy kérése vagy imádsága, amit szeretne együtt elmondani, vagy éppen csak kipanaszolni magát és egy közös imádsággal lezárni, akkor ott fel fogják várni őket a kékpólósok. A délutánunk 14:30-tól úgy fog folytatódni, hogy egy újabb bizonyságtétele Békei Tamás és Anita Szóládról fog érkezni, hogy Isten hogyan változtatta meg az ő életüket, és aztán pedig az egész családjuk élete hogyan változott meg, és hogyan állította be őket Isten újabb szolgálatba. Közöttünk lesznek az egész nap folyamán a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ munkatársai és az ő családjaik, leegyszerűsítve a nevelő szülők, és azok a családok, akik ahová kikerültek a gyerekek, és ők is sátorban is be fognak mutatkozni a missziós udvarban, és itt pedig egy negyed órában a családok fognak egy pár gondolatot elmondani, vagy itt egy kis énekkel vagy verssel szolgálni közöttünk. Ezután egy olyan házaspár fog érkezni hozzánk, akik Erdélyből jöttek, és ők már 16 éve küzdenek azzal, hogy nem kaptak gyermeket még eddig Istentől, és hogy kértem tőlük, hogy ezt a küzdelmüket, ami ebből megosztható, azt mondják el, hogy bátorítás lehessen azoknak, akik lehet, hogy ugyanebben a cipőben járnak. Ezután a Wycliffe misszió fog bemutatkozni, akik egy bibliafordító társaság, ők is ugyancsak a missziós udvarban is itt lesznek, és röviden be fognak számolni az ő szolgálatukról. Ezután Terebes Gergő fog bizonyságot tenni, ő is egy nagyon-nagyon értékes gyermeke Istennek, és egy újabb oldaláról fogja megvilágítani az édesanyaságot, méghozzá arról az oldalról, hogy milyen az, amikor hiányzik egy édesanya, egy helytálló édesanya a családból, ugyanis Gergő megjárta a börtönt, több mint 10 évet ült börtönben, és többek között oda is vezethető vissza az ő kisiklott élete, hogy nem volt rendben az ő családi élete gyermekkorában, és arról fog majd nekünk beszélni, hogy Isten hogyan tudta ezt mégis pótolni. Akik tavaly voltak már itt a lelkesítőn, azok hallhatták Báti édesanyjának a bizonyságtételét, annak a debreceni kisfiúnak az édesanyjáit, aki ajtaganattal műtöttek meg tavaly nagypénteken, és hogy Isten csodálatos módon jó diagnózist adott, és nem volt rossz indulatú a daganat, és azóta pedig, hogy mi történt Bátival, ezért egy ilyen címet adtunk ennek a bizonyságtételnek, hogy Báti édesanyjának bizonyságtétele 2.0. Hogy hogyan is folytatódott az ő küzdelmük, és hogy is vannak most. És ahogy említettem, a pásztortűzzenekarra készülünk majd a záró evangelizációra, aminek a legvégén pedig majd, mint minden évben, áldás átvétele lesz, áldásosztás lesz a helyben lévő, itt lévő lelkészek által, amíg itt maradt résztvevőknek. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy a gyerekek kedvenc programja az ugrálóvár, és különböző ilyen ügyességi játékok, az ugyanúgy a templomkertben déltől kinyitja kapuit, és ugyancsak délután folyamán kézműveskedés, gyermekmotoroztatás, vattacukor, és népi játszótér, agyagozás és különböző ilyen foglalkozások is várják majd a gyerekeket. A felnőtteknek pedig délután 2 órától a templom hűvös és csöndes terét ajánljuk, ahol szokásunkhoz szíven egy kanapi beszélgetésre kerül sor. A kanapi beszélgetés témája az idén az édesanyához kapcsolódik, az édesanya, mint az otthon melegének az őrzője. 3 házaspár lett megszólítva, ők Jobbágyházaspár Fótról, a Saler házaspár Monorról, a Makrai házaspár pedig Máté Szalkáról. Bennük az a közös, hogy mindannyian sok gyermeket nevelnek, és hogy így hogyan tudták megélni azt, hogy a nagy családot egy édesanya melege szeretete hogyan tudja összetartani. A beszélgetés moderátora, mint minden éven, most is Eperjesi Tamás lesz. És a tavalyi évben nagyon-nagyon jól sikerült, és jó visszhangja volt, és jó visszajelzést kaptunk a Gyökösi Intézet jelenlétéről és az ő interaktív előadásukról, ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben jönnek-e. 4:30-tól 5:30-ig anya hallasz engem, jelenlét, gondoskodás és megtartó határok címmel lesz egy ugyanilyen interaktív és érdekes előadás, és ezekkel a programokkal készülünk és várunk mindenkit szeretettel.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk Látogató című magazinműsorunkat, amelyben Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk. Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, témánk pedig a lelkesítő hét, családi nap. Lelkiekben önnek mit jelent ez az alkalom? Itt a készülődésnek a mindennapjaiban, lelki ráhangolódással is készülve erre a napra, hogy éli meg ezeket a napokat, illetve ezeket az alkalmakat, ha a korábbiakra visszagondol. Itt, ha szabad, akkor a személyes gondolatait is, ha megosztja, illetve azokra a visszajelzésekre is picit visszagondol, amelyek itt az elmúlt 6 alkalom után megérkeztek önhöz, önökhöz. Mit ad az embereknek ez a nap? Hogy látja?
2: Igen, akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, 2 dolog, a dicsőítés és a bizonyságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonyságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat, akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt. És amikor több mint egy fél évvel ezelőtt nekikezdtünk ennek a napnak a megszervezéséhez, akkor a legfontosabb az, amit el szeretnék mondani, hogy minden imádságban lett megtartolva. Minden egyes bizonyságtevő, minden egyes szolgálattevő imádságban lett elkérve Istentől. Isten mutassa meg azokat az embereket, akiket ebben a témában ő itt szeretne látni, hogy őket találjuk meg, hogy ők tudják közvetíteni az Isten üzenetét. És hát azt kérdezte, hogy nekem mit jelent személy szerint. Nekem ez egy minden évben az első fél év, az egy imádságos fél év, a lelkesítőre felkészülő imádságos fél év, nem csak azért, mert minden hó 4. napján, most ebben az évben lelkesítő imanapot tartottunk, hanem azért is, mert nagyon-nagyon sokat imádkoztunk ezért a napért, és imádkozunk folyamatosan, és hiszem, hogy Isten ezek által az imádságok által is csodálatosan cselekszik, és még kedvesebb neki ez a nap és a szívünknek a szándéka, hogy minél többen meghallják az ő üzenetét.
1: Ez is már ugye egy hagyomány, hogy minden évben a július első szombatján szervezik ezt a napot. És ugye már hagyomány az is, hogy azon a napon, amire épp ugye a szombat esik, jelen esetben mondjuk július 4-e, ugye 2026-ban, hogy előtte akkor a 4-i napon imádságban is együtt vannak, legyenek országhatáron belül vagy kívül, de egy időben az ima ereje ilyen szempontból is összetartja önöket.
2: Igen, ez pontosan így van. Január 4-én kezdtük ebben az évben ezt az imanapot, imanap sorozatot, és amikor ez a 4. szerdára esett, mert akkor van itt a gyülekezetünkben a fiatal családosok bibliórája, akkor konkrétan mi is egybe gyűltünk és imádkoztunk itt helyben. Amikor pedig nem szerdára esett, akkor is imádkoztunk természetesen, de akkor bekapcsoltunk azokhoz, akikről nem is, lehet, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy kik ők, de akár a Kárpát-medencéből bárhonnan bekapcsolódtak ebbe a nagy ima hálózatba. És hát hadd említsem meg a 2 héttel ezelőtti június 4-ét, amikor nem szerda volt, de csütörtök volt, de itt volt minden olyan bibliaórásunk, akik a magját képezik a kékpólósoknak, a segítőknek, és mi 12-en minden helyszínt, ez azt jelentette, azt hiszem, hogy 15 helyszínt jelöltünk ki, ami a napunknak a helyszínei. Végigjártunk, felírtuk a helyszíneknek a nevét egy lapra, és mindenki húzott egy helyszínt, és azon a helyszínen megfogtuk egymás kezét körbeállva, és a helyet felelős imádkozott ezért az alkalomért, azokért a lehetséges problémákért, vagy megoldásokért, amik ott abban a napban felmerülhetnek, és így imádkoztuk be, és jártuk körbe az egész területet, szó szerint az egész területet. Férjem viccesen mondta, hogy mi még a WC-ért is imádkoztunk, hiszen a WC is nagyon nagy szerepet játszik egy-egy ilyen napban, amikor ezer ember áll sorba, például eljusson a mosdóba, és ennek is vannak ott felelősei abban a napban, és milyen jó, hogy ők is egy szolgálatnak veszik ezt, és nem kényszernek, hogy ott segítsenek, vagy éppen takarítsák ki a mosdó helységeket. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges napunk volt június 4-én. Nem tudom ezt most így szavakban elmondani, azt az érzést, ami akkor, és hát azóta meg még inkább betölt bennünket, mert mi nagyon nagy izgalommal készülünk itt helyben ezekre a napokra, és erre a napra, ami a fő nap lesz majd július 4-e.
1: Igen, itt a közösségük életében ez egy olyan alkalom, amelyet ők már itt az előtte levő időszakban is ugyan megtapasztalnak, és együtt élnek, meg együtt készülnek rá.
2: Igen, azt azért hadd mondjam el, hogy mi a nagyon helyi segítők, ez a maximum 20 fő, aki tényleg helyben lakik. A helyben azt sem a bolyvát kell csak érteni, hanem a környékbeli falvakból is. Mi a napból, a szombati napból olyan nagyon sokat nem érzékelünk, lelkileg nem kapunk belőle annyira nagyon sokat, mint azok, akik részvevőként jönnek el. Viszont a tavalyi évtől kezdve, hogy bevezetésre került az, hogy fiatalok jönnek segíteni már előző vasárnap estétől, amit említettem, és hogy 15-20 fiatal, vagy éppen 30 itt lesz már, éppen fokozatosan fognak majd a hit folyamán megérkezni. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak kétkezi munka legyen, ne csak fűnyírás legyen, ne csak sepregetés legyen, vagy éppen főzés legyen, hanem lelki alkalom is. Ezért minden reggel 8 órakor és minden este 8 órakor a templomból kezdjük, és a templomban várjuk a napunkat, mert fontos, hogy megállhassunk az Isten jelenlétében, hogy erőt kérjünk, hogy bölcsességet kérjünk, hogy ő töltsön föl bennünket az ő lelkével és az ő erejével, mert nagyon nagy nap minden egyes lelkesítő családi nap, és a segítőink, a közvetlen segítőink azt szokták elmondani velünk együtt megélve, hogy nekünk ezek a napok adnak nagyon-nagyon sokat lelkileg, mert akkor még van időnk töltekezni, de amikor szombat van, amikor ezer ember itt van, és amikor pörög minden a mi részünkről, mert az ebédtől elkezdve a vendégek és a sok-sok minden, akkor mi nem tudunk leülni, és nem tudjuk hallgatni úgy bizonságtételeket, vagy éppen a dicsőítésben nem tudunk úgy részt venni, mint ahogy azok, akik ide érkeznek, de ez így van rendjén. És mi ezért is hálások vagyunk, hogy így szolgálhatunk, és még hadd említsen meg azt, hogy idén ez egy újdonság lesz, hogy már hétfő reggeltől a fiatalokból egy zenekar fog összeállni, akik az ország különböző részeiből érkeznek a hangszereikkel együtt, és ők fogják vezetni az egész héten ezekben az áhítatokban a dicsőítést, és a péntek esti munkatársi könyörgő istentiszteleten is ők fognak a dicsőítésre és az igei szolgálattal is készülni, vagy szolgálni, és vasárnap pedig, és ezért is mondtam, hogy nálunk ez egy egész hét, vasárnap pedig 10 órától, ez minden évben így volt, eddig is háladó Isten tisztelettel zárjuk, hiszen nem csak kérjük Istentől az ő segítségét és az ő áldását, hanem meg is köszönjük azt, és ezért így zárjuk le ezt az egyhetes készülődést és a nagy napunknak az összes programját. És olyan 80-100 ember mindig szokott maradni vasárnapra is a háladó Isten tiszteletre, ami nekünk nagy öröm, hogy tovább tudjuk élni a hálaadásban is a közösségnek ezt a megtartó és fenntartó erejét. Mivel a hallgatók is hallhatják, hogy egy nagyon színes és sokrétű programról beszélünk és beszélhetünk Isten kegyelméből, el lehet azt gondolni, hogy ennek azért anyagi áldozatai is vannak. Ezért itt szeretném kiemelni és megköszönni a Tiszaméneni Református Egyházkerület támogatását, hogy a fő támogatója ennek a családi napnak is felkarolója már több éve, és így valósulhat meg, hogy ilyen színvonalon rendezhetjük meg ezt a rendezvényt, és például lehet ingyenes az ebéd, és természetes az, hogy ingyen adjuk az ebédet, de az évek alatt ez a támogatás az már nem elég, mivel megnövekedett a létszáma a résztvevőknek, de Isten annyira csodálatosan gondoskodik mindenről, és ezt már a tavalyi évben is nagyon-nagyon megtapasztalhattuk, és már idén is tapasztaljuk, hogy a testvérek, akik vagy a közelből, vagy a távolból érkeznek, vagy éppen csak nem tudnak eljönni, de gondolnak ránk imádságban, adományaikkal támogatják, akár utalással, akár személyesen, vagy éppen itt a napban a perselypénzes adományukkal ezt a családi napot, ezt a kezdeményezést. Úgyhogy ha valaki szeretné még ezt a családi napot támogatni, a Facebook oldalunkon megtalálhatók a támogatásnak a feltételei, a pontos címek, amit ezúton is köszönünk.
1: Beszélgetésünk végén a részvételnek a technikai feltételeiről, illetve a pontos időpontot, helyszínt azért kiemelve szóljon nagy tiszteletű asszony, ezt szeretném kérni.
2: Tehát a lelkesítő hét családi nap 2026. július 4-én lesz Abaújváron, amihez nagyon szeretettel kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak, ami az Abaúj lelkesítő Facebook oldalán is megtalálható, és a Tiszaméneni Református Egyházkerület Facebook oldalán, illetve honlapján is megtalálható, hogy ezzel nagyban segítik a mi előkészületeinket és munkánkat. Köszönjük szépen, és természetesen az egész napon való részvétel ingyenes. A regisztráció viszont azért szükséges, hogy az ebédet tudjuk kalkulálni, ami ugyancsak ingyenes az ebéd és az üdítő. Úgyhogy így várunk mindenkit szeretettel.
1: Mi pedig köszönjük a hívogató szavakat, és a programnak az ismertetését Tóth Viktória református lelkipásztornak, a lelkesítő egyik főszervezőjének természetesen, ugye aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Én is köszönöm szépen, áldás békesség!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református hittudományi

0: tudományi egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az ötödik volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományokhoz híven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője.
1: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt öt esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az ötödik ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad, tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk, több száz ember dicsérte együtt az urat, Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez, aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg, utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket.
0: Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8 osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát.
2: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy valóban tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek, de ennél sokkal van szó. Ha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorlóiskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen.
0: Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: 38. fejezet. A hadsereg fele átköltözött a Dunán. Elszélettek, mint az árvíz. És így kétfelé váltan haladtunk északnak, azután meg nyugodtnak. A Duna déli partján Attila vitte a hat felét, az északi parton Csát fővezér. Az én uram Attila kíséretében utazott. A fővezérrel nem találkoztunk előbb, csak mikor már kitavaszodott, a Duna forrásánál, vad, erdős vidéken. De még mindig Attila birodalmába jártunk. A Volgától a Rajnáig terjedt Attila birodalma. Maga sem ismeri földjét, népeit, királyait. De mégis az övé az a rengeteg terület. Egy szavára mozdul minden népe és királya, s hozza kardját és vérét, követi, amerre ő megyen. Egy délelőttön Attila két ravója között lovagolok. Ménaság az egyik, Csege a másik. Az a két ravó szolga létemre is szívesen beszélgetett velem mindig, s én meg az út unalmait szívesen enyhítettem a velük való társalgással. Ménaság 45 éves, szakállas ember, gyulladásos szemű és kopasz, a fehér hunok közül való. Csege olyan korú ember, mint én, szintén fehér hun származású, vastagnyakú és széjjel-kancsal fiatalember. Gyermekkorában rabságba került, római rabságba, s ott tanulta meg az írást. Kérdezgettem őket. Nem mondhatnátok-e meg, uraim, hogy miért nem visz bennünket Attila torony iránt Rómának? Azért, pislogott Ménaság, mert okos ember. És elmosolyodott, hogy megütközve néztem rá. No, mentegetőzött, hiszen nem kisebbítésedre mondom, de hát te ezt nem értheted, a nagyvilág ügyei bonyodalmasak. Megérteném, ha megmondanád. Megmondanám, ha tudnám. Hát akkor honnan szedted, hogy azért megyünk nyugodtnak, mert Attila okos ember? Pislogott, a szemöldökét mozgatta. Attila még eddig soha balgatagul nem cselekedett. Tehát ha olyat cselekszik is, amit mink nem értünk, bizonyos, hogy akkor is okosan cselekszik. Istenről mondják ezt a papok. Ő is Isten, földi Isten. Csatát ő soha nem veszít, javakat soha nem ejt ki a markából, és a népet egyben tartja. Nem is ember ez, lelkesedett Csege. Halandó Isten itt közöttünk. Vállat vontam. Halandó Isten. Isteni halandónak mondtad volna inkább. Csege rám nézett a felőlem való szemével. Tetán nem tartod nagynak? Attilát? Hogyne? De a legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl. Tündököl Attilának már is, szólalt meg ismét Ménaság. Hát elmondom, amint gondolom, hogy mi lehet a szándéka Attilának. Darabig csak pislogott, de aztán mégis nyilatkozott. Ő most nyugodtnak indul, mert a római birodalomnak ott a határa. Európát csupa apró nép lakja, többnyire vándornépek. Azok ennek a rengeteg hadnak úgy is hívei. Ha nem hívei, rendre meghódolnak. Amelyik nem hódol, megsemmisül. Ne is mondd tovább, uram, már értelek. No, hát megyünk, mint a hógörgeteg. Mikor már annyira megnövekedtünk, hogy jobban nem lehet, le délnek fordulunk, elzúzzuk a nagy római birodalmat. Az lesz a temetés, minőt a világ még nem látott, lobogott Csege. A civilizáció temetése, rebegtem szinte dideregve. Megújulása, komolyodott Ménaság. Nézd a mezőn azokat a kerek sötét-zöld foltokat. Pásztortüzek helyei azok. A tűz elhamvadása után kopárság, az új tavaszban új élet. Elgondolkodva léptetett, nem is beszélt többet. Helyette Csege szólalt meg. Csak az az Écius ne volna a világon. Attól mégis tartok, ha szembe mer velünk szállani. Attila ellen az sem állhat meg, feleltem zúgó fejjel. De hiszen az fenelegény. Attilának gyermekkori barátja. Attila gyermekkorában volt túsz ő náluk, Écius meg suhanc korában volt túsz a hunoknál. Együtt mulatta át az ifjúságát is Attilával. Ismeri az a hun fortélyokat valamennyit, hiszen egyszer maga is vezérelte őket egy hadjáratban. Győzött. Csát előttünk lovagolt, hátra nézett. Megcsaptam a lovamat, de intett, hogy maradjak, s megvárt bennünket. Hozzánk csatlakozott. Mit beszélgettek? Cseger röviden elmondta. Jól pedzed, felelte Csát. Attilának csak ugyanaz a célja, hogy a germánokat, kvádokat, svábokat, frankokat, burgundokat, meg tudom is én kiket a sereghez csatolja. De legfőképpen, hogy a vízigótokat nyerje meg. Vagy hogy megtörje a kutyákat, ha nem hajlanak. Nagy nép az és erős. Az alánok másik fele is nagy. A frankok se kutyák. Ha azok hárman nem hozzánk csatlakoznak, hanem a római hadsereghez, Écius szembeszállhat velünk. Velünk-e? Kiáltottam csodálkozva. Ezzel a néppé vált tengerrel? Én azt mondanám, uram, hogy ha azok az emberek mind szembe jönnének, akik csak élnek a világon, s utánuk meg azok jönnének, akik már régen meghaltak, de erre az alkalomra föltámadnának, ezt a hadat akkor se lehetne meggyőzniük. Csát tetszéssel nézett rám. Ezt elmondom Attilának, nevetett csillogó szemmel. Ha azok mind... Hogy mondtad? És elnyargalt. Ruszti csatlakozott hozzánk, a szeplős szőke fő ravó. Mit hallott itt Csát? Kérdezte kíváncsian. Csege elmondta a beszélgetésünket. Ruszti komolyan hallgatta, s az a fanyar mosolygás játszotta át az arcát, amely a hideg talpú emberek vidámsága. Uram, mondottam a mosolygásán megbátorodva, ha olyan veszedelmes ember ez az Écius, nem lehetett volna-e hadüzenet helyett azt írni a rómaiaknak, hogy nem ellenük megyünk, hanem más népek ellen? Akkor Écius otthon maradt volna. A gondolatot későn született, felelt Ruszti. Attila fejében hamarabb? Baj, ha nem ideje korán. De ideje korán. Mielőtt indultunk volna, megírtuk Rómának, hogy nem az ő birodalmuk ellen megyünk, hanem a vizigótok ellen. A levelet én írtam, de különben se titok. A vizigótok Attila alatt valói volnának igazság szerint, de nem akartak adót fizetni. Megszöktek. Galliába húzódtak. Azoknak a megbüntetésére megyünk. Így tudják Rómában. De hát akkor miért áll elő Écius? Ruszti mosolygott. Miért? Azért, mert azoknak is van eszük. Ha Attila egyet köhint, akkor is a fejükre rántják a pajzsot, mert azt hiszik, hogy tüzet köp rájuk. A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is. És ha megverjük Éciuszt, mi következik? Róma. És Róma után? Konstantinápoly. Aztán mind a világ? Nem. Országot alapítunk. A kardunk csak arra való lesz, hogy az adófizető népek lássák. Attila marad békén. Ki hiszi el az oroszlánnak, hogy eztán csak fűvel él? Attila nem vérengző. Csalódol, ha azt véled. Nem emlékszel-e rá, hogy alig egy éve miért jártak a követeink Theodosiusnál? A Duna melléki kereskedelem végett. Csak nem ültán Attila örökké a Tisza mellett. Sőt, éppen. Nem költözik az be egyik császárnak a palotájába se. Ha éppen kívánja a császári márványpalotákat, hát szekerekre rakatja, s elhozatja a Tisza mellé. Nem értem. A mi népünk csak füves helyen élhet. A világon nincs annyi jó legelő egy végtében, mint a Tiszas a Duna körül. Hargita intett neki. Egy 50 éves hun főúr, aki mindig haragosan nézett mindenkire, de nem haragudott soha senkire, csak a szeme állása volt olyan. Ruszti hozzászöktette a lovát. Ketten maradtunk Csegével. Hallgatagon léptettünk egymás mellett. Hallom, hogy nagyot sóhajt. Kihez szállt ez a sóhajtás? Kérdeztem tréfásan. Elmosolyodik. Megmondom, neked megmondom, mert ösmered. Egy szép fehér lány az, a legszebb női szem tulajdonosa. Miatta megyek én a hadba, s legalább 10 embert jegyeztetek a ravókkal. Olyan rossz érzés viszolgott át rajtam, hogy alig bírtam mozdítani a nyelvemet. Ki az a leány? Ösmered. Ej, ösmered te! Besokszor néztem reád irigységgel, mikor ott láttalak az ajtaja előtt. Gigia. Ugyan no, hiszen az gyerek még, meg aztán olyan rongy kis pesztráért nem gondolottán, hogy a halál piacára viszem a bőrömet. Emő? Máig is bámulom magamat, micsoda nyugodt színnel mondtam ki ezt a nevet, pedig az ég is elfeketült fölöttem. Temetővé sötétült a világ. Hát ő, mondta melegen. Nem mertem ránézni. Éreztem, hogy sápat vagyok. Az a pillanat elég volt arra, hogy meggyűlöljem azt az embert. A markom a tőrömre szorult, beledöföm. Bele a disznó kancsalba. De nem döftem bele. Sőt, mosolyogva fordultam hozzá, ahogy mellettem lovagolt. Tréfásan rácsaptam a hátára a pálcámmal. Ej, ej, gonosz kópé, hát olyan nagy kisasszonyokra kancsalogsz te. Talán már meg is ígérted neki? No, nem egészen, felelte fontoskodón. Tudod, magunk szőrű legény nem igen ugrálhat az olyan kisasszonyok körül. Hanem arra való a háború, hogy kiki megmutassa a virtusát, ha van. A hunok nem az apák érdemét nézik, hanem kinek-kinek a magáét. Te is harcolsz? Lehet. A gazdámat kísérem. Hát csak arra vigyázz, hogy mikor a csapatos ütközetben vágsz embert, a szomszédodnak kiáltsd meg. Látta-e? Amikor meg szétszóródik a had, s kiki megválasztja a maga ellenfelét, csak a fejre dolgozz a kutyának, nyesd le és akaszd a nyergedre. Nem is szükséges a ravók elé vinned, vidd a gazdádnak. Ha a főurak látják, jobb. Mindezt tudtam már, de csak hadd fecsegjen. Összeszedelőzködök addig, s a nyugalom színe alá szoríthatom a lelkem háborgását. És a lány is beleegyezett? Kérdeztem a lovam nyakát veregetve, oly unatkozón, mintha azt kérdeztem volna, hogy mennyi a tarhonya a ravók szekerén. Beleegyezett? A lány? Hát hogyne? Felelte vidáman. Éreztem a hangján, hogy hazudik, de az ilyen ügyekben a hazugság is vért fakaszt. Nyugodt színnel firtattam tovább. De hát hol találkoztatok? Érdekes, nem is gondoltam rólad, hogy ilyen nagy kópé vagy. Hát mikor, hol? Felelte kitérően. És hogy kezdődött? Hogy kezdődött? Voltak éppen sehogy. Más fiataloknál holmi vallomások járnak elől, mink már szerettük egymást, mielőtt beszéltünk volna egymással. Mert a leány nép, hely, okos az ilyesmiben. Csak rád néz és kilátja a szemedből minden titkodat. Mégis hát, hol beszéltetek először? Először? Écska királynénál. Egy római üvegkereskedő jött hozzánk, s tolmács kellett. Attila engem küldött át, hogy segítsek a nőnek a vásárlásban. Szép aranyos fiolákat és egyéb efféle apróságokat hozott az az ember. A királyné mind megvette. Van ott pénz, koma, hordószám, 1000 hordónyi arany. Keveset mondok. Tehát ott találkoztatok. Ottan. Alkonyat után volt az idő, és én Aladár úrfival kísértem haza Emőt. Aladárt csuklás fogta el az úton, restelte a leány előtt, visszatért. Akkor aztán a paloták homályában... A paloták homályában? Hát a paloták homályában megbeszéltük emőkével. Mit? A titkunkat. A titkotokat? Micsoda titkotokat? Hát, hogy szeretjük egymást. Szeretitek egymást. De hát ilyen könnyen? Hogyne. Ő szólított meg. Azt mondta, végre beszélhetek veled, Csege. Én már régen értelek téged. Menj el a legközelebbi hadjárattal, és vitézkedjél. A zsákmányt tudod, hogyan osztják szét. Ki hány embert győzött, annyi a része. Te a palotában hamar úrrá lehetsz, és aztán akkor... Köhögtem, hogy az arcomba égő vér el ne áruljon. És Aladár úrfi? Kérdeztem köhögve. Hiszen az udvarolt neki. Vállat vont. Nem tehetek róla, ha én jobban tetszem, felelte vidáman. És azóta többször találkoztatok? Sokszor, de mindig csak hazatérett. Dombra érkeztünk, ahonnan mély ellátás nyílik a völgyi városokra. Minden város füstölt. Csege szinte gyönyörködve nézte. Én mögötte álltam. Sötéten, keserűn. Tudtam, hogy hazudik, mert hiszen emőke sohasem járt egyedül, s a napnyugta mindig otthon találta őt. De ha csak század része is igaz annak, amit mondott, ha csak annyi is igaz, hogy emőke egyszer melegen pillantott rá, akkor Csege nem térhet haza elevenen. Harminckilencedik fejezet. Attilát az úton mindig magam előtt láttam 100-200 lépésnyire. Két legény fia járt vele, Aladár és Ellák. Velük tartott a nekárparti frankok elűzött királyfia is. Ott volt továbbá Eudoxius orvos, aki az ősszel menekült hozzánk a római udvarból, Elemér gót fejedelem, Ardarik király, az Alán király, a Kazár király, s még egy néhány ilyen távolról csillag, közelről fagyú gyertya. Ott voltak a hun főurakból Edekon, Csát, Oresztész, Berki, Upor, Vacsar, Bálán, a többi főura hadnak egy-egy külön raját vezeti. Attilával járt Iddár főpap is, és Zabogány. Aztán egy sejemernyős bíborral kárpitozott szekér. Attilának két felesége ült abban. A szekeret mindenféle cselédség rajzotta körül, s azok között lődörgött néha Cerkó is, az udvari bolond. Következett az urak cselédsége. Azok között is elől a ravók, már akik még nem voltak szabadosok. Aztán a szakácsok, lovászok, egyéb belső rabok. Az én uramnak is két lovásza, egy csatlósa és egy mindenes inasa. Főzni mi nem főztünk. Attila asztalánál 40-50 ember ült minden nap. Az úr mögött ott áldogált a szolgája is. Én Csát mögött álltam és szolgáltam ki. Ő aztán hagyogatott nekem a maga ételéből egy-egy combot, egy-egy halat, sajtot, gyümölcsöt. Nem panaszkodom rá. A had, mint az özöllő árvíz, úgy haladt nyugatnak. A városokat elégették. Akit megfoghattak, rabszíra fűzték. A szőnyeg, a ruhaféle a szekerekre került, rabolt szekerekre. Az arany és ezüst kincsek külön vasládákba, a ravók és kincsőrök ügyelete alá. Egy napon valami leégett városba érkeztünk. Mindenfelé holttestek hevertek, férfiak, asszonyok, csecsemők. Helyenként még füstölgött az omladék. Égett bőrszagok nehezítették a levegőt. A templom előtt oszlophoz kötözött agg férfi halottat láttam. Ruha nem volt rajta, feje vértócsában a lába előtt. S ott fehér lett mellette a püspöki süveg is. Fölfordult gyomorral álltam meg a templom lépcsőjén. A fehér márványkő lapokon széles lábnyomok piroslottak. Talán éppen annak a lába nyomai, aki a püspököt megölte. Miféle vadállat lehetett? Hun nem. A hun csak a csatában vad. A védtelennel nem vitézkedik. Női sikoltást hallok. A templom mellett Ardarik királynak az egyik csatlósa egy fiatal nőt vonszol. A haja fonatánál vonszolja a porban. Százával láttam már efféle jelenetet. Eleinte rázott, később már oda se néztem. De akkor, abban az órában megint rázott. A templom egyik oszlopa mellett állottam. Körülpillantottam, néze rám valaki. Százával, ezrével tolongott az emberi farkas az utcákon s a házakban. Mindenki cipel valamit, mindenki zsákmányolt. A gepida izzadt, vörös arccal hurcolta a sikoltozó nőt. A szegény kapkodott, kapaszkodott fűbe, fába, kőbe, halottakba. Fölvontam az íjamat és céloztam. Ellőttem. A nyilam a gepida oldalában állott meg. Megrándult, s elbocsátotta a nőt. Térdre rogyott, aztán elnyúlt a földön. A nő bámulva nézett. Mikor meglátta, hogy a gepida oldalából nyílál ki, körültekintett, s arccal a halottak közé borult. Ez volt az első gyilkosságom. Ha valaki látta, agyonvernek érte. Abban a minutumban nem bántam. Semmi rendülést nem éreztem a lelki ismeretemben. A következő órában elhagytuk a várost. Akkor már a dél elmúlt. Attila sátora elkészítve várt bennünket, az étel is készen volt. Én még mindig azt a fejetlen püspököt láttam, szinte betegen állottam az uram mögött. Az ebéd szokatlan csöndben kezdődött, mert Attila kedvetlen volt. Vaddisznót ettünk, főtt vaddisznót, csak torma volt mellette. Attila előtt akkor is fatányér, az urak előtt ezüstányér. Ittak rá vörösbort, ezüst kehelyből, Attila kókuszpohárból. Végre Attila megszólalt. Kik öldösik a nőket és a gyermekeket? A gepidák, szólt egy vélekedő hang. A gepidák nem, csattant rá Ardarik. A roxolánok, szólalt meg Csát. Én magam láttam. A gelonok, mondta Hargita. Mit tehetünk ellenük? Dörmögte Bálán. Jó lelkű hun úr volt az a Bálán. Érzett a hangján, hogy ő is utálkozik az emberirtáson. Három hírmondó érkezett. Az egyik azt újságolta, hogy Galliában megrázkódott a föld, épületek omlottak össze. A lakosság elfutott arról a vidékről. A másik jelentést egy tulipán szín pirosra festett arcú gelon hozta. A vezetőjük meghalt. Kért másikat. Attila Hargitára tekintett. Rád bízom őket. Hargita meghajolt. Láttam a képén, hogy nem takarékoskodik majd a gelonok vérével. A harmadik jelentéssel egy lovas frank harcos állott elő. Értesítette a szőke királyfit, hogy a bátyját elűzték, és hogy a koronát küldöttség hozza ünnepiesen. Már akkor a második fogásnál tartottunk. Nyárson sült túzok volt az. Hol szereztek annyi túzokot, a jó ég tudja. Egy combot vittem belőle csegének. De miért éppen csegének? Azt akartam, hogy ha csatára kerül a sor, a közelemben lássam. 40. fejezet. Az első nagy állomás, ahol egy hétig pihentünk, Augusta városa volt. Attila nagy sátorát ott állították föl először. Csak elbámultam azon az aranytól ragyogó pompás alkotmányon. Csupa aranyoszlop és csupa aranylemez. Nem is annyira sátor, mint inkább kárpitokkal falazott emeletes, tornyos fapalota. Az emeleten lakott a két királyi asszony is, és a két asszonynak a női cselédsége. Földszint a tágas ebédlő, amely egyúttal tanácskozó terem is. Szép időben csak három fala volt annak az alsó teremnek. A sarkában keskeny falépcső kanyarodott föl az emeletre. Attila akkor már aranytól és gyémánttól ragyogó ruhában járt kelt közöttünk. Meg nem foghattam, mi történt. A ravók mondták aztán, hogy hadjáratokon mindig a pompa környezi Attillát, különösen mikor népek hódolatát várja. Már akkor velünk jöttek a markomannok, a kvádok és vábok ezre is. Azok a fővezérnek a túlsó parton haladó seregéhez csatlakoztak. Ott a Rajna előtt hozták el az ászlóikat a türingi törzsek, a Rajnán túli burgundok és a nekárparti frankok, akiktől az elűzött királyfi Attila szárnyai alá bújt. Elhozták neki a koronát, s jelentették, hogy bátyja meghalt. Gondolom, agyonverték. Míg ezek a csatlakozások történtek, az ősi hercini erdő fejsze csapásoktól csattogott. A Rajnán át kellett szállania a seregnek, de hol annyi híd, tutaj és kompa világon, hogy ezt a tengernyi hadat átvigye? Vágjátok le az erdőt, parancsolta Attila. Nem telt bele fél óra, mennydörgéshez hasonló morgás keletkezett, s ez a mennydörgés tartott napestig, tartott éjten által. Amennyi szekerce, balta, fejsze volt a hadban, mind csak hidat és deregjét faragott. A következő napon már átkelt az elöljáró hadrész és a vezetők százai. A kémek persze már rég előbb. Ha a nap szemével lehetne nézni ezt a népözönlést, olyan látvány volna ez, aminő nem ismétlődik többé a föld életében. Milliónyi hangya nyüzsög-bözsög a hegyeken és völgyeken, s összesűrűsödik a Rajna előtt. Napokig, hetekig szüntelenül látni, mind szállnak a csillogó emberi hangyák apró csoportokban keskeny sárga fűzfalevelekre, és vonulnak át a vizen. Ott ismét elszélednek északnak, délnek, s mint mikor a hajtóvadászaton nagy karéba nyúlad a hajtók serege, úgy terjeszkednek a népek is ki 100-200 mérföldnyi szélességben. És előttük vonul, jóval nagy előttük, egy másik népsokaság. Micsoda sokaság az, amelyet Attila hada nyom egyre jobban nyugat felé? A római helyőrségek, melyek elhagyják a városokat, s menekülnek előlünk. Keresik Écius hadát, hogy egyesüljenek vele. Aztán a száli frankok, parti frankok, mindazok a népek, amelyek ittak már a római műveltség poharából. Csak a sátoros népfajok csatlakoznak Attilához. A kőházakban lakók elvonulnak, s mennek, míg csak a római hadsereget meg nem találják. De hol az a római hadsereg? Csak arra, amerre a nap lebocsátkozik az égről. Mégis van egy burgundi népfaj, őrült vakmerőségében nevetséget keltő és tisztelnivaló egyaránt. A királyuk, Gondikár, megveti a sarkát és a mellére csap. Mi nekem, Attila? Mik nekem a földi istenek? Az én hátamat nem látja Attila maga előtt. Valami 80 000 embere van, mind hős és mind bolond. Egy óra múlván vérsártól piroslik a hun lovak patája, s 80 000 lélek száll a felhőkön át. Egy sziklatövében sebekkel borított, mesztelen karú szürke ember fekszik, se kard, se sisak mellette. A feje be van horpadva. Ő szakálla véres. Ruhát alig hagytak rajta a fosztogató kezek. Mutatják, hogy az ott Gondikár király. Levettem a süvegemet. Negyvenegyedik fejezet. Tovább utazunk. Attilánál jönnek-mennek a kémek, posták és követek. A római hadak délnek húzódnak, mondják a kémek márciusban. A vizigótok nem csatlakoznak a római sereghez, mondják áprilisban. A királyuk Teodorik nem egyezett meg Éciusszal. Aztán megint. Écius már az Alpesek alatt jön. Rómából hozza a derékhadat, 100 000 fegyverest. Az alánok királya, Szangibán a rómaiakhoz csatlakozott. Teodorik azt izente Éciusznak, hogy ha a rómaiak magukra idézték a vihart, ám lássák, hogyan hárítják el. Éciuszt kétség gyötri. Vége láthatatlan mezőre érkezünk, amelyen mindenféle csontok fehérlenek, lócsontok, emberi koponyák. A mezőn át egy széles medrű, de nem mély patak kígyózik el. Víz csak alig arasznyi folydogál benne. A kékes távolban egy városka falai fehérlenek. Az a város Katalaun.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: mell utánka. Egy ki elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te magad légy.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hűtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt 2 év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 1/2 évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére,

0: mely immár az ötödik volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományokhoz híven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Bárkatábor Nagyberegen.
2: A Bárkatábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program. Abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem nyugnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően református hátterű intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is.
1: 30 évvel ezelőtt, 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Béter Református Szeretet Otthon.
3: Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységgel fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgálatom, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság.
1: Jótékonysági eseménysorozat a múzeumért.
4: Ezzel a felolvasó estel tulajdonképpen emléket szeretnénk állítani azoknak a zsidó magyar szerzőknek, akiknek a műveit először is 1944-ben Kolozsvári Borcsa Mihály államtitkár kormánybiztos rendeletére kivontak a forgalomból, majd június 16-án bezúzták a budafoki papírmalomban. A ma esti felolvasó esten ezeknek az Erdélyhez is, vagy Kolozsvárhoz is köthető zsidó személyiségeknek a műveiből fogunk felolvasni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 80 gyermek táborozik ezen a héten a Nagyberegi Református Liceumban, ahol első alkalommal valósul meg teljes létszámmal Kárpátalján a bárkatábor. A Magyarországi Református Egyház esélyteremtő programja olyan gyermekek számára nyújt felejthetetlen nyári élményeket, akiknek erre egyébként kevesebb lehetőségük lenne. A játékok, közösségi programok és lelki alkalmak mellett a tábor célja, hogy értékes közösségi élményekkel gazdagítsa a résztvevőket. A bárkatábor történetéről, küldetéséről és kárpátaljai jelenlétéről Bánfalvi Viola Júlia, a bárkatábor lelkipásztora, és Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese nyilatkozott rádiónknak.
2: Hát egy nagyon nagy szabású, nagy múltra visszatekintő projekt veszi imáron kezetét az elmúlt napokban Nagyberegen. Több mint 80 diák, 80 gyermek, illetve 40 szervező és a bárkatábor végre megvalósul Kárpátalján. Nem első alkalommal, de talán ilyen nagy volumenben először. Mit kell tudnunk a projektok a hátteréről?
3: A bárkatábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program. Abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem jutnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően a Református Hátterű Intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is, és amikor nőtt a módszertani eszköztárunk, nőtt a csapatunk, akkor elkezdtek nőni a lehetőségeink is, és régi álmunk volt, hogy ne csak az anyországban táboroztassunk, hanem a határon túli gyermekekhez is eljuthasson ez a program. Így érkezett el a tavalyi évben Kárpátaljára is a bárkatábor. Először kisebb háromnapos turnusokkal is, most valósul meg így először a nagy 80 fős tábor.
4: Mi hozta elő ezt az igényt, hogy ne ilyen kis csapatok legyenek, hanem egy nagy tábor?
5: Hát úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik itt élnek Kárpátalján, ugye Kárpátalján a táboroztatásnak a gyülekezetekben van már múltja, és ezért, hogyha a gyerekek azt hallják a gyülekezetükben, hogy lehet menni táborozni, akkor ők ezt biztosan, hogy ki fogják használni. A szülők is szeretik azt, hogyha egy kicsit ők is pihenhetnek szerintem. És az is nagyon jó, hogy nyáron nem szakad meg ez a folyamatos Isten közelében való jelenléte a gyerekeknek. Ugye iskolaidőben ott vannak a hittanórák, ott vannak a különböző gyerekprogramok, de nyáron ott van egy 3 hónapos szünet, amit a gyerekek jobb, hogyha nem a telefonjukkal töltenek, hanem eljönnek egy ilyen táborba. Szerintem lehetett volna még több is. A 80-nál csak megálltunk azért, mert a helynek a kapacitása az így kimerül, de hát ha a következő évben már 2 bárkatából lesz Kárpátalján.
2: Azért a számok azért érdekesek, mert 40 segítővel működik a tábor, amely gyakorlatilag azt jelenti, minden 2 gyerekre jut egy komplett segítő. Miért fontos ez a mennyiség, és miben tud ez a tábor egy ilyen létszámmal, ilyen szervezői háttérrel többet adni, mint mondjuk egy bármik más hittantábor?

0: Ami fontos, hogy a segítőknek különböző feladataik vannak a bárkatáborban. Hajózás után kapták a nevüket az egyes munkacsoportok. Vannak kormányosaink, kapitányaink, fedélzetmestereink, halászaink, felfedezőnk. Többféle szerepkör van, még révkalauzok, hajóácsunk is van, és van vitorlamesterünk is. Ezek a nevek most így a hallgatóknak valószínűleg nem sokat mondanak, mert hogy nem ténylegesen hajózási feladatai vannak ezeknek a szereplőknek, hanem az volt a cél, hogy mindenki azt csinálja a táborban, amihez ért. És a gyerekeknek sokféle szükségletük van. Ezekre a szükségletekre szeretnénk reagálni. Ezért van két felnőtt minden gyerekcsoporttal, akik a gyerekek napi rutinját irányítják, és a napi szükségleteikre reagálnak. Ők a fedélzetmesterek. Vannak olyan játékvezetőink, animátoraink, akik a délután és az esti programokat szervezik, ők a kormányosok. Vannak olyan munkatársaink, akik az élménypedagógiai foglalkozásokat vezetik, ők a kapitányok. Vannak vezetőink, ők a már előbb felsorolt szerepkörök, és vannak lelkipásztoraink, ők a halászok, akik a tábor lelki életét vezetik, és így keretbe foglalják az egész lelki ívét a hetünknek. Ez azért fontos, mert a különböző napszakokban a különböző feladatkörű emberek vannak a gyerekekkel, úgyhogy nem egyszerre szabadulunk rá a 80 gyerekre 40-en. Ez biztosítja a pihenést, amennyire lehet, illetve azt, hogy mindig frissen érkezzünk a gyerekekkel való foglalkozásba.
1: Technikailag ezt egyébként hogyan lehet követni? Tehát egy gyerek, hogyha mondjuk én csak szimplán éhes vagyok, és mondjuk a szakáccsal akarok beszélni, de nem jön szembe egy szakáccsal a folyosón, akkor tehát hogy van erre valami segítség? Vagy nem tudom, Esperes úr nyakában látok egy kis táblát, lehet, hogy mindenki fel van címkézve, hogy én ez vagyok, én az vagyok?
2: Én azt látom, hogy pólók is vannak, amikre rá van világosan írva az, hogy ki kicsoda, és gondolom egy idő után a gyerekek már tudják, hogyha éhesek, akkor kihez kell menni. A kapitányhoz hiába mennek, ő nem biztos, hogy tud főzni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a tábor ilyen szervezettséggel működik, hiszen mi azt látjuk sok esetben, hogy a mi lehetőségeink egy gyülekezet terén sokszor korlátozottak, és egy táboroztatás az rettenetesen ki tudja fárasztani azokat, akik egyszerre kell, hogy legyenek a tábor szakácsai, lelkipásztorai, és most nem fogom felsorolni az összes funkciót, amire szükség van. Ezért is egy nagyon jó dolog az, hogy bizonyos emberek az ő területükön tudnak szolgálatot végezni a gyerekek felé, és mindenkinek van egy kis téglája ebben a falban, amit oda kell tenni ahhoz, hogy ez jól fel tudjon épülni.
0: A bárka jelenlegi lelkisége és szakmaisága egy együttműködésből fakad, egy egymásra találásból fakad. Amikor az egyházunk elindította ezt a táborosztatási programot, akkor a Kalandok és Álmok szakmai műhelyt kérte fel arra, hogy a szakmai megvalósítást végezze, akik az élménypedagógia módszerével dolgoznak. Az élménypedagógia alatt itt azt értjük, hogy a gyerekek olyan foglalkozásokon vesznek részt, ahol adott egy játék tevékenység, ami lehet egy elég egyszerűnek tűnő feladat, plüssöket elvinni a terem egyik végéből a másik végébe meghatározott eszközökkel, viszont ezt követi egy feldolgozó beszélgetés, amiben megbeszélhetik azt, hogy mi történt, mit hogy csináltak, mit tanultak ebből, ezt követi egy újabb megvalósítása a játék tevékenységnek, majd az alkalmazása a mindennapokra. Ezt hívjuk tapasztalati tanulás körének, a gyerekek ezt járják be újra és újra a foglalkozásokon. És amit megfigyeltünk, az az, hogy gyakorlatilag ez nagyon biblikus, mert hogy Krisztus ugyanezt csinálja a tanítványokkal, járja velük újra és újra a tapasztalati tanulás körét, csak ők nem plüssöket visznek, hanem 5000 embert megvendégelnek csodálatos módon, vagy éppen hajóba szállnak a viharban. És ezért a lelki módszertanunk is abból épült ki, hogy összekötjük a református lelkiségünket a tapasztalati tanulással. Ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerű a célunk, az, hogy Isten szeretetét megismerjék ezek a gyerekek valamilyen módon. De az is biztos, hogy emberi szemmel sok akadálya van annak, hogy megismerjék, meghallják Isten szeretetét. Például az, hogy éhes. Például az, hogy nem tudja, hogy éppen ez a sokszínes ember, ez kicsoda. Például az, hogy nehéz helyzetből jön, vagy éppen nem tudott aludni éjszaka. Ezekre reagálva tartjuk az áhítatokat, és interaktív elemekkel szeretnénk kibontani előttük az evangélium üzenetét. Így kapcsolódik össze a lelki módszertanunk az élménypedagógiai módszertannal. És a célunk az, hogy amikor a gyerekek elmennek a tábor végén, akkor jelképes az, hogy elvisznek egy tornazsákot és benne sok-sok ajándékot. Ami viszont talán ezen túlmutat, az az, hogy sok

0: sok olyan lelki élményt és sok-sok olyan fejlődési tanulási helyzetet, ami később hozzájárul az ő felnőtté válásukhoz.
1: Ez egyébként hosszú távú hatásait tekintve nem, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy nem félő, de ugye itt megtapasztalnak a gyerekek egyfajta foglalkozásmódszertant, ezt az élménypedagógiát. Nyilván az is egyfajta élmény, ha meghallgatok egy igényt, azt nekem a lelkipásztorom kifejti. De ha ugyanezt játékos módszerrel csinálom, akkor egy idő után nem fogom azt mondani, most talán furcsa lesz, amit mondok, mondjuk egy hónap múlva egy bibliai foglalkozásra, amikor már túl vagyok a bárkában, hogy ne haragudjon, lelkész úr, de ez unalmas. Hát ott a bárkában ott sokkal izgalmasabb volt. Hát nem tudom, pakoljunk plüssöket jobbról-balra. Magyarul ez az élménypedagógiai, az, hogy ennyi felnőtt ott van, az, hogy ezek között lelkészek is vannak, felteszem. A módszertan iránt kíváncsi lelkészek, vagy hitoktatók, akkor ez feltételezi azt, hogy az átlag hitoktatás is egy picit eltolódik majd ebbe az irányba? Vagy egyáltalán nem is kell, hogy ez így legyen?
2: Ha eltolódik ebbe az irányba, az egy jó dolog, mert ez a kettő összekapcsolódik egymással, ahogyan az előbb ez elhangzott, és én úgy gondolom, hogy az élménypedagógiának nem csak a nyomait fedezhetjük azért fel a hitoktatásban, hanem, hogyha megnézzük, te ebbe most nagyon nem tudunk belemenni, akár a református egyházunknak a hitoktatási tananyagát, akkor abban már találunk ilyen dolgokat, konkrétan megfogalmazva. Tehát ez továbbra is ott van, és nagyon jó lesz majd az, amikor egy táborból hazament gyerek egy hónap múlva, vagy majd szeptemberben azt fogja mondani a hittanórán, hogy de jó, pont ezt játszottuk a táborba is. És erre buzdítjuk a hitoktatókat is, hogy ezt bátran merjék használni, mert ma már túlságosan sok az inger mennyiség, ami körülveszi a gyerekeinket is. Nem azt mondom, hogy nekünk ebben versenyezni kell, mert ezt sem fogjuk tudni szerintem legyőzni, de azokra az elvárásokra, esetleges pozitív dolgokra tudunk reagálni ezzel, amelyek ott vannak a gyerekekben, és várják azt, hogy legyen egy hittanórán mondjuk játék is, és lehet, miért ne lehetne.
3: Az elmúlt percekben Bánfalvi Viola Júliát, a Bárkatábor lelkipásztorát és Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 30 évvel ezelőtt, 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbéki Béter Református Szeretett Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbéki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretett Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárny. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik az intézménybe. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
2: Barna Sándorról, a Tiszáninéni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök urat hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősek otthon, Nemesbéki idősek otthon a 30. évét ünneplé.
3: Háladással a szívemben, hogy részese lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységre fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgáltam, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügyi, gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
2: Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
3: Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvá közvegyek gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
2: Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretett Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
4: Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatt, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
2: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak

0: most?
1: Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtérbeépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
0: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
1: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
0: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
1: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
0: És milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban?
1: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet, aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
0: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
1: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhával való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
0: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le az önben?
1: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
0: Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
1: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
0: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
1: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki

0: tudjuk nyitni az ajtót.
1: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
0: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. Éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
1: Viktorné Kardos-Erikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
2: Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkodunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról, többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, kihány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
1: Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
2: Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik. Egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban, Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal, az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat, ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosan fűzni egymással, gyülekezet és szeretet otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a szeretet otthon felé, ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is nézne ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
1: Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
2: Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is, és egyszer azt mondta, még a kezdet-kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb. Lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükbe, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenőben van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
3: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Múzeum Zsidó Történeti Múzeum a kolozsvári zsidó hitközséggel való együttműködés révén új, állandó székhelyre költözik, a Tipográfiai utca 25-ös szám alá. A múzeum a jótékonysági esemény sorozatának részeként felolvasó estet szervezett. A felolvasó estről, valamint a múzeum jövőbeli terveiről és az esemény sorozat elkövetkező programpontjairól kérdeztük Kelemen Lillát, a múzeum múzeográfusát. Az épület történetéről és a támogatási lehetőségekről részletes információkat a múzeum.ro oldalon olvashatnak. A riporter Pilbák Kincső.
2: Először ismertesse röviden a múzeum munkáját, feladatát, küldetését. Mit ad ez kulturális szempontból a városnak?
3: Először is köszönöm a meghívást. A múzeum, zsidótörténeti múzeum tulajdonképpen 2020-ban nyitotta meg kapuit, és Dan Krajovianu és Flavia Hatzigán alapítók munkájának köszönhető. Tulajdonképpen a múzeum a kolozsvári zsidóságnak a történetét foglalja össze, bemutatva egy részt a kultúrát, azt a gazdag örökséget, amit a városra hagytak, és a szomorú sorsukat is, ami a holokausztot illeti.
2: Jótékonysági felolvasóestre készülnek, amely az új székhely felújítását segíti. Mit kell tudni erről a felolvasóestről, illetve volt-e már ilyen, és készülnek-e még ilyennel?
3: Ez a ma esti eseményünk egy egész jótékonysági sorozatnak a része. Már 3 ilyen jótékonysági esemény koncerteket tudunk a hátunk mögött, és a mai felolvasó est 17 órától, vagyis 5 órától lesz a Tipográfiai 25 szám alatt, és a főszervezője Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, esszéista, műfordító és egyetemi tanár, Budapestről érkezik hozzánk, és ezzel a felolvasó esttel tulajdonképpen emléket szeretnénk állítani azoknak a zsidó magyar szerzőknek, akiknek a műveit először is 1944-ben kolozsvári Borcsa Mihály államtitkár kormánybiztos rendeletére kivontak a forgalomból, majd június 16-án bezúzták a budafoki papírmalomban. A ma esti felolvasó esten ezeknek az Erdélyhez is, vagy Kolozsvárhoz is köthető zsidó személyiségeknek a műveiből fogunk felolvasni. Értelmiségiek, helyi értelmiségiek, mi is a múzeum munkatársai, de lesznek köztünk egyetemi tanár és újságíró is.
2: Egy pár nevet kaphatunk, hogy kik fognak felolvasni, illetve hogy hogyan is segíti ez a múzeum átköltözését, munkáját, hogyan lehet segíteni?
3: Amint említettem, mi a múzeum munkatársai, Siklódi Beáta és jó magam Kelemen Lilla is fel fogunk olvasni, valamint maga a főszervező is Hetényi Zsuzsa, valamint Rót Mária és még egyebek között mások is. Tulajdonképpen ezzel az emlékállítással egyben és jótékonysági eseménnyel szeretnénk adományokat is gyűjteni az új székhelynek a felújítására, a homlokzatának a felújítására. Az adományokat készpénzben és valamint kártyás fizetéssel is lehetséges lesz majd intézni, valamint mindig rendelkezésükre áll az adományozóknak és azoknak, akik szeretnék támogatni ezt a múzeumi munkánkat, hogy a weboldalunkon, a muzeum.ro oldalon keresztül online is utalhassanak.
2: Milyen kiállításoknak, tevékenységeknek ad otthont ez az új székhely? Mi az, amit folytatnak az előző munkáikból, illetve milyen új lehetőségeknek ad helyszínt?
3: A fő részét itt az új székhelyen a mi állandó narratív kiállításunk teszi ki, valamint az időszakos kiállításunkat is át fogjuk költöztetni, és emellett, mivel a zsidó hitközségtől kaptuk használati kölcsönszerződéssel meg ezt az új épületet, ezért az ő zsidó társadalmat, vagy kolozsvári zsidó társadalmat bemutató kiállításokat is be fogjuk ide építeni, és ezen kívül szeretnénk egy olyan kis oktatási teret, vagy szobát is kialakítani, ahol lehetséges legyen majd múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, valamint akár más ilyen jótékonysági eseményeket, vagy csak emlékállító eseményeket a zsidósággal kapcsolatosan.
2: Hol tart most ez a költözés, mikorra várható az új székhelyen való bemutatkozás, megmutatkozás?
3: Nos, a jelenlegi fázisban zajlanak a munkálatok lassanként. Ősszel, most 2026. október-novemberében be fog zárni a régi helyszínen a múzeumunk, tehát a Virgil Fulcsia 3 szám alatt, és akkor majd a tél, az ősz, késő ősztél folyamán fog történni az átköltözés, és majd csak 2027 tavaszán, de inkább késő tavaszán fogunk majd jó reménységgel megnyitni ezen az új helyen.
2: Van-e valamilyen hozzáfűzni való még?
3: Azt még mindenképp megemlítésre méltónak gondolom, hogy amint említettem, ez a jótékonysági esemény sorozatról van szó. Ezt már elkezdtük egészen 2026 most áprilisától, és egészen 26 szeptemberig fog tartani, és a héten is a mai felolvasó esten kívül még két eseményről szeretném tájékoztatni a hallgatókat. Az első az pénteken 19 órától, ugyancsak itt a Tipográfiai 25 szám alatt lesz egy rockkoncert, ahol két helyi rockbanda, a Contrast és a Monday Shadow banda fog fellépni. Azért különleges ez, mivel a Contrast együttesnek tagja, tulajdonképpen a múzeum alapítója is. Úgyhogy egy kicsit ilyen hazai terepen lesz ez az egész. Valamint vasárnap, vagyis most június 21-én, szintén 19 órától, de már a Horea 21-23 szám alatt, vagyis ahol a zsidó neológ zsinagóga is áll, annak a hátánál levő zsidó kulturális központban lesz egy szintén jótékonysági koncert, A.G. Weinberger a fő meghívott, aki a Gringotronic egyszemélyes műsorszámával fog fellépni, és mellette még meglepetés vendég is lesz.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Lillát, a Múzeum Zsidó Történeti Múzeum múzeográfusát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: 2000 forintért. Teddy, új nyitás! Ma! Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy, ötletekkel teli.
1: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 ezer fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8-osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Csaknem 5%-kal csökkent március végén az előző év azonos időszakával összevetve a személyautók kötelező gépjárműfelelősség biztosításának átlagos éves díja. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed év végén átlagosan 55 ezer forintot fizettek a normál használatú személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás majdnem 12%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díjszint és a kárráfordítás között, ami a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szerződések jobb árérték arányát jelzi, írta a Magyar Nemzeti Bank.

0: Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

kedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

mennyei perspektíva. Ezért tehát nem csüggedünk. Pál második levele a korintusiakhoz, 4. fejezet, 16. vers. Pál a korintusi gyülekezethez írt levelében felidézi, hogy milyen árat fizetett addig Krisztus szolgálatáért. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezet 24-es verstől a 27-es versig. Hogyan tudott a problémái fölé emelkedni ahelyett, hogy összeroppant volna a súlyuk alatt? Úgy, hogy mennyei perspektívája volt. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezet 16-os verstől a 18-as versig. Pál másként dolgozta fel mindazt, ami vele történt. Nincstelenségében hitte, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 19-es vers. A vesztőhely árnyékában ezt írta: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Filippiekhez írt levél 1. fejezet 23-as vers. Kérd ma Isten segítségét ahhoz, hogy te is mennyei perspektívából tudj tekinteni a dolgokra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélet.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. 3 és 4 óra között, péntek révén talán már megszokhatták, hogy a Közélet Közérdek című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Elsőként majd a kéményellenőrzés, kéményseprés témájában Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét kérdezzük majd. Majd pedig az úgynevezett víziringről hallhatnak. Ez az egyik legnagyobb kezdőknek szóló vízitúra a sorozat Magyarországon, számos borsodabói Zemplén vármegyei helyszínnel. Erről Klemenc Henrikkel, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Közélet Közérdek 2026. június 19-én pénteken, a mikrofonnál Huszár Kata. Mai közéleti magazinunkban két témáról is szólunk. Ne várjunk őszig a kéményseprésssel, erre figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ha jól működik az égéstermék elvezetünk, biztonságban tudhatjuk otthonunkat, családunkat. A témával kapcsolatban Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét kérdezzük majd.
2: Vegyes tüzelési KIH-hoz kapcsolódó füstelvezetők esetében ugye évente, a gázüzemi készülékekhez kapcsolódó füstelvezetőknél pedig 2 évente kell elvégezni ezt a fajta ellenőrzést, ami továbbra is a lakossági szektorban ingyenes szolgáltatás, a katasztrófavédelem kéményseprői a társasházakban továbbra is automatikusan időpont egyeztetés nélkül mennek ki. Itt gyakorlatilag a családi ház vagy egy lakásos lakások esetében kell időpontot foglalni továbbra is a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon.
1: Ezt követően pedig a víziringről lesz szó. Ez a legnagyobb kezdőknek szóló vízitúra sorozat Magyarországon. Egy 12 állomásos túrasorozat, amely az ország legszebb folyóira és vízi útvonalaira kalauzol. A témával kapcsolatban majd Klemenc Henrikkel, a szervező Magyar Vízitúra Szövetség elnökével beszélgetünk.
3: Ez a második év, illetve ha úgy veszik, akkor a harmadik. Volt egy 0. év, amikor egy picit kisebb létszámban, helyszínben, illetve lazább szervezésben megpróbáltuk ezeket a nagyobb méretű vízitúrás eseményeket megszervezni. Aztán jól sikerültek, és akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk több helyszínen.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai Közélet Közérdek kínálata. Jó rádiózást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, ne várjunk őszig a kéménysepréssel, erre figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ha jól működik az égéstermékelvezetünk, biztonságban tudhatjuk otthonunkat, családunkat. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és, ha szükséges, a tisztítás is ingyenes. Sokan azonban csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor, a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek leterheltebbek. Ilyenkor többet kell várni az ellenőrzésre. A kéményseprők azonban a fűtési szezonon kívül is elérhetők. Nyáron valamivel gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő is. A témával kapcsolatban Dóka Imrét, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallják.
2: Az alapszabály nem változott, és nagyon fontos az, hogy a rendszerességen van a hangsúly, tehát hogyha valaki ez mondjuk nyáron érkezik a kéményseprő, akkor ugyanúgy maradt az a fajta eljárás, hogy vegyes tüzelésű KH-hoz kapcsolódó füstelvezetők esetében ugye évente, a gázüzemű készülékekhez kapcsolódó füstelvezetőknél pedig két évente kell elvégezni ezt a fajta ellenőrzést, amely továbbra is a lakossági szektorban ingyenes szolgáltatás. A katasztrófavédelem kéményseprői a társasházakban továbbra is automatikusan időpont egyeztetés nélkül mennek ki. Itt gyakorlatilag a családi ház vagy egy lakásos lakások esetében kell időpontot foglalni továbbra is a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, vagy pedig a 1818-as telefonszámon az 1-es menüpontba, majd a 9-es is az 1-es számot, ha megnyomják, akkor tudnak beszélni azzal az operátorral, akivel tudnak időpontot egyeztetni. Nagyon fontos az is, hogy évről évre találkozunk olyan vegyes tüzelésű KH-kandallókhoz kapcsolódó füstelvezetőkkel, kéményekkel, ahol nem megfelelő tüzelőanyagot használnak. Hát itt történnek a legnagyobb bajok, ugye olyan lerakódások, olyan koromkátrány alakul ki magában a kéményben, amely a kéménytüzeket tudja okozni. Országosan 653 kéménytűzhöz riasztottak bennünket, és ebből 81 például Borsod-Habaújzemplén vármegyébe történt. És a másik ilyen veszélyforrás, hogyha nem megfelelő a kémények karbantartása, ellenőrzése nem történik meg rendszeresen, akkor az a szénmonoxid, azaz az égéstermék a gázüzemű készülékek esetében nem tud a húzathatás hatására eltávozni biztonságosan. Ez tavaly évben 436 olyan szénmonoxidos eset volt az országban, ahol be kellett avatkoznunk, illetve ebből 14 olyan eset volt a Borsod-Habaújzemplén vármegyében az idei esztendőben, ahol ilyenfajta probléma fellépett. Nagyon fontos az is, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével, maguk a kéményseprők pedig nyilván egyenruhában igazolvánnyal tudják igazolni azt, hogy ők a katasztrófavédelemtől, a kéményseprői ágazattól érkeznek a lakossági ellenőrzésre.
1: Mi az egyébként, amit egy-egy ilyen alkalommal vizsgálnak a szakemberek? Tehát szó szerint megnézik a kéményt?
2: Maga a kéményseprőipari tevékenységhez kapcsolódóan, hogy mit is végez a kéményseprő, ez gyakorlatilag a kéményseprés.katasztrófavédelem oldalon le is van írva a gyakori kérdéseknél. Hogyan történik a kémény ellenőrzés, használja, milyen készüléket használnak az ingatlanban. Nyilván a kéményseprőt tájékoztatni kell azokról az átalakításokról, amelyek két ellenőrzés közötti időszakban történtek. Ugye itt a nyári hónapokban azért a lakásfelújítások nem ritkák az országban, így a Borsod-Habaújzemplén vármegyében, vagy éppen Miskolcon sem. Nagyon fontos az, hogy ha beépítettünk akár egy szagelszívó ventilátort, egy páraelszívót, vásároltunk esetleg a háztartásba egy szárítógépet, tehát minden olyan eszközt, vagy ott egy klímaberendezést telepítettünk, ami ugye itt az előttünk álló napokban nem is lesz ritka, vagy már esetleg sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Erről mindenképpen tájékoztassuk a kéményseprőt is, hiszen ezek az eszközök felboríthatják a ingatlanban a úgynevezett levegőháztartást, a levegő utánpótlást. Ugye a tökéletes égéshez az oxigén jelenléte, a levegő jelenléte az elengedhetetlen, tehát akár a nyílt lánggal üzemelő gázüzemű készülékeket, amelyeket egész évben használhatnak az emberek, hiszen gázüzemű vízmelegítők, vagy akár bojlerek, ezek jelen vannak a háztartásban, és hogyha nincs tökéletes égés, úgynevezett tökéletlen égés jön létre, akár a szénmonoxid veszélye is fennállhat. Így a kéményseprő nyilván a készülék közelében megméri ezt a fajta értéket, hogy megfelelően nincs-e tökéletlen égés, megnézi a füstelvezető állapotát, tehát nem szedi szét a lakást, de azokat a kötelező elemeket, amelyek a biztonság meglétéhez elengedhetetlenek, ezeket vizsgálják.
1: Hallhattuk, hogy a lakosságnak ingyenes a kéményseprés évente egyszer, illetve két évente egyszer, attól függ, ugye milyen ingatlanban lakik. De mi történik akkor, hogyha valaki netalentem például pont egy ilyen nyári felújítás kapcsán, vagy csak mondjuk egyébként is szeretné ellenőriztetni a kéményét, akkor ugyanúgy megteheti, csak az már nem díjtalan?
2: Így van, hogyha olyan átalakítás van, amikor mondjuk a kéményt át kell építeni, mondjuk egy olyan ingatlant vásárol. Tehát azt kell látni, hogy egy füstelvezető, egy kémény esetében két veszély áll fent. Ugye beszéltünk a kéménytüzekről, beszéltünk a szénmonoxid mérgezésről, nincs nem megfelelő a kémény húzat hatása. Ha mondjuk egy kazáncsere alkalmával át kell építeni a kéményt, akkor ezt mindenképpen át kell vetetni a területileg illetékes kéményseprőkkel. Nyilván ez a műszaki ellenőrzése, ez a bejelentést követően díjköteles. Maga a díjmentesség az, hogy ingyenes a lakosságnak a kéményseprés, az valóban magára a már meglévő kémény ellenőrzésére vonatkozik. Nem akkora összeg, hogy kockára tegyük az életünket, ez nyilván egy olyan hatósági költséggel jár, ami a kémény építéséhez, vagy éppen a fűtési rendszer átépítéséhez viszonyítva elenyésző, tehát nem ezen kell megspórolni a biztonságunkat. Maga a leírása, hogy mikor kell engedélyeztetni, erre nyilván több óra is kevés lenne, hogy felsoroljam. Éppen ezért mindenki a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon tud tájékoztatni, ahol egyébként akár az időpontját is le tudja foglalni, akár egy műszaki ellenőrzéshez, amikor a kéményseprőket arra kéri, hogy átépítés történt a lakásba, vagy éppen ha családi házban él, és időpontot szeretne foglalni, akkor ezt is megteheti.
1: Mire kell figyelnünk egyébként akkor, hogyha ugye itt kéményseprőssel kapcsolatban akár időpontot egyeztetünk, akár pedig kéményseprőt várunk? A kéményseprő mindig csak és kizárólag időpontra jön hozzánk?
2: Nagyon egyszerű a helyzetünk, hiszen ugye a társasházi lakásokban egy sor munka ütemterv alapján kiértesítésre érkezik a kéményseprő, tehát akkor valóban ugye a katasztrófavédelem kéményseprőit tudja fogadni az adott lakó. Ha a társasházba, mondjuk egy 20 lakásos társasházba érkezik a kéményseprő, de egy-kettő vagy akárhány ingatlanba esetleg vállalkozás lenne bejelentve, akkor az összköltség adott hányadát kell, hogy kifizesse a vállalkozás, hiszen ugye a vállalkozásokra nem érvényes a díjmentes szolgáltatás. Az egylakásos ingatlanok esetében az úgynevezett családi házaknál pedig mi magunk kérünk időpontot. Kérhetünk akkor is időpontot, ha vállalkozás van bejegyezve és fizetési kötelezettségünk van. Itt pedig a kéményseprőipari szolgáltatókat tudjuk mi magunk kiválasztani és megrendelni. Így, ha esetleg, ne adj Isten, valaki visszaélne ezzel a lehetőséggel, akkor nyilván nem kell, hogy beengedjük az ingatlanunkba, amikor nem várunk úgy mond kéményseprőt. Ez egy már egy megtévesztő jelzés lehet, hogyha váratlanul csengetnek hozzánk be olyanok, akik kéményseprőnek adják ki magukat. Ezért biztos az a felület, amit már többször említettünk, akár a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu, itt meg is tudjuk nézni, hogy ki az én kéményseprőm, illetve időpontot is tudunk foglalni, illetve a 1818-as számon is tudjuk ezt a fajta időpont megrendelést, egyeztetést végezni.
1: Akár egy-egy szokásos éves vagy két éves kéményseprés során, akár pedig egy felújítás során igénybe vett kéményseprésnél, milyen problémák fordulhatnak elő? Egyáltalán elő szoktak fordulni, vagy azért odafigyelnek az ingatlan tulajdonosok is, illetve esetleges felújításkor a szakemberek arra, hogy ott minden rendben legyen?
2: Ugye fontos az, hogy ha például mondjuk egy ellenőrzést nézünk, akkor az égéstermék elvezető, a kémény ellenőrzése, szükség szerint tisztítása történik meg egy-egy kéményseprői ellenőrzéskor. Az égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata is ebben a körben tartozik, illetve a tüzelőfűtő berendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás ellenőrzése, és az összekötő elemek ellenőrzése, valamint ugye a szénmonoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működésére vonatkozó előírások teljesítése, hiszen van, ahol ugye előírják, ez nem elsősorban a lakó ingatlanokban, hanem nyilván a tömegtartózkodásra vagy oktatási szállást adó intézményekre, illetve épületekre vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy a kéményseprő, amikor felhívja a figyelmet valamire, akkor több hibakódot, úgynevezett hibakódot használ. Ez nem jár semmilyen kötelezettséggel, de a kéményseprő felhívja a figyelmet, a különböző hibakódoknak van jelentősége. Nyilván a legdurvább az, amikor megtiltja már a tüzelőfűtő vagy melegítő berendezés használatát. Ez nem az ingatlan tulajdonossal történő kitolást jelenti, hanem a biztonság megteremtését erősíti. Éppen ezért komolyan vegyük, amikor esetlegesen mondjuk a nem megfelelő levegő utánpótlás miatt akár szellőző rácsokat javasol a kéményseprő. Ez nem azt jelenti, hogy a szellőző rács gyártójával van szerződése, és ő marketing tevékenységet végez, hanem pontosan az, hogy ne történjen tragédia, akár egy szénmonoxid mérgezés magában az ingatlanban. Úgy azt látni kell, hogy egy lakáson belül a fürdőszobában van legtöbb helyen maga a vízmelegítő készülék, ez a legkisebb helysége a lakásnak. Itt a legkisebb a levegő, éppen ezért fontos az, hogyha mondjuk az ajtóra egy szellőzőrács felszerelését írja elő, akkor ezt végezzük el. Megint nem a költség az, ami az életünket befolyásolja, tehát szálljuk rá azt a néhány ezer forintot, minthogy tragédia történjen.
1: Szóba került egy fél mondat elejéig maga a szénmonoxid, amiről én azt gondolom, hogy itt a kémények kapcsán is érdemes beszélnünk, arról nem is beszélve, hogy ugye ez nem csak télen menthet életet akár egy ilyen szénmonoxid érzékelő, hanem nyáron is sajnos nagyon sok szor halljuk, hogy vagy kellett volna, mert tragédia történt, vagy akár életet is mentett, hiszen ugye a fürdőszobát például nyáron is használjuk. Ez miért fontos egyébként, hogy a nyári időszakban mondjuk erre is figyeljünk, hogy aki esetleg nem rendelkezik ilyen érzékelővel, az mondjuk vásároljon?
2: Az előttünk álló nyári időszakban többször akár hőhullám is kialakulhat, olyan forró nyári napok lehetnek, mint akár a tavalyi évet, hogyha nézzük a tavalyi évet tekintve is, több olyan hőségriadó volt elrendelve, amikor akár az éjszakai órákra sem hűl le úgy a levegő. Na most ez a meleg, ez a kémény végét, kémény nyílást fel tudja úgy melegíteni, hogy úgynevezett légdugó alakulhat ki. Ugye aki a melegvizet is nyílt lánggal üzemelő berendezésekkel állítja elő egész évben, ott ilyenkor ezekben a nyári forró napokban érdemes óvatosabban eljárni, nem tartósan üzemeltetni ezeket a készülékeket, ha nincs szénmonoxid érzékelője. Nyilván az a célszerű, hogyha vannak ilyen készülékek a tüzelőfűtő vagy melegítő berendezések közelében, hiszen ezek már a legkisebb problémánál is jelzik azt, hogy valamiféle probléma van. Az úgynevezett okosabb készülékek, modernebb készülékek pedig már le is tiltanak, amikor úgy érzi, hogy nem tudja a szükséges égés terméket biztonságban elvezetni. Ugye itt úgy kell elképzelni ezt a jelenséget, mint amikor a dugó miatt nem tud távozni magából a kéményből az égés termék, ezért az a tökéletlen égésnek köszönhetően vissza fog áramolni, és a lappangó, láthatatlan, szintelen, szaktalan gáz az oxigént kiszorítja, ez vezethet tragédiához, és óvaintenék mindenkit ilyenkor, amikor akár egy kád vizet enged ezekben a forró napokban, hiszen ezek a berendezések ugye folyamatosan állítják elő a melegvizet, éppen ezért, hogyha nincs érzékelünk, akkor nagyon fokozottan figyeljünk ezekre, szellőztessünk gyakrabban ilyenkor a készülékeket, amelyek szintén oxigént használnak, a háztartás levegőjét, ezeket kapcsoljuk le, egyszerre ne menjenek, hiszen ezek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosabbá válhassanak a környezetünk, a lakóingatlanunk, és ne torkoljon akár mérgezésbe, akár tragédiába.
1: Kedves hallgatóink! A kéményseprésssel kapcsolatban beszélgettünk az elmúlt percekben Dóka Imrével, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a Vízi Ring a legnagyobb kezdőknek szóló vízitúra sorozat Magyarországon. Ez egy 12 állomásos vízitúra sorozat, amely az ország legszebb folyóira és vízi útvonalaira kalauzol. Akár kezdő vagy tapasztalt evezős valaki biztosan talál számára megfelelő úti célt, teljesítést. A szervező Magyar Vízitúra Szövetség célja, hogy a vízitúrázás élményét bárki megtapasztalhassa. Biztonságosan, jó társaságban. Az idei víziring eseményei közül néhány már lezajlott Sárospatakon és Sarudon, de például június 27-én Ongáról, illetve Nagykinizsről is indul egy-egy vízitúra, amihez akár a miskolciak is csatlakozhatnak. A részletekről Klemenc Henrikkel, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökével beszélgetünk.
2: A második év, illetve ha úgy veszik, akkor a harmadik. Volt egy nulladik év, amikor egy picit kisebb létszámban, helyszínben, illetve lazább szervezésben megpróbáltuk ezeket a nagyobb méretű vízitúrás eseményeket megszervezni. Aztán jól sikerültek, és akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljuk több helyszínen. Ezt a tavaly évben volt, és a idei évben pedig még tovább léptünk, és még több helyszínt próbálunk meg bevonni ebbe az esemény sorozatba, de hát ha úgy veszünk, akkor ez már a harmadik év.
1: Mi ennek a lényege tulajdonképpen? Mit takar ez a víziring elnevezés?
2: Igazán a legfontosabb és szinte egyetlen egy célja az a vízitúrázásnak a népszerűsítése. Egy olyan alkalom, amikor bárki, aki szeretne, az megpróbálhatja magát, hogy milyen vizen időt tölteni, milyen kenúzni, kajakozni, a rafttal közlekedni, attól függ. Vízitúrázás népszerűsítése az elsődleges célja, bárki számára kipróbálható vízitúrás eseményeknek a szervezése. És egy nyilván több másodlagos célja is van, abból is a legfontosabb talán a vízterületeinknek a népszerűsítése, Magyarország szépségeire való figyelemfelhívás, mindez ugye vízről.
1: És tulajdonképpen ide akkor bárki jelentkezhet, nem kell, hogy csoport legyen esetleg, hanem én mondjuk úgy döntök, hogy igen, szeretnék kevezni, megnézem, hogy hol lesz, mikor lesz, és akkor megmondom, hogy mit szeretnék én csinálni. Mi ennek a menete?
2: Pontosan. Hát mondjuk nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint egy ilyen nagy maratonfutást. Nyilván nem tudunk, és nem is szeretnénk több 10 000 embert összetoborozni egy napra. Futni azért sokkal több ember tud szeretni tevezni, de valójában, hogyha valaki szeretné ezt kipróbálni, akkor jelentkezik a megadott felületeken, eljöhet akár egyedül is, és a szervezők pedig el tudják dönteni azt, hogy őt milyen hajón ember tudják beültetni, milyen aznapi elfoglaltságot tud felajánlani a szervező csapat attól függően, hogy milyen képzettségű az ember. Nyilván, aki már gyakorlott vízitúrázó, és mondjuk így jó mókának tart egy ilyen nagy csoportos sebezést, vagy tömeges sebezést, ha tudja, hogy mit keres, tudja, hogy mire kell pontosan jelentkezni, esetleg hoz magával saját eszközt, azért elég sok embernek van már otthon saját, főleg SUP, ugye, de a kajak is, kenú is jellemző eszköz, és akkor gyakorlatilag mehet bárki, aki pedig teljesen kezdő életében akkor ül először hajóba, az pedig kap maga mellé segítséget, kormányost, útmutatást, tehát hogy egy ilyen elég bonyolult, de teljes kiszolgálást, úgy mondjuk.
1: És ide gyerekek, felnőttek egyaránt mehetnek?
2: Persze, igen. Ez nagyon fontos célja a szövetségünknek, hogy a vízitúrázást azt kiterjesszük mindenféle generációra, tehát a 3-4 generáció együtt evezése számunkra egy ilyen utopisztikus és optimális, de egyébként már elért cél, úgyhogy azért minden egyes helyszínen van olyan kis túrakör, amit tényleg a dédszülőtől a unokáig kis házi kedvenccel együtt, tehát egy ilyen klasszikus család is végre tud hajtani.
1: Ugye az éven már lezajlott néhány része ennek a víziringnek. Beszéljünk egy picit ezekről, amit el lehet mondani, hogy milyen volt a fogadtatás, mert ugye már májusban, ha jól láttam, itt Borsod-Abaúj-Zempén vármegyében, Sárospatakon a Bodrogon neveztek, de volt már például tiszatavi sportpiknik is. Hogyan fogadták ezeket az érdeklődők? Egyáltalán milyen volt rá az érdeklődés?
2: Ahogy vártuk, egyébként évről évre nő az érdeklődőknek a száma, Ugye Sárospatak az nálunk most idén debütált először, ráadásul ők mondjuk azt az utolsó pillanatban ugrottak be a szervezésbe, éppen ezért ott egy kicsikét kemény feladat volt számunkra ez a szervezés, a szervező csapat iszonyatosan jól, nagyon gyorsan és nagyon ügyesen megszervezte a programot, úgyhogy több százan voltak ott is a korai időpont és a hirtelen jött szervezés ellenére is. És hát ugye utána a következő helyszín az pedig Sarud volt a Tiszató mellett az élmény falu szervezésében. Hát ők régi motorosok, valami profi csapat, úgyhogy ott rengetegen voltak, több mint 400 ember. Ezen abszolút nem lepődtünk meg, de hát ugye a Tiszatónak a különlegessége, illetve hát azt, ha hozzáveszik, hogy ez a társaságot írdatlan tapasztalattal rendelkezik túraszervezésben, úgyhogy azt gondoljuk, hogy az egy olyan létszám volt, ami oda egy elvárható és egy nagyon jó, szép eredmény. Nem feltétlen várunk minden fordulóra 4-500 embert, valahol ez nem is kivitelezhető, de azért örülünk annak, hogyha van ilyen kiugró létszám is. Ez egy rekordszám volt, ez a 400 egyelőre. Jó lenne megdönteni, de nem erre törekszünk elsősorban, hogy nagy tömegeket vigyünk vízre, mert azért az nem feltétlenül kényelmes.
1: Én megfigyeltem, hogy hát Borsodabuj-Zemplén vármegye itt azért eléggé olyan szempontból kiemelt helyen van, hogy júliusban is lesz itt ráadásul a Hernádon egy víziring, ami hát talán a miskolciakat is érdekelheti, hiszen innen nem messze indul el Gesztelyből. Itt, ahogy látom, két táv között is, két típus között is lehet választani, és több időpont is van. Mindenütt egyébként így megy a napnak a menete, hogy ekkor is indul, akkor is indul? Evezés?
2: Hát igen, leginkább azért van ez így, mert a vízterületnek a sajátosságai ugye ezt teszik lehetővé. A Tiszatavon el tudott indulni egyszerre 400-500 ember, megfelelő méretű a vízterület, megfelelő mennyiségű kísérőhajóval ezt a nagy armadát lehet ugye kísérni, követni. Ugye a Balaton átevezés, amit nem a mi szervezésünk, a Kajakenő Szövetség szervezi nagyon-nagyon sikeresen, évek óta ott még több ember megindulhat. Azért egy Hernád az másról szól. Az egy igen, kicsit ilyen csikósabb, vadabb folyócska. Nem árt azért technikával evezni rajta, aki önmagától indul. Ha pedig csoportba ülve, akkor ilyen nagy raft, ilyen gumitestű vaddízi hajókkal mennek. Ugye nyilván ezeknek a száma korlátozott, a kormányosok száma is korlátozott. Ezért túrusokban képzelhető el az evezés. Ugye legközelebb folyón szervezünk, a folyón nem indulhatunk meg egyszerre, 3-4-500-an, többféle szempontból is aggályos ez.
1: Mit kell vinni egy-egy ilyen túrára, ha valaki úgy dönt, hogy nem a saját felszerelését, mert ugye az egy külön történet, ahogy hallhattuk, hogy vannak, akik száppal indulnak neki, és a többi. Tehát aki úgy dönt, hogy közösen szeretne valakikkel evezni.
2: Hát egy laza nyári túra felszerelést szoktam javasolni, amiben akár elindulna az ember egy ilyen erdei sétára. Mindenképpen könnyű, gyorsan száradó felszerelésre. Nem baj, ha hosszú ujjú egyébként. Sokan azt gondolják, hogy fürdőruhába kell vízi túrázni. A mostani UV-sugárzás meg napviszonyok között mindig kis sokan vagyunk, üzen hosszú ujjúban nevezünk, akár hosszú nadrágban is. Az elég, hogy legyen miben átöltözni a végén, hogyha esetleg úgy alakul a helyzet. Meg hát ugye a vízbe lépés elkerülhetetlen, tehát mondjuk úgy kell számolni, hogy az ember térdig vizes lesz legalább, ha a lecsöpögő vízről nem beszélünk, ami az evezőlapától az ember ölébe hullik. Ugye nyáron ez nem probléma, sőt még jól is esik, tehát egy váltócipő is sem árt, vagy egy váltószandál. Ugye a nap elleni védelem nagyon fontos, sapka, napszemüveg, naptej, elkerülhetetlen, meg egy esőkabátot be kell gyűrni a hátizsákba, illetve hát ugye víz, csoki, tea, jobb a tea víznél, ugye nagy melegben azért nem árt, hogyha vannak egyéb szerves anyagok is a italban, nem csak tiszta víz, vagy csoki, esetleg valami kis sós rákcsálnivaló. Gyorsan párolódhat az ember, sokat izzad, nagy melegben, meg főleg ezekre oda kell figyelni. Nyilván a szervezők azok adnak frissítőt, meg gondoskodnak ezek a dolgokról, de az a titó, hogy az ember visz magával. Ez minden vizitúrára igaz egyébként.
1: És ilyenkor hogy történik? Mert például, ahogy én itt láttam kifejezetten itt ezt a Hernándos túrát, ahogy figyeltem, elindulnak A pontból, megérkeznek B pontba. De hát ugye valaki azért elmegy mondjuk az A pontba, ott beszáll a hajóba, hogy kerül vissza?
2: Hát a szervezők erről gondoskodnak, buszokkal, egyéb logisztikai lehetőségekkel, aztán van olyan, hogy nagy mennyiségű kerékpár bocsájtanak a rendelkezésre a túra végén. Hát ilyenkor azért, akik ezeket a programokat szervezik, ők egy komolyabb csapattal készülnek fel erre a vendégsereg fogadásra. Tehát ott van minden számtalan szállítójárű buszok, amik hozzáfűzik az embereket. Helyszín függő egyébként, valahol csak így lehet megoldani. Hát akik meg tudják oldani, azok pedig ilyen körtúrákat szerveznek, és akkor nincsen problémába.
1: Mennyire népszerűek egyébként úgy általánosságban Magyarországon akár a vízisportok, akár maga a vízitúrázás?
2: Kicsit külön választanám ezt. A vízisportokhoz mi nem értünk, ugye mi alapvetően vízitúrázással foglalkozunk, pedig hát valahol ugyanaz a kettő. Ugye mi nem sportolási céllal megyünk a vízre, hanem természetjárás, a táj szépsége, a környezet nézése szempontjából. Nyilván a vízitúrázósok adják a vízisportolóknak a magját, hiszen egy család, aki elmegy a kisgyerekkel vízitúrázni, és úgy megtetszik neki a vízi-vízparti élet, kajakozás, kenuzás, az eltalál egy kajakkelő klubba, vagy egy evezős klubba, és akkor folytatja tovább versenyzőként. A vízitúrázás egyre népszerűbb, ez biztos. Egy nagyon szép, viszonylag megfizethető áru természetjárási forma, elég különleges ahhoz, hogy az ember tudjon vele utána dicsekedni a havaroknak. A vízisportok népszerűségéről én nem tudok konkrét számokat mondani, nem ismerem ezeket a statisztikákat, ezt a Magyar Kajakön Szövetség vagy Elvező Szövetség jobban meg tudná mondani, az biztos, hogy sokan mozognak a vizeken, főleg ilyenkor elég jó látni, hogy a kis klubokba ezek is picike 8-10-12 éves gyerekek, a kis gyerek kajakokkal, kenúkkal csapatják, úgyhogy én azt gondolom így külső szemlélőként, hogy az is népszerűbb. A vízitúrázás biztosan az.
1: 12 állomás, miért pont 12?
2: Nem volt semmilyen konkrét elképzelésünk ezzel a 12-es számmal, így jött ki a lépés. Akik nagyon szerették volna, voltak, amit nagyon jó helyszínek, tehát azokat mi nem szerettük volna kihagyni, tulajdonképpen a támogatók segítséggel ez volt az az optimális létszám, területi eloszlásban is, meg mennyiségben is, amit még kényelmesen meg tudunk szervezni.
1: Hol lehet egyébként itt megnézni a majd soron következő helyszíneket, időpontokat?
2: Van egy gyűjtő oldala ennek a sorozatnak, az a vizilink.hu, de egyébként a sportnaptárat használjuk mi jelentkezési felületnek. Nagyon jó bevált rendszer, és oda föl van töltve mind az összes helyszín versenyleírása, és ott lehet valójában jelentkezni ezekre az eseményekre. A túra szervezők és túrázók a sportnaptáron keresztül tartják egymással a kapcsolatot. Mi egyébként ilyen koordinátori szerepet töltünk be a szervezők és a vendégek között. Hogyha valakinek generális kérdése van, akkor hozzánk fordul, egyébként pedig átirányítjuk az adott helyi szervezőnek a valamilyen forró vonalára, és akkor ott tud segíteni valaki.
1: A Magyar Vízitúra Szövetség az, amit ugye az előbb említett, hogy önök koordinálják tulajdonképpen az egész rendezvénysorozatot. Mit tudhatunk erről a szövetségről? Mert ahogy én láttam, hát elég fiatal, 2022-ben alakultak.
2: A szövetség ebben a formában igen. Azt azért tudni kell, hogy ennek a szövetségnek volt előd szövetsége, amely egyébként a mai napig működik, ez a Duna Régió Vízituristikai Szövetség. Már 2008-ban alakult, de olyan tagok alapították, akik a 90-es évek, sőt a 80-es évek végétől már vízitúrázással foglalkoznak. Tehát ha úgy vesszük, akkor bíróságilag még óvodáskorú a szövetség. Egyébként pedig a tagokat nézve több évtizedes múltra tekint vissza a tagság, úgyhogy én ezt az utóbbit szoktam kiemelni, hiszen nem most álltunk neki 2022-ben foglalkozni a vízitúrázással. Egyszerűen csak úgy gondoltuk, hogy alapítunk egy olyan civil szervezetet, ami a víziturizmus minden aspektusát magába tudja fogadni. És ez volt a legegyszerűbb útja ennek az egésznek, hogy csinálunk egy új szervezetet, aki alkalmasabb erre a feladatra.
1: Mi itt egyébként a távoli cél? A szervezet távoli célja?
2: A távoli cél nekünk igazándiból, ez a nagyon utopisztikus gondolatok nincsenek. Tehát nem szeretnék azt, hogy mindenki kajakkal, kenuval menjen a munkahelyére. Alapvetően egy teljesen logikus elképzelésünk van. Magyarország lakosságának a közel fele vízparti vagy vízközeli településen él. Ugye ez a fajta vízikultúra, ez a vízzel kapcsolatos tudás halmaz, ez mindig is a magyar embereknek a birtokában volt, legalábbis sokáig igen. Az elmúlt 30-40 évben ez egy kicsikét elkopott, kikopott. A csónakházak bezárása, a sportolás, nyaralási szakások átalakulása miatt kénytelen keletlen így lett. És mi semmi más nem szeretnénk, csak az, hogy minden magyar emberhez közelebb kerüljön egy kicsit a saját vízterülete, a saját vízi kultúrája. Vannak ilyen elképzeléseink, hogy mindenki tanuljon meg legalább egy hajón ember nevezni Magyarországon, ami hát nem mondom lehetetlen feladatnak, de hogyha már annyian tudnak kenúzni, vagy kajakozni, vagy szapozni, mint amennyien kerékpározni, akkor azt hiszem, hogy jók vagyunk. Most ez egyelőre, azért még messze állunk ettől, de ez a cél. És szeretnénk a vízi kultúrát minél jobban elmélyíteni a társadalomban, bár ezek ilyen nagyon megfoghatatlan mondatoknak hangzanak, de hogyha egy 40 oldalas stratégiát fel tudnék most olvasni, akkor érthető lenne. Amit nagyon szeretnénk visszahozni a köztudatba, ugye régen volt egy úgynevezett vízi ártassági képesítés, képesség, képzés. Ez főleg ugye az ilyen 80-as, 90-es évek, 70-es, 80-as évek, sőt még korábban is, ha visszatekintünk, annak volt a nagyon okos gyermeke. Ugye ez nem szólt másról, mint arról, hogy az ember, ha már ez egy közlekedési eszköz, és azért sok esetben olyan helyen közlekedik fel, ahol mások is közlekednek, lásd, uszályok, teherszállítóhajók, jetskik, motorcsónakok, az ember azért mégiscsak tudja, hogy mit kell csinálni. Ismerje fel a szabályokat, a szabályrendszert, az eszközhasználatot, tanulhassa meg valakitől, aki ezt jól el tudja magyarázni, és akkor a végén be tudtak szerezni egy ilyen vízi jártassági képesítést. Ez mint mondjuk az úszás igazolás. És azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó alap lenne ahhoz, hogy az emberek közelebb kerüljenek a vízhez. Nem beszélve arról, hogy baleset megelőzési feladatai is lennének. Ugye egyre több az olyan jellegű vízi baleset, ami azért következik be, mert valaki előzetes ismeret nélkül, vagy hirtelen megszerzett ismerettel keverednek egy olyan szituációba, amit nem tudnak megoldani. Ugye egyre könnyebb jogosítvány nélkül motorcsónakot vezetni, egyre több helyen lehet kapni olyan vízi eszközöket, amikkel vízre lehet menni, akárhova is, tehát egy vásárlóközpontba be tudunk szerezni egy vízi járművet, amivel tudunk utána akár a hajózó úton is túrázni. Úgyhogy a szövetség nagyon szeretné ezeket a vízi jártassági képesítéseket, képzéseket feléleszteni, és ezt az egészet valahogyan bevinni a közoktatásba is. Tehát osztályfőnöki órák, testnevelési órák keretén belül szeretnénk, hogyha kötelezően választható lenne, akkor nagyon szépen fogalmaztam, az a vízismeret, a vízi járművek ismerete. Ez egyik legfontosabb stratégiai jelenünk talán, sok közül, amit most nem sorolnék föl, de hogyha valamit ki kell emelnem, akkor ez az mindenképpen.
1: Adjunk egy kis kettcsinálót a hallgatóknak. Miért jó a vízen lenni? Aki még mondjuk egyáltalán nem próbálta se a szapozást, se a csónakázást, se a sárkányhajót, semmi ilyesmit nem próbált, hogy mondjuk hosszabb ideig nem csak mondjuk strandol, pancsol valamelyik tóban, vagy folyóban, vagy úszkál, hanem tevékenyen ott részt vesz az ottani közlekedésben, hogy ilyen nagyon kurtán furcsán fogalmazzak.
2: Igen. Ugye alapvetően, hogyha belegondolunk a víz, mint természeti elem, az minden ember, és nem csak az emberek, hanem gyakorlatilag minden élőlény számára egy vonzó desztináció, egy cél. Ki miért, de megy a vízhez. Úszni, fürdeni, horgászni, inni belőle, vagy egyszerűen csak az ember a barátnőjének a kezét fogva ül a parton és nézi a vizet, vagy hát éppen egyedül. Tehát az embernek kell a víz látványa, érintése, érzése. Alapvetően ösztönből egy vonzó közeg. A vízen teljesen máshogyan néz ki a világ, mint a vízpartról. Mint hogy egy másik dimenzióban lennénk. Egy vízről látni a saját országunkat, mondjuk például a parlamentet, vagy akár a saját településünk kikötőjét is, az egy teljesen fordított és érdekes helyzetet teremt. A víznek a párolgása, a víznek az illata, minden egyes ilyen kis apróság az egy nagyon jó érzést ad az embernek. Legyen ez bármikor. Még bőrigázni sokkal jobb egy kenuban ülve, mint a parton sétálva. És hát nem beszélve arról, hogyha a folyóvízről beszélünk, és éppen nincs kedvünk evezni, akkor csak sodródunk az árral. Ugye ez azt jelenti, hogy hát haladunk, ami jó, mert az ember jön a túrában, és megáll, akkor áll. Ez nem kérdés, az ide nem halad tovább. De ez a sodródás is egy olyan érzést ad, ami kellemes az embernek. Tehát nem tudom így megfogalmazni, lehet, hogy egy jó pszichológus szépen egy mondatba tudná önteni. Én azt gondolom, hogy minden egyes dolog, ami a vízhez kötődik, az kell az embernek, úgyhogy hogy ilyen a vízi túrázás is.
1: Kedves hallgatóink, a Víziring a legnagyobb kezdőknek szóló vízitúra sorozat Magyarországon. Ez egy 12 állomásos sorozat, amely az ország legszebb folyóira és vízi útvonalaira kalauzol. Akár kezdő vagy tapasztalt evezős valaki, biztosan talál számára megfelelő úti célt, teljesítést. A szervező Magyar Vízitúra Szövetség célja, hogy a vízitúrázás élményét bárki megtapasztalhassa, biztonságban, jó társaságban. A részletekről az elmúlt percekben Klemenc Henrikkel, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Közélet Közérdek 2026. június 19-én pénteken.
0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megjegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső ország részben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az

0: északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez a Svéd Asztal június 19-én pénteken, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában először a kalendáriumot lapozzuk fel, majd az Útravaló című rovatunk következik, 16 óra 30 perckor regionális hír összefoglalóval jelentkezünk. 3:45 tájékán arról szólunk, hogy a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kara gazdálkodás konferenciát rendezett. Ma komoly kihívást jelent a fogyasztói és kereskedői szempontból az élelmiszerellátási láncok lerövidítése, az élelmiszerbiztonság stabilizálása, valamint a saját márkás termékek megjelenése. A tématerület sajátosságait, aktuális trendjeit marketing és kereskedelmi megközelítésből tárta fel a találkozó. Pap Beatrix riport összeállítását hallhatják majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre. Jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 19-e van. A gyárfások és a rómaiok ünneplik névnapjukat. A gyárfás görög-latin eredetű, jelentése idős férfi, a gerváz régi magyar alakja. A Romeo a latin Romaeus név olasz formája, jelentése római vagy a római birodalomból származó. A késő középkorban így nevezték a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is. Nézzük, hogy milyen jeles történelmi események kötődnek ehhez a naphoz. 1163-ban harmadik István hadával Székesfehérvár mellett ezen a napon legyőzte negyedik István seregét. Lukács esztergomi érsek tanácsára harmadik István száműzte az országból negyedik Istvánt. 1464-ben, június 19-én 11. Lajos rendeletére létrehozták Franciaországban a postát. 1723-ban harmadik Károly szentesítette az 1722. évi törvényeket. Ezeknek a törvényeknek egy része a Habsburgok öröklési rendjét szabályozza. Ez volt az úgynevezett pragmatika szankció. 1991-ben ezen a napon elhagyta Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, Szilov altábornagy személyében. 2014-ben pedig a spanyol parlament két házának együttes ülésén felesküdött az ország alkotmányára 6. Fülöp király. És még egy sportérdekesség, 1924-ben, június 19-én Paavo Nurmi finn hosszú távfutó Helsinkiben az 1500 méteres és az 5000 méteres távon 50 percen belül két világrekordot is futott. Nézzük, hogy milyen hírességek születtek ezen a napon. 1623-ban született Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, filozófus, teológus. 1828-ban, június 19-én született Tam Mor magyar festőművész. 1871-ben Szokolyi Alajos olimpiai bronzérmes atléta. 1902-ben Bán Frigyes háromszoros Kossuth-díjas magyar filmrendező érdemes művész. 1927-ben, június 19-én született Bánfi György Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, 1936-ban pedig Bács Ferenc, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész. 1951-ben ezen a napon hunyt el Egri József magyar festőművész, 1979-ben Passuth László magyar író, műfordító hunyt el, 1993-ban pedig William Golding Nobel-díjas angol író, költő. 2013-ban ezen a napon hunyt el Horn Gyula, magyar politikus, az MSZP volt elnöke, a Magyar Köztársaság egykori miniszterelnöke. 2019-ben pedig Horváth Ádám Kossuth-díjas magyar rendezőtől kellett búcsúznunk. Kedves hallgatóink, ez volt a június 19-i nap krónikája.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó, vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi, emberek, szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebbből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszer-s mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, tovább lépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 19-én pénteken 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán.
2: Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományokhoz híven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője.
3: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt 5 esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az 5. ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad, tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk, több száz ember dicsérte együtt az urat, Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez, aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg, utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket.
2: Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8-osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát.
4: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy valóban tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek, de ennél sokkal van szó. Ha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorlóiskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén igyekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen.
2: Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara munkatársai gazdálkodás konferenciát rendeztek. Ma komoly kihívást jelent fogyasztói és kereskedői szempontból az élelmiszerellátási láncok lerövidítése, az élelmiszerbiztonság, az élelmezésbiztonság stabilizálása, valamint a saját márkás termékek megjelenése. A tématerület sajátosságait, aktuális trendjeit marketing és kereskedelmi megközelítésből tárta fel a találkozó, melynek fókuszába a magyar élelmiszer szektor előtt álló jövőkép, valamint a marketing innovatív megoldásokra is hatást gyakorló fogyasztói árérzékenység került. Pap Beatrix riport összeállítása következik.
2: Sós Mihállyal, a Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelmi Intézetének vezetőjével beszélgetek, illetve Szűcs Istvánnal, a rendezvény főszervezőjével, elnökével. Miért fontos most ez a konferencia?
3: Az egyik a legeslegfontosabb, ugye, hogy alapvetően élelmiszer marketinggel, pontosabban élelmiszerek marketingével, kereskedelmével, kereskedelmi helyzetével fogunk foglalkozni. Nyilván szóba fognak kerülni a legfontosabb kihívások, amelyek a szektor előtt állnak, és ez az egész konferencia kicsit olyan nem igazán termeléscentrikus, hanem sokkal inkább kereskedelemcentrikus és sokkal inkább marketingcentrikus, fogyasztócentrikus. Ezért is van az, hogy a Gazdaságtudományi Kar marketing intézete az, aki elsősorban a szakmai kérdésekért felelős. Mert hogy melyek ezek a legfontosabb kihívások? Ugye a politikai szólamok szintjén nagyon sokszor elhangzik az, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, gondoskodni kell az élelmiszerbiztonságról, az élelmezésbiztonságról. Ez mennyire fontos kihívás mind a világon, mind Magyarország esetében. Ehhez kapcsolódva nagyon sokszor megjelenik, hogy az élelmiszereknek az ökológiai lábnyomait, különös tekintettel a széndioxid lábnyomra például, a vízlábnyomnak a csökkentésére, ugye mindenképpen oda kell figyelni. Még akkor is, hogyha azt mondhatom, hogy fél Európa többé-kevésbé úgymond elszabotálja a Green Deal-t, illetve a Green Deal-ben megfogalmazott célkitűzéseket. Na most egyik dolog az, hogy ezeknek próbáljunk megfelelni az új kihívásoknak, az ESG-nek például az élelmiszerláncok, teljes élelmiszerlánc, élelmiszervertikum mentén. A másik dolog pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni a promócióba, hogyan tudjuk ezt elfogadtatni a fogyasztókkal, és ugye ez nem egy egyszerű történet, éppen ezért a konferencia próbálta úgy összerakni az előadókat, hogy mind a termelői oldalról, mind a kiskereskedelmi oldalról, mind a piackutatás oldaláról, mind a tudomány oldaláról legyenek olyan képviselők, akik ezeket a kérdéseket, hogy így fogalmazzak, körbejárják, és szakértő szintű válaszokat fognak tudni adni erre. Például a kerekasztal megbeszélést is próbáltuk úgy összerakni, hogy sokszor még ellentétes álláspontokat képviselő kollégák is ott fognak ülni. Egy szóval, nagyon szépek ezek a célkitűzések, nagyon szép az, hogy legyen rövid ellátási lánc, növeljük a hazai élelmiszereknek az arányát, szerepét a kiskereskedelmi szektorban. Ezzel általában generálisan egyet is szoktak érteni a fogyasztók. A legtöbbször az a probléma, hogy ennek a plusz költségeit általában nem tudjuk, vagy nem tudják a szektor szereplői áthárítani a fogyasztókra, és azért ez nagyon komoly konfliktusokat szokott okozni. És hát ezt próbálnánk egy picit, hogy így fogalmazzak, tényleg körbejárni, feltárva a legfontosabb kihívásokat, és természetesen megoldási javaslatokat is adni ezekre a kihívásokra, illetve megadni, milyen kilátások előtt áll egyébként a magyar élelmiszer szektor. Mert azért ne felejtsük el, hogy a fogyasztó azért elképesztően árérzékeny, és a jelenlegi gazdasági társadalmi környezetben sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy csak úgy, mint 30 évvel ezelőtt az ár a legtöbb ilyen promóciós célkitűzésünket, amiben megpróbáljuk beépíteni ezeket az elemeket, amiről beszéltem, nagyon sok esetben ez felülírja, különösen a középosztály, illetve az alsó középosztály esetében.
2: Mi lehet akkor az optimális helyzet? Mi a cél, amit meg tudnak valósítani?
4: Hát összességében a fogyasztói magatartás trendek, illetve a fogyasztói bizalom, amire a mostani rendezvény felépült, az próbál erre választ adni. Egyrészt itt ez az egyik oldala, a szabályozási oldal, illetve a közösségi irányelveknek való megfelelés. A másik oldala az éremnek, az pedig a fogyasztó. És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt 6 évben olyan fogyasztói magatartás változások mentek életbe, amik a marketing történelmében soha nem voltak még megfigyelhetőek. Itt, ha gondolunk a Covid alatti fogyasztói magatartásra, utána az inflációnak a mértéke olyan magas volt, hogy gyakorlatilag a fogyasztói magatartás és ezeknek a trendjeit rúna szinten meg tudta változtatni. Ezek olyan alapot adnak most a fogyasztóknak, amelyeket le kell követnie a cégeknek. Tehát olyan új irányok jelentek meg, olyan termékeket keresnek a fogyasztók, ami korábban nem voltak, vagy nem úgy lehetett megfogni őket a boltban, vagy megtalálni őket, nem úgy lehetett fogyasztani őket. Gondolok a kényelem trendre, amikor egy konyhakész majdnem teljes mértékben fogyasztható, de még egy kis konyhatechnikai lépést beiktatok, élelmiszert veszünk, vagy gondolok arra, hogy egy teljesen kész ételeket behelyezek a bolt polcára, és azoknak a fogyasztói szokása gyökeresen megváltozott. Néhány évvel ezelőtt nem is lehetett ilyen termékeket látni, most meg gyakorlatilag teletömött polcokat látunk kész ételekkel, amiket vagy hidegen fogyasztunk, úgy, ahogy van, vagy mondjuk megmelegítjük hőkezelés után, de nem kell már főzni, nem kell vele tenni bármit, és ez gyakorlatilag olyan irányt indít el az élelmiszergazdaságban, ami egy teljesen új irány, teljesen új gyártósorok, teljesen új fogyasztóknak megfelelés, és gyakorlatilag az egész eddigi koncepciójukat, hogy ki milyen stratégiát követ, azt át kell alakítaniuk. Ott megfigyelhető az időnyomás trend is, amikor tényleg 8 percet tölt valaki egy konyhában, egy átlagos háziasszony, ez a statisztika. Ebben benne van az is, aki 3 órát ott van, mert tyúkhúslevest főz, és benne van az a rengeteg háziasszony is, aki pedig 0 percet tölt a konyhában, mert nem főz otthon semmit. És átlag 8 perc alatt kell nekem az élelmiszer szektornak olyan terméket javasolni, amit a fogyasztók otthon elkészítenek, ők pedig majd el tudják fogni a fogyasztóknak azt a terméket. A fogyasztói bizalomkérdés ugyanez, hogy hiába mondom én neki, hogy a regionális vagy a helyi terméket vegye, ha nincs bellette bizodalma, mert mondjuk a nagy multicégnek a különböző bevizsgálási háttérrel rendelkező szervezetek által véleményezett termékében mondjuk jobban megbízik, mint a helyi piacon lévő termékben, ami nem tudja, milyen higiéniai szempont szerint készült, nem tudnak az esetek többségében kétszer ugyanolyan minőséget produkálni a helyi gazdák, szezonalitáshoz kötött termékek vannak, tehát ezek mind-mind ott vannak a háttérben, amelyeknek meg kell felelni az élelmiszer ágazatnak. És az a helyzet, hogyha mondjuk a fogyasztói magatartás trendekre nem figyelünk oda, akkor viszont nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy tönkre megy a vállalkozás. Mint például 4 évvel, 5 évvel ezelőtt hatalmas nagy trend volt mondjuk a bion meat, ez a plant-based hamburger húspogácsa, nem a csak növényi alapú húsimitátum, hanem amiben 40 féle alapanyag van, gombáktól elkezdve nagyon-nagyon sok összetevő. Gyakorlatilag évente 10-12%-ot csökken a forgalma ennek a terméknek, gyakorlatilag egy katasztrófa a jelenlegi állapota, mert a fogyasztói magatartás trend az nem úgy alakult, hogy ezt a terméket vegye egyáltalán bárki, pedig nagyon ígéretesnek tűnt az első 1-2 évben. Ugyanez viszont nagyon szépen alakul a növényi italok esetében, gondolok itt egy, nem tudom, egy mandulatejre, kókusztejre, bármilyen, nem szabad tejnek hívni, de tejimitátumra, és náluk ez a piac, ez nagyon-nagyon szépen kinyílt, és a feldolgozott termékeknek a piaca is ki fog nyílni, remélhetőleg itt nem sokára Magyarországon is, nem csak Nyugat-Európában.
3: Körülbelül, hogyha hozzáteszem, azért 10-15 évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy az egyik legfontosabb meghatározó trend lesz, az tulajdonképpen a kényelmi élelmiszerek, hogy így fogalmazzak, vagy a ready-to-cook élelmiszer kategóriának az előretörés, ami egyébként meg is történt, csak közben van egy nagyon-nagyon erősen előretörő trend, ez az egészségtudatos táplálkozás, és az, hogy most már a fogyasztók egyre többször szeretnék tudni az eredetét ezeknek a termékeknek, ezeknek az összetevőknek. A probléma az, hogy ha elmegyünk egy bevásárlásra, hiába van rajta egy QR-kód, ahol én minden egyes élelmiszert le tudok követni. Számoljuk végig, hogy én veszek 25 féle terméket egy kiskereskedelmi láncnál, a 25-ből csak 10 terméknél azt mondom, hogy megpróbálom egyenként lecsekkolni annak a származását, gyártóját, eredetét, valamilyen biztonsági garanciát szeretnék kapni, akkor tulajdonképpen megháromszoroztam a bevásárlásnak az idejét. Tehát nagyon sokszor ez a nyomon követhetőség, mármint a fogyasztó által is leellenőrizhető nyomon követhetőség, mert ez nem ugyanaz, mint amikor egy hivatal, mondjuk egy NÉBIK által leellenőrizhető nyomon követhetőségről beszélünk. Ez elméletben nagyon szép, nagyon jó, nagyon sok gyártó ráállt erre, de azért, ha megnézzük a gyakorlatban a vásárlások során, a vásárlók többsége ezt igényli, garanciát vár el, de ideje, energiája nincs, hogy egyenként ezt mindent megpróbálja lecsekkolni. És akkor már is ott vagyunk a védjegyeknél. Ugye a védjegyekkel kapcsolatban az az egyik probléma, hogy nagyon kevés az igazán hiteles védjegy, és minél nagyobb mennyiségű védjegyet fogunk összehozni, akár a legfontosabb termék kategóriára, külön a sertéshúsra, kiváló magyar sertésvédjegy, külön a baromfisok, külön a hal, külön a péksüt, stb., akkor gyakorlatilag a védjegyek tengerében, hogy így fogalmazzak, nagyon lassan el fog veszni a fogyasztó, és valójában a végső célt nem fogjuk elérni, de a fogyasztó mindenképpen valamilyen garanciát várna, viszont az egésznek a pikantériája, hogy ezért általában senki nem szeretne többet fizetni.
2: Akkor itt nagyon sok kihívásnak kell megfelelni, gyors élelmiszerekre van szükség, de biztonságosakra is.
3: Pontosabban gyorsan elkészíthető élelmiszerekre van szükség, egyben biztonságos legyen, és egészségvédő hatású legyen. Nagyon-nagyon sok kiváló magyar egészségvédő hatású élelmiszer, funkcionális élelmiszer került kifejlesztésre, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a többsége gyakorlatilag idézőjelben elbukott a piacon. Hiába volt az okos tojás program, hiába sikerült a tojás esetében az omega-3 zsírsavak tartalmát megemelni, és ez bizonyítottan megtörtént, a fogyasztók többsége ezért nem igazán volt hajlandó többet fizetni. De hogyha megnézzük a ökológiai gazdálkodásból származó biotermékeknek a piacát, messze-messze nincs olyan részesedése, hogy így fogalmazzak, mint amilyet 10 éve, 20 éve jósoltak, vagy pontosabban előrejeleztek a tudományos szféra, illetve a kiskereskedelmi szféra képviselői.
2: Milyen szakemberek vesznek részt akkor most ezen a konferencián?
4: A konferencia résztvevői kör rendkívül összetett. Megjelennek vállalati képviselők. Itt figyeltünk arra is, hogy nagy vállalati szektorból is érkezzenek, illetve a KKV szektorból is érkezzenek résztvevők. Megjelenik a tudomány. Nagyon sok egyetem képviseletében és nagyon sok akadémia és akadémia környéki kutatóközpontból is érkeznek kollégák. És a KKV szektor résztvevői közül jellemzően a döntéshozók, ügyvezetők jelentkeztek be a rendezvényre, úgyhogy reméljük, hogy célba érnek az üzenetek.
2: Tanítják ezt az egyetemen egyébként?
4: Igen.
3: Válasz határozott, igen. Erre van egy önálló intézetünk, aki tulajdonképpen ezzel foglalkozik, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdaságtudományi karon, illetve az agrárkaron is, hogy így röviden fogalmazzak, gyakorlatilag nincsen olyan képzés, ahol a marketing ma már ne jelenne meg. Ugye 30 évvel ezelőtt ez még nem így volt, és nem ez volt a helyzet. Most gyakorlatilag el kell, hogy mondjam, hogy minden képzésünkön megjelenik, és tisztán marketing vonatkozás esetében van külön alapképzésünk, és van külön mesterképzésünk is, speciálisan erre a területre fókuszálva.
4: A kereskedelem és marketing szakunkon belül egyértelműen megjelenik mind a fenntarthatóság, mind a fogyasztói magatartás, mind a piackutatási háttér, és alapvetően az élelmiszer és a táplálkozás marketing területe is.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kara munkatársai gazdálkodás konferenciát rendeztek. Itt készült Papp Beatrix összeállítása.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Hóseás könyve második fejezetének 21. és 22. verseiből hallgassuk meg. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ott áll a fiú az úrasztala előtt. Gyönyörű öltönyben feszít. Érettsége óta nem volt rajta öltöny. Most újra viseli a kényelmetlen, de annál elegánsabb ruhadarabot. Nagyon izgul. Szíve a torkában dobog. Gyomra összeszorul. Érettsége óta nem érzett ilyet. Ott áll és vár. Szól az orgona, a templom gyülekezete feláll, és érkezik a várva várt mennyasszony. Álomszép ruhában vonul álmai asszonya. Lassú lépések, mint egy páva, úgy lépked előre a padsorok között. Mióta egy évvel ezelőtt megtörtént az eljegyzés, ezt a pillanatot várja a fiú és a lány. Szervezések, meghívó készítése, családi konfliktusok mind-mind múltán nemesülnek. Ami marad, az nem más, mint a katarzis. A csodálatos találkozás az úrasztala előtt. A remény, hogy ez a házasság egyszer s mindenkorra szól. Holtodiglan, holtomiglan. Ahogyan a nagykönyvben megvan írva, az összetartozás mennyei szép könyvében. Eljegyezlek magamnak örökre, mondja az Isten. Számíthatsz rám. Mondja neked és nekem a mai napon a hűséges Isten. Számíthatsz rám, viszont vedd komolyan, hogy ne legyen más istened. Számíthatsz rám, biztat Isten, számíthatsz rám a halál árnyékának völgyében is. Számíthatsz rám minden hűtlenséged ellenére. Örökre jegyeztelek el, mint eljegyzi egymást valaki a szerelmével, akit mindvégig feltételek nélkül, tiszta szívből örökre szeretni fog. Összetartozunk, mondja az Isten. Összetartozunk. Túl az életen, túl a halálon, a feltámadás csodája által örökre. A mai égemagyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt 2 év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írt a Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 1/2 évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományokhoz híven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalom.

0: üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mostani adásban a Kiskunság területén még megmaradt ősi természetközeli homoki tölgyes erdőket ismerhetik meg, amelyek azért érdekesek, mert nagyon kevés ilyen természetességű és jó állapotú alföldi kocsányos tölgyest láthatunk Magyarországon. Hivatalos statisztikák szerint a legidősebb állományok 120-130 évesek lehetnek, és a tölgyek törzsei csoportosan nőnek, tehát egy korábbi, jóval idősebb gyökérből sarjadnak. Utunkon Rédei Tamás, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa kalauzol majd.
2: Kicsit ez olyan ezeket az erdőket kutatni, mint amikor az autópályát építik, és akkor ott mentik a leleteket. Ha csak a klímát vizsgáljuk, illetve azt, hogy hogyan, nagyon gyakran hogyan használják ezeket az erdőket, gyakorlatilag a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy milyen biodiverzitást akar egy ilyen erdő. Néhány élőlény csoportra vannak az adataink, ilyenek a virágos növények, ahol egyértelműnek bizonyult, hogy a folytonosság gyakorlatilag 100%-ban magyarázza azt, hogy jelen tudnak lenni a természetes erdei fajok. De ilyenek például a madarak is, amelyek kifejezetten kötődnek ezekhez az idős tölgyesekhez, és a faunájuk, erről is van egy cikk, amit írtunk Onodi Gáborral, hogy kifejezetten kötődnek egy csomó madárfaj ezekhez az idős tölgyes állományokhoz, és nem csak itt helyben, hanem hogyha elindulunk a környező tájba, még az idegen ültetvények is sokkal gazdagabbak madárban, hogyha van a táj területén néhány idős tölgyállomány. A denevéreknek kizárólagos élőhelyei az idős odvasfák, mondjuk ebben a nyár is elég szépen tud teljesíteni, ugye hatalmas odvai vannak. A talajfaunát is vizsgálták, vannak ilyen pici ugróvillás nevű állatok a talajban. Abból is kiderült, hogy a természetes tölgyesek nem helyettesíthetők, még a telepített, idős telepített tölgyállományokkal sem.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Kiskunság területén még megmaradt ősi természetközeli homoki tölgyesek genetikailag kiemelkedő értéket képviselnek, mert a megmaradt idős fák génjei évszázadokon, évezredeken keresztül bizonyították a túlélő képességüket. Így lehet esélyük a klímaváltozás túlélésére, ha vigyázunk rájuk. Sajnos jelenleg a kocsányos tölgyek a régióban a szárazodás, a talajvízszint csökkenése és az állományok fragmentálódása miatt csak nagyon korlátozottan képesek felújulni, pedig számos növény, állat és gombafaj kizárólagos élőhelyei az Alföldön. Összesen már csak 600 hektár van belőlük a Kiskunságban. Az itt élő akár 250 éve folyamatosan fennmaradt tölgyesek megóvásával megakadályozható lenne a régió biodiverzitásának drasztikus csökkenése, vagyis sok erdei növény és állatfaj kipusztulása az Alföld területéről. A további részletekről Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.
2: Hol vagyunk most?
3: A Csíkfalaszti erdőnek a 5-ös út felőli szegélyén, tulajdonképpen egy idős kocsányos tölgyesben, gyöngyvirágos tölgyes típusú kocsányos tölgyesben, amely az Alföld egyik legtermészetesebb ilyen erdeje.
2: Ez nem teljesen olyan látképet mutat, mint az Alföld többi erdeje. Van ennek a tájnak tényleg valami különleges eszenciája? Miért pont ide jöttünk?
3: Nagyon kevés ilyen természetesség, ilyen jó állapotú tölgyest látunk. Hivatalosan az erdészeti statisztikák szerint olyan 120-130 éves lehet ez az erdő, de ha megnézzük az egyes tölgyfákat, látjuk, hogy számos olyan fa van, ahol ezek a 120-130 éves törzsek csoportosan nőnek, tehát egy korábbi gyökérből sarjadnak, tehát elmondható ez, hogy valószínűleg mióta tudatos erdőgazdálkodás folyik Magyarországon az utóbbi 250-300 évben, azóta ez az erdő soha nem volt teljesen letermelve, soha nem volt más művelési módban, mint erdő, és feltehetőleg vannak itt olyan faegyedek, amelyek, ha ugyan sajraztatva is, de gyakorlatilag ezt az időt, ezt a 250 évet megélték.
2: Nagyon nagy a kontraszt, tekintve, hogy az idefele vezető útunkon végig homokos, száraz területeket, akácosokat láttunk, mellettünk is egy letermelt egykori akácos található. Össze sem lehet hasonlítani a kiégett aljnövényzet maradványait ezzel a fajta hűs és üde környezettel. Elmondom, hogy én laikusként mit látok itt. Idős, gyönyörű tölgyfákat, kérgükön mohákkal, egy csomó hangyával, újulat is szépen jön fel, különböző fajokból, nagyon sokféle van. Egy igazi sűrű erdőképe az, amit a laikus szemek elé tárul, na de az ökológus azért egészen máshogy lát, mint én. Te mit látsz?
3: Pont ha már az újulatnál tartunk. Ami nagyon érdekes, sajnos van egy olyan probléma az alföldi tölgyerdőkkel, hogy igazából a tölgy nem képes megújulni. Egyesek szerint azért, mert a tölgy egy nagyon hosszú életű faj, és eleve arra állt be, hogy saját állományában, saját maga alatt nem tud olyan hatékonyan újulni, hanem inkább szeretne más területeket meghódítani, azért vannak ezek a jó beraktározott tápanyaggal a makjai. Viszont két fafajt látunk itt, amely jellemző ennek a régiónak, az egyik a mezei juhar és a másik a tatárjuhar. Mind a kettő jellemző az alföldi tölgyesekre, a mezei juhar inkább az északi peremre, a középhegységgel határos területekre, míg a tatárjuhar a folyóvölgyektől kezdve a teljes alföldre. És ezek a fafajok valóban nagyon jól újulnak, tehát hogy ahol elpusztul a tölgy, ott tulajdonképpen a lékeket, és ez tényleg egyedi az Alföldön, ezt nagyon kevés állományban lehet megfigyelni. Ezek az őshonos fafajok töltik be, és nem az idegenek, nem az akác, nem a bálványfa, nem az ostorfa, amelyek nem a kései megy, ezek mind pestisként veszélyeztetik tulajdonképpen ezeket az erdőket, hanem ezek az őshonos fafajok tulajdonképpen láthatóan egy ilyen kis ciklus kezd kialakulni, viszont más őshonos fafajok állományaiban már képes újulni. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyesmi lenne itt megfigyelt, hogyha lenne elég időnk figyelni, hogy miután a tölgyek, az idős tölgyek kezdenek elpusztulni, fölnő helyette ez a juharokból, esetleg fehér nyárból álló másodlagos állomány átmenetileg, és utána abba beleújulnak tulajdonképpen oldalról a tölgyek, és utána újra ki tud alakulni a tölgyes.
2: Miért lehet az, hogy az inváziós fajok nem találják meg itt a számításaikat, ám de az őshonos fák és lágyszárúak egyedei nagyon jól érzik magukat. Egy olyan élőhelyen, ahol ezt leszámítva egy kis túlzással szinte mindenhol már lassan dominálnak az inváziósok.
3: A természetes állományok fafajai a saját élőhelyükön nagyon sokszor viszonylag jó versenyzők, jó kompetitorok. És ahhoz, hogy az inváziós faj meg tudjon jelenni, kell valamiféle emberi bolygatás, vagy valamiféle olyan természeti katasztrófa, tűz, árvíz, akármi, amelyik elpusztítja a természetes vegetációt, és akkor esetleg a jobban kolonizáló idegen fajok meg tudják előzni, le tudják váltani az őshonos fajokat. Ilyen lehet akár a vad általi túlzott rágás, ilyen lehet egy villámcsapás okozta a tűz egy erdőben, de nagyon sok minden okozhatja ezt. Na most ezt a begyógyulást segíti ez a többfajos állomány.
2: A Kiskunság nem éppen az erdeiről híres ma már. A legtöbben a homokkal, a szárazsággal és az elsivatagosodással párosítják ezt a szót, hogyha meghallják a területnek a nevét. Beszéljünk egy kicsit a kutatásaitokról. Miért pont a kiskunsági erdőket választottátok? És milyen szemszögből, milyen aspektusból vizsgáljátok ezeket az élőhelyeket, élő lénytársulásokat?
3: Két régi kutatási projektre kell visszamennem, amikor feltűnt számomra az, hogy mennyire ritkán lehet akár közelítőleg természetes állapotú erdőt találni a régióban. És nem értettem a jelenséget, nem értettem, mi akadályozza meg azt, hogy itt legyenek ezek a természetes erdők. Nem tudtam, hogy milyen az emberi használat természetes dinamika egymáshoz képesti egyensúlya. Viszont elkezdtem utána nyomozni annak, hogy miért vannak ezek a rendkívül fajszegény állományok. Sokszor viszonylag szép, őshonos fafajú területeken is gyakorlatilag teljesen hiányoztak a fajok. Elővettem a történeti térképeket, és kiderült az, hogy csak ott van meg az aljnövényzet, csak ott van meg a természetes cserjeszint kellő diverzitásban, ahol az erdő gyakorlatilag az első katonai térképezés óta, ami a legmélyebb pont, ameddig 1780-ig vissza tudunk nyúlni, folyamatosan jelen volt, és nem történt semmi olyan beavatkozás, ami esetleg egy időre kivette volna az erdőből, erdő típusú használatból, és olyan beavatkozás se történt, amelyik erőszakos gyors felújítást végzett volna, tehát ilyen talaj előkészítéses felújítást. Akármelyik előfordult, onnan teljesen eltűnt az erdei növényzet. Most tudni kell erről a helyről, lefurtunk néhány helyen, hogy durván 1 méter mélységi természetes erdőtalaj borítja, ami az Alföldön nagyon ritka. Egy ilyen erdőtalaj folytonos létezéséhez több ezer, tízezer év, akár 10 000 évnek a folyamatos erdőborítása szükséges. Ha ez az erdőborítás megszakad, akkor egyrészt eltűnnek az erdei fajok, másrészt eltűnik az erdőtalaj, átalakul azzá a futóhomokká, amit az előbb említettél, hogy itt útközben láttunk magunk körül. Ebben az erdőtalajban hektáronként 100 tonnás nagyságrendben szerves anyag van megkötve, szén. Ha ezt feltúrjuk, ha ezt hagyjuk felszabadulni, akkor ez a légkörbe távozik. Tehát tulajdonképpen minden hektár ilyennel, hogy esetleg levágjuk az erdőt, eltüntetjük ezt az erdőtalajt, hogy ezt a bizonyos teljes talajelőkészítés felújítást tudjuk csinálni, a széttúrt erdőtalaj oxigénnel érintkezve lebomlik, és a széndioxid visszakerül a légkörbe. Gyakorlatilag azok a helyette telepített erdők nem képesek, főleg az a rövid vágásfordulóval, hogy használják őket, nem képesek azt a széndioxid mennyiséget megkötni, mint amit így felszabadítunk.
2: Ezek szerint klímavédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy ezek az erdők megmaradjanak. Nem beszélve arról, hogy a biodiverzitásnak is fontos szigetei, hiszen ha csak itt szétnézek magam körül a már említett dús aljnövényzet mellett, hát itt ott döngicsérő rovarok, az avarban turkáló bogarak mindenütt körülvesznek minket, nem beszélve arról, hogy egy tölgyerdőben vagyunk, ami hát híres arról, hogy nagyon sok faj kötődik hozzá.
3: Kicsit ez olyan ezeket az erdőket kutatni, mint amikor az autópályát építik, és akkor ott mentik a leleteket. Ha csak a klímát vizsgáljuk, illetve azt, hogy hogyan, nagyon gyakran hogyan használják ezeket az erdőket, gyakorlatilag a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy milyen biodiverzitást akar egy ilyen erdő. Néhány élőlény csoportra vannak az adataink, ilyenek a virágos növények, ahol egyértelműnek bizonyult, hogy a folytonosság gyakorlatilag 100%-ban magyarázza azt, hogy jelen tudnak lenni a természetes erdei fajok. De ilyenek például a madarak is, amelyek kifejezetten kötődnek ezekhez az idős tölgyesekhez, és a faunájuk, erről is van egy cikk, amit írtunk Onodi Gáborral, hogy kifejezetten kötődnek egy csomó madárfaj ezekhez az idős tölgyes állományokhoz, és nem csak itt helyben, hanem hogyha elindulunk a környező tájba, még az idegen ültetvények is sokkal gazdagabbak madárban, hogyha van a táj területén néhány idős tölgyállomány. A denevéreknek kizárólagos élőhelyei az idős odvasfák, mondjuk ebben a nyár is elég szépen tud teljesíteni, ugye hatalmas odvai vannak. A talajfaunát is vizsgálták, vannak ilyen pici ugróvillás nevű állatok a talajban. Abból is kiderült, hogy a természetes tölgyesek nem helyettesíthetők, még a telepített, idős telepített tölgyállományokkal sem. Tehát van egy csomó olyan faj, ami kizárólagos ezekbe az erdőkbe, ezeknek az erdőknek a talajába fordul elő. Nagyon nagy fantázia lenne, ez hagyj fantáziáljak egy kicsit, egyfajta ilyen talaj-DNS vizsgálatnak, feltehetőleg a gombák, egyéb ízeltlábak, stb. Terén, és példátlan gazdagságot mutatnak, főleg regionálisan ezek az erdők. Ha úgy nézzük, hogy itt ebben a tájrészben mondjuk egy négyzetkilométernyi, 100 hektárnyi, de még annyi se, 50 hektárnyi van itt a Cséfalaszti erdőben, az összesen több 10 000 hektárból, ami ilyen természetközeli állapotban van. Feltehetőleg ennek a több 10 000 hektár biodiverzitásának a döntő többségét ezek a maradványok hordozzák, erdei biodiverzitásának. Ezek a maradványok nem csak a madaraknak, hanem bármilyen élőlénycsoportnak a forrásai lehetnek, hogyha valaki úgy döntene, hogy megpróbál kicsit természetesebbé tenni a tájat. Megpróbál a környéken természetes fafajú erdőket ültetni az ültetvények bolygatott területek helyére. Ezek az erdők kizárólag innen kaphatják meg azokat a fajokat, amitől közelítenek a természetes állapothoz. Ha ezek hiányoznak, ezek az állományok, akkor gyakorlatilag ezek a telepített őshonos fafajú állományok biodiverzitás szempontjából alig haladják meg, erre is vannak konkrét adataink, tehát lepublikált kutatási adataink, gyakorlatilag szinte nem jobbak, mint az idegen ültetvények, az így telepített természetes fafajú ültetvények.
2: Mi lehet ennek a területnek a jövője? Van-e egyáltalán arra esély mondjuk, hogy a környező területeket egy idő után visszaveszi az egykori uralkodó fafaj és a hozzátársuló élőlény közösség?
3: Visszavenni emberi segítség nélkül véleményem szerint már nem fogja. Olyan a mértéke a táji nyomása az ember által kialakított másodlagos élőhelyeknek, ebben az esetben főleg idegenhomos ültetvényeknek, hogy valószínűleg ezt az egyensúlyt már nem tudja spontán ez a néhány pici folt abba az irányba eltolni, bár valóban lokálisan pozitív hatása van. A másik nagyon komoly veszélyeztető tényező a folyamatosan csökkenő talajvízszint, amelyik egyre inkább úgymond az erdőből a sztyepzóna felé tolja ezt az egész tájat. Egyre kisebb az esély arra, hogy ezek az erdők újuljanak, terjedjenek. Maga alatt az erdő, mint ahogy említetted is, képes valamilyen szinten fenntartani ezt az erdei környezetet, de amint ezt az erdőt kivágják, abban a pillanatban hirtelen egy ugrásszerűen megváltozott klímával kerül szembe a táj. Ami nagyon rossz hír, hogy pont ez a tényleg talán az Alföld egyik legszebb erdeje, jelen pillanatban semmilyen végzettséget nem élvez. Úgy lett kijelölve a Natura 2000 is, hogy kívül esik rajta. Tehát se nem természetvédelmi terület, se nem Natura 2000. Egyszerűen a helyi erdészetnek, hál' Istennek, a jó indulattán múlik, hogy ezekhez az idős tölgyes állományokhoz mostanában nem nyúl hozzá. Félő, hogyha spontán összeomlik ez az állomány, akkor az ő általuk megszokott, és tulajdonképpen, hogy mondjam, gyakorlatszerű módszerekkel fogják majd felújítani, mivel az erdőtörvény előírja nekik, hogy felújítsák, viszont azzal gyakorlatilag veszélyes, hogy az egész élőhelyet el fogják pusztítani.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 000 fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Csaknem 5%-kal csökkent március végén az előző év azonos időszakával összevetve a személyautók kötelező gépjárműfelelősség biztosításának átlagos éves díja. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed év végén átlagosan 55 000 forintot fizettek a normál használatú személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás majdnem 12%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díjszint és a kárráfordítás között, ami a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szerződések jobb árérték arányát jelzi, írta a Magyar Nemzeti Bank. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébik honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, a Kiskunság területén még megmaradt ősi, természetközeli homoki tölgyesekről. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Természetvédelmi szempontból az idős faegyedek kiemelt értéket képviselnek, különösen igaz ez a tölgyre, amihez amúgy is mennyi, nem akarok satszolni, de 100-120 faj.
3: A kollégáktól hallottam, hogy nagy több száz faj kötődik a magához, ez a néhány tölgyfajhoz, ami kizárólagosan rajta táplálkozó növényevő rovarok, a növényevő rovarokat evő húsevő rovarok, az ezeket evő gerincesek, madarak, denevérek, esetleg kisemlősök, tehát nagyon sok faj. Nekem 2000-ben az volt a feladatom, találjak valahol a földön ilyen erdőt. Az a vicces, hogy 2000-ben ezt nem találtam meg. És sokkal rosszabban találtam meg, itt néhány kilométerre arrébb Tréfalaszt határában, és arra építettük egy Európai Uniós projektet, hogy azt hasonlítottuk össze az avartájjal. Tehát pont azért, mert az tűnt fel, hogy nagyon sok ezek közül az állományok közül mennyire fajszegény, akkor kezdtem el utána keresni, és akkor a helyi erdészek tulajdonképpen Kiskunság szerte mutattak meg ilyen erdőállományokat. Ezeket gyakorlatilag én mindet ismerem, mindet végigjártam. Durván 600 hektár természetes tölgyerdő van még a Kiskunságban. Annak durván a fele, amelyik olyan jó állapotúnak is tekinthető. A maradék az inkább csak felismerhető, erősebben zavart állomány. Ez ugye 6 négyzetkilométer a 20 ezer négyzetkilométer nagyságú területből. Durván ez a 6 négyzetkilométer 2-3% annak a kiterjedésnek, amit az első katonai térképezésen a kiskunsági erdők mutatnak. Tehát ilyen mértékben visszaszorultak ezek az erdők. Ami nagyon érdekes jelenség, hogy ezek a pici fragmentumok, ha megnézzük a 100-150 éves botanikai irodalmat, úgy tűnik, hogy a flóra, az erdei flóra döntő többségét még őrzik. Viszont a helyzet emiatt nagyon aggasztó, mert hogyha ilyen mértékű a terület csökkenés, akkor feltehetőleg egy nagy kihalási adósság áll fenn. A kihalási adósság azt jelenti, hogy a terület fajeltartó képessége kisebb, mint amennyi faj van aktuálisan rajta. Tehát fennáll a veszély, hogy bizonyos fajok innen eltűnnek. Ha megnézzük ezt a 600 hektárnyi erdőt, tehát ez 100 erdőrészlet összesen, durván, plusz-minusz 1-2, ezeket én mindet lejártam, és az derült ki, hogy az itt előforduló 50-60 erdei faj közül körülbelül a kétharmada kritikusan veszélyeztetett regionálisan. Vagy csak egy-két állománya van, pici állományok, és csak a legspeciálisabb, legjobb erdőállományokban vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy egy-két állomány van, akkor az adott területet kezelő erdészet pillanatnyi érdekein múlhat az, hogyha azt az állományt letermelve regionálisan kihal a faj. Kicsit szerencsétlenek ezek az erdők, mert országosan az erdei fajok a középhegység miatt, amik itt megmaradtak erdei fajok, a döntő többsége országosan azért még nem annyira ritka. Csak az Alföldön. Igaz, hogy ez az Alföld akkora, mint néhány kisebb európai ország. Ez az 50-60 faj, kétharmad, tehát mondjuk 40 faj kritikusan veszélyeztetett az Alföldön, mint régióban. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk el, hogy mondjuk, hogyha ez a néhány tölgyerdő tönkre megy, kiszárad, rosszul újítják fel, stb., akkor durván egy Hollandia méretű terület 40-50 növényfajt néhány éven belül elveszít. Ez egy nagyon nagy arány. Kijön egy statisztika, Hollandiában kipusztult 40-50 növényfaj 20 év alatt, akkor azt mondanánk, hogy ezek a hollandok ezek nem törődnek a természettel.
2: Mi a helyzet a Kiskunsággal és a Kiskunság jövőjével, ennek az erdőnek a tekintetében? Arra gondolok, hogy gyakorlatilag az most már sajnos nagyon jól látszik évek óta, hogy elsivatagosodik a Kiskunság. Van itt egy tölgyerdő, ami így vagy úgy túlélte napjainkig ezt a fajta klímaváltozást és a körülményeknek az átalakulását. Mondhatjuk, hogy az itt élő faegyedek valamilyen szinten adaptálódtak, vagy ellenállóbbak a megváltozott klimatikus viszonyokkal szemben? Azért kérdezem ezt, mert Game Bank szempontjából akár alkalmas lehet arra, hogy később innen telepítsünk vissza a kiskunság más területeire fákat, fajokat?
3: Genetikailag mindenképpen kiemelkedő értéket képviselnek ezek a megmaradt idős alföldi tölgyesek. Ugye ezek évszázadokon, évezredeken keresztül bizonyítottak ezeknek a génjei ezeknek a fáknak, hogy bírják ezt a... Ugye volt a holocénban már egy ennél melegebb szárazabb periódus is, az úgynevezett magyarókor, amikor még sztyeppesebb volt a Kárpát-medence, mint most, tulajdonképpen afelé haladunk, csak kicsit túl gyorsan. És azt is túlélték ezek a fajok, ez a génállomány néhány generációval ezelőtt túlélte, tehát ezek valamit tudnak, az biztos. Anélkül, hogy a vízvesztességet megállítanánk és esetleg a vizet pótolnánk, jelen pillanatban az erdőgazdálkodás gyakorlatilag nem fenntartható a Kiskunságban. Gazdaságilag is komoly károkat szenvednek az erdészetek attól a talajvízszint csökkenéstől, ami eddig bekövetkezett, attól a szárazodástól. Ez azt jelenti, hogy de két fatermési osztályt romlottak általagosan az utóbbi évtizedekben, néhány évtizedben ezek a területek. Tehát annyival kevesebb faanyagot tud az erdészet kitermelni. Tehát valamilyen módon ezt a kiszállítást, ahogy itt eljöttünk az úton, jöttünk ide, mutattam, hogy ott indult az a csatorna, a Dunavölgyi főcsatorna, ami lecsapolta ezt a területet. Az a csatorna még mindig ott van, már nem csapol, és az utolsó réteket, utolsó cseppeket is éppen most vissza, hogyha véletlenül lenne olvadáskor egy kis többletvíz. Hát ezeket az elvívő csatornákat kisebb-nagyobb körzetben mindenképpen abban a pillanatban meg kellene szüntetni, és valahol vizet kell találni. Na most egy vízmérnökkel tulajdonképpen kitaláltunk néhány dolgot, ami esetleg beindíthatja ezt a dolgot. Arra gondoltunk, hogy kisebb léptékben esetleg a környező települések tisztító szennyvizét lehetne felhasználni, természetesen megfelelő tökéletes tisztítás után, az megfelelő ilyen helyekre, mint ez az erdő, ahol a talaj is jó víztartó képessége, a vegetáció is árnyékol. Ezeknek az erdőknek a közelébe eljuttatni. Ez a táj tele volt tavakkal, és megvannak még itt a tómedrek az erdőben. Tulajdonképpen ezekbe a tómedrekbe lehetne belevezetni ezt a vizet. És azon kívül, hogyha nagyobb léptékben gondolkozunk, ha valaha megvalósulnak esetleg olyan vízpótlási programok, akkor abban az időszakban a mezőgazdaságnak nem kell, akkor az ide vezetett esetleg csatornázott folyóvízből is lehetne ide juttatni valamennyi vizet. Ez a vízpót lesz szükséges, de önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a táj rehabilitálódjon. Mindenképpen komoly beavatkozások kellenek. Mégpedig hát nagyon célzottan ezt a fragmentáltságot kell leginkább megszüntetni, ezeket a néhány hektáros foltokat összekötni természetes fafajú állományokkal, hogy legyen esély arra, hogy egy nagyobb léptékű, tájléptékű természetes dinamika alakuljon ki, ahol a fajoknak van hova vándorolni, hogyha helyi katasztrófák történnek, leég egy erdő, kidől néhány fa. Azon kívül valószínűleg, sőt ebben biztos vagyok, hogy ez a jelenlegi erdőborítás nem fenntartható, mert az erdők erősen párologtatnak, és vannak olyan magas térszínű telepített, főleg fenyvesek, amelyekért már most se éri meg a gázolajat, hogy kimenjenek értük. Tehát annyira rossz hozamú erdők ezek, hogy gazdaságilag gyakorlatilag semmi hasznunk nincs. Ezeken a helyeken el kéne engedni, ez a táj 20-30%-át jelenti, maximum, de körülbelül nagyságrendileg ennyit. Ezt pontosan ki kéne számolni, hogy hol. El kéne engedni az erdőgazdálkodást. Hagyni kéne a természetes erdősztyepet visszaalakulni, amelyik vízgazdálkodási szempontból, biodiverzitás szempontjából, tehát minden szempontból egy win-win helyzet lenne. Ráadásul egyszer kialakítottuk, akkor nem kell nem tudom hány évente újra telepíteni. Ami viszont mindenképpen nagyon fontos beavatkozás, az inváziókontroll. Tehát inváziókontroll nélkül sajnos jelen pillanatban az alföld biodiverzitásának megvannak számlálva a napjai, tehát párhuzamosan ezekkel a munkálatokkal, ami meglevő természetes állományokban. Ugye ezt nem tudom, mondtuk-e, de neked mondtam, csak lehet, hogy még nem hangzott el, hogy ez egy csoda, hogy itt körbenézek, és nem látok idegenfajt. Ilyen nem nagyon van, 2-3 ilyen alföldi erdőt ismerek, alföldi tölgyest ismerek, hogy ezt elmondhatom, hogy nincs idegenfaj a környéken. Tehát valamilyen módon itt ez még egy ilyen kis oázis, ilyen kis eldorádó, amelyik még a valahol, ha egyetemi hallgatóknak kéne megmutatnom, hogy milyen volt az alföld, milyenek voltak az alföldi erdők, idehoznám őket, hogy nézzetek körül.
2: Ez mennyire tekinthető természetes folyamatnak, hogy az élőhelyek átalakulnak, fajok jönnek, mennek, máshol megtalálják a számításaikat, van, ahonnan pedig költözni kényszerülnek.
3: Ez egy teljesen természetes folyamat, két baj van vele jelen pillanatban. Az egyik baj az, hogy olyan gyors a változás, hogy nagyon sok fajnak, a madár, a lepke, föl lehet sorolni, a pókok, akik ugye nagyon jól repülnek ezzel az ökörnyállal. Tehát vannak fajok, amik nagyon jól tudnak vándorolni, nagy messzeségbe el tudnak jutni, és viszonylag inkább csak az aktuális élőhelyre, és nem annak az összekötöttségére reagál az, hogy jelen vannak, vagy nincsenek. De van egy csomó olyan csoport, ilyenek a növények is, de ilyenek a talajban élő lények, giliszták, ugróvillások, futóbogarak, amelyeknek nagyon-nagyon korlátozott a vándorlási képessége, és nem tudnak azzal a sebességgel vándorolni, ahogy a táj változik. Ez csak az egyik baj. A másik marha nagy baj, hogy a tájnak a 90%-a átalakult, teljesen antropogén, élőhelyi várossá, úttá, utak vagdossák szét a területet, városok képeznek gyakorlatilag nullafajos sivatagokat, nagy agrárterületek, monokultúrák, köztelevő mesdjék, erdősávok nélkül. Gyakorlatilag ez a táj átjárhatatlan már a fajoknak, és innen aztán még hogyha lassú lenne a változás, akkor se lenne hova menni. Ugye az Európai Uniónak van ez az új programja, ez a élőhely restaurációs programja, ezt kellene arra felhasználni, hogy egyrészt csökkentsük a természetes élőhelyek fragmentáltságát, az, hogy egy tájmodulban meglegyen az az összes élőhely típus, amelyik szükséges a teljes fajkészlet fönnmaradására, de mindenütt meg kéne nézni, mely az a minimális terület, amelyik képes a teljes diverzitást fenntartani. Egy nagyobb területű madárnak eleve az kell, hogy a revírjén belül, azon a 2-3 négyzetkilométeren belül meglegyenek ezek az élőhelyek. De nagyon érdekes lenne megnézni, hogy a kékvércse, vagy a szalakóta, vagy egyebek pontosan mekkora területet tapogattak le maguk körül, és hogy hol, hány ponton van még olyan a kiskunságban, amik alkalmas arra, hogy eltartsa őket.
2: Tamás, neked személy szerint ez miért fontos? Azt látom, hogy nagyon lelkesen járod ezeket az erdőket, és tényleg csillog a szemed, amikor egy új fajt megpillantasz, vagy éppen egy inváziós nem találsz meg. Honnan eredeztethető ez a fajta érdeklődés és szenvedély? Miért fontos neked a kiskunsági erdők helyzete?
3: Úgy érzem, hogy egy olyan természetvédelmi probléma, amely különböző okok miatt nem kap elég figyelmet. És valahogy egy olyan felelősséget érzek, hogy én ebből a rendszerből kiszállok, és legalább nem próbálom terjeszteni ezt. Sajnos nagyon korlátozottak több ok miatt az én eszközeim, pozícióm, stb., hogy én nem tudok olyan irányba hatni, és nem érzem úgy, hogy a kutatási eredmények úgy jutnak el a döntéshozás irányába, hogy kellene. Viszont, hogyha én erről megszűnök beszélni, akkor senki nem fog erről. Van rengeteg más probléma is, tudom, természetvédelemben is föl lehetne sorolni a folyóvölgyek, vizes élőhelyek, stb. Ennek én maradtam. Volt egy mesterem, Fekete Gábor professzor, ő nagyon szerette ezeket az erdőket. Picit valahogy az ő emlékének is úgy érzem, hogy tartozom azzal, hogy legalább nem hagyom elfelejteni ezeket a területeket. Nagyon szeretném, hogyha sikerülne valahogy akkora hírvelést adnom, hogy egyrészt ez a megálmodott rehabilitációs, tájrehabilitációs program legalább kis léptékben induljon. Az az érdekes, hogy az erdészet is támogatja, nagyon progresszívan és normálisan reagált a NEFA főigazgatója arra, amit itt beszéltünk vele erről, hogy tehát ő abszolút nem is csak a fahozam növelésében, hanem abban is gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a restaurációs folyamatot megindítani. Tehát vannak jó jelek, csak egyszerűen még nem látom azt a hatalmat, azt a lehetőséget, hogy itt ebből a folyamatos, mint a kockacukor, hogy olvad a kávéba, azt látom, hogy ebből ezt a valahogyan vissza tudjuk fordítani. Tulajdonképpen ezt szeretném valahogy elérni. Ha már az erdőkről beszéltünk, mi az a szivatás, mi az a kitolás, amit a Ludasmegyinál nem is veszünk észre, mert mindig csak a verésre figyelünk.
2: Na, melyik?
3: Hát, kivágatja az öreg erdejét. Nyírségben, egy hasonló homoktájon kivágott egy több évszázados tölgyest, amelyik feltehetőleg döbrög ingatlan vagyonának igen jelentős részét, a vadász területét, a folyamatos faanyag forrását jelentette. Tehát azok kívül, hogy elfenekelték a döbrögit, azok kívül sokkal szegényebb lett ettől az akciótól. Más kérdés, hogy így utólag sajnálom, hogy megtette a Ludas Matyi, mert egy nagyon szép erdőt tüntetett el, de hát akkor ezt ő még nem érzékelte, mert volt még sok. Ezt a 4 hektárt se sajnálnám annyira, hogyha itt lenne körülöttünk 20 000 hasonló. Akkor azt mondanám, jó, hát megöregedett, akkor vegyék ki az idős fákat, és akkor hagyják a természetes regenerációt, segítsenek rá egy kicsit, ne túrják föl, de akkor értem. Most már itt nem erről van szó. Ez a 600 hektár, ez olyan töredéke az ország területének. Annyira nem függ tőle a GDP, meg semmi. Viszont annyira függ tőle egy hatalmas régiónak a biodiverzitása, az egész Dunatisza közének, a fajforrás, ahonnan kimennek a madarak táplálkozni a mezőkre, ahonnan kimennek a denevérek megenni a szúnyogokat, ahonnan a természetes növényfajok be tudnak telepedni az újonnan létesített ültetvényekbe, hogy ezt egyszerűen nem szabad veszni hagyni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kiskunság területén még megmaradt ősi, természetközeli homoki tölgyeseket ismerhették meg.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Kollégáim már készülnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van.

0: ebben az évben 2025-ös, 26-os tanévnek az augusztus elején, 2025. augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen.
1: Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Csoma Judit, Margit református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a Zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap, még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is. A felvételi, a továbbtanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a Zsoltár megírásának az idején sem? Nem, nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. Templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem. Az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő, olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. És a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Imádkozzunk. Lelkemben élő Istenem, a te csended nem néma csend. A te csöndet beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend. Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el.

Dzsida Jenő gyöngék imája. Jó Uram, aki egyenként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmálló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló is köd a szív, sejemszőttes az álom, pehely könnyű, és szinte-szinte semmi. S én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzád emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge. Nagyon gyönge.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A gyöngyvirág meg a tudomány. Májusban annyi minden búvik elő a fekete földből, hogy egykori jó tanítom sem tudná megszámolni, pedig ő annyi számot tudott fejből, mint egy csillagász. Mert hiszen a csillagászok ismerik a legtöbb számot, elszámolnak millióig, billióig, sőt billiárdig is. Bár gyermekkoromban volt olyan fölfogás, hogy a billiárd tulajdonképpen nem is szám, hanem egy társasjáték, mint a kugli. Azonban azóta bizonyára megcáfolták ezt az elméletet is. Ma már a csillagászok osztják, megszorozzák a billiárdot, és olyan szép eredmény jön ki nekik, hogy jutalomkönyveket és dicsérő okleveleket is kapnak érte. De a fekete földből még több minden üti fel a fejét, mint amennyit egykori jó tanítom számon tudott tartani, vagy amennyit a csillagászok éjszaka a magányukban elképzelnek. Arról volt ugyan tudomásom, hogy az első gombákat a manók nyitják ki, mint az esernyőt. Ezek az apró és meséskönyvekben gyakorta leírt lények a gombák kalapja alatt ülnek, nehogy az esőben megázzanak. Érthető a megszámlálhatatlan fűszál felnövekedése is, mert ezek a földben voltak, valamiképpen összecsavarodva, mint az ébresztő óra rugója. Májusban aztán kiegyenesednek, mégpedig a hegyükkel, és lassan fölfelé nyomja őket a rugó belső feszültsége. Az orgona bokrokon kinövő orgonákat viszont a tavaszi szél fújhatja elő, hogy késő este meg hajnalban tudjon rajtuk orgonázni. A lila orgonák rejtett sípjain szomorúan búgó dalokat játszik a szellő, viszont a fehér orgonákon vidámabb énekeket zúgat örömünkre és okulásunkra. Nem sorolom föl a megszámlálhatatlan tüneményt, mert nem vagyok csillagász. Így csak egy-két tucatig juthatok el, és ha még nagyon összeszedem a gondolataimat, az egészet megtolthatom egy tizedes törttel. Holott egy tizedes tört virág nem igazi virág, mert még pohárba se lehet tenni. Mindössze azt akarom elmondani, hogy megfigyeléseim és fölfogásom szerint miként jönnek létre a gyöngyvirágok, a májusnak ezen különleges csodái. Előbb az volt az elképzelésem, hogy a gyöngyvirág a januárban lehullott hópihékből születik, mert hiszen éppen olyan fehér, és az apró szírom leveleinél éppen olyan szögletes, mint a tenyerünkbe szállott hókristály. Tehát a hópihék leesnek a fekete göröngyök közé, majd a fény hatására nőni kezdenek, felkúsznak egy vékony zöld száron, szép sorjában, és ezáltal egy szál gyöngyvirágot alkotnak. Sajnos a pontos tudományos vizsgálataim nem igazolták ezt a nemes és egyszerű fölfogást. Ugyanis arra kellett rájönnöm, hogy a fény és a meleg hatására a hópéhe nem növekedik, hanem elolvad, és lefelé gördül, ahelyett, hogy egy zöld száron kúszni kezdene fölfelé. Ez időben került a kezembe egy tudományos meséskönyv, amelyet köszönetet kell mondanom Kovács Miska barátomnak. A tudományos jellegű meséskönyv szerint éjszaka tündérek táncolnak a kertekben, és egy-egy gyöngyszem pereg le a nyakukról, a göröngyök közé. A tudományos meséskönyv, melyet itt mondok köszönetet Kovács Miska gyöngyvirág kutató barátomnak, úgy magyarázta a csodát, hogy a lehullott gyöngyből nő ki a gyöngyvirág. Sajnos a magyarázat csak ideig, óráig tűnt elfogadhatónak. Először is a tündérek kizárólag az erdei pázsiton táncolnak, és ki nem állhatják a sarat. Másodszor nincs is gyöngy a nyakukban, mert olyan szépek, hogy nem szorulnak rá eféle cifraságokra. Harmadszor pedig a feltételezett gyöngy elvész, ha elgurul, és nem, hogy több lenne belőle, de egy sem marad. Ezután új irányban kezdtem a kutatást. Abból a föltevésből indultam ki, hogy a törpék piros csíkos nadrágban és lila trikóban éjszakánként a kertekben kosárlabdáznak. És az a csapat nyer, amelyik több fehér gyöngyöt tud a zöld szár tetejébe hajítani. Ezt a tudományos föltevést le is írtam, hogy a gyöngyvirágok keletkezését végül megnyugtatóan megmagyaráztam. Sajnos tudományom valami növénytudós markába került, aki elképzelésemet durván, sőt gúnyosan megcáfolta. Azt írta, hogy manók nincsenek. Éppen ezért csak az erdőben kosárlabdáznak. A labdájuk nem gyöngy, hanem cseregolyó, vagy gyengébb csapatok esetében bükkmag. Végül pedig hiába dobják a zöld szára, onnét azonnal le is esik, a kosárlabdázás szabályai szerint. Éppen ezért világos, hogy a gyöngyvirág nem a levegőből kerül a helyére, hanem a föld alól nő ki. Ez a durva magyarázat elkeserített. Elfogadtam, hogy a gyöngyvirág alulról nő fölfelé. Csak azt nem értem, ezek után sem, miként keletkezik a sárszagú földből a gyöngyvirág illata. Pillanatnyilag ezt kutatom, és töprengve járom a kerteket és erdőket.
1: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsi kőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hűtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalás

0: Egy ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, 7. alkalommal kerül megrendezésre idén a Lelkesítő. A helyszín Abaújvár, az időpont pedig július

0: 4-e. A családi nap további részleteiről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, aki férjével Tóth István nagytiszteletű úrral együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Őt hallják most.
1: Akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, kettő dolog, a dicsőítés és a bizonyságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban, minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonyságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat. Akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák, mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt.
0: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, július 4-én rendezik a lelkesítő hetet, családi napot Abaújváron. A részletekről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm, áldás békesség!
2: Áldás békesség, én is köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Mielőtt az idei alkalomról szólnánk részletesen, hadd kérdezzem meg, hogy ugye hetedik alkalommal szervezik a lelkesítőt, hogy ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján mik lennének azok a gondolatok, amelyek így a szervezés vagy a nap programjának az összeállítása tekintetében állandó értékként, állandó elemként említhetőek meg, illetve bármilyen téren esetleg vannak olyan változások, amelyeket kiemelhetünk és megosztana velünk is.
2: Mint ahogy el is hangzott, ez már a hetedik lelkesítő családi napunk lesz idén. 2018-ban indult útjára ez a családi nap. Nem gondoltuk akkor, hogy ebből még hetedik alkalom is lesz. Azt sem gondoltuk, hogy a folyamatban egy Covid be fog kavarni, és lesz olyan, vagy lesznek olyan évek, amikor nem fogjuk tudni megtartani ezt a családi napot. Nagyon-nagyon sok minden változott, de a célunk nem változott. A célunk még mindig ugyanaz, hogy Isten igét eljutathassuk ezen a családi napon minden korosztálynak és minden olyan elemben, programjában a napnak, ami figyelemfelkeltő, ami megragadja a résztvevőket, és ami a mai kor színvonalának és elvárásának megfelelő. Úgyhogy próbálunk mindig alkalmazkodni a technikához, a fejlődéshez is, de amellett, hogy fejlődünk és változnak dolgok, de az alap az ugyanaz, hogy imádságban hordozva minél több ember megismerhesse Jézus Krisztus szeretetét, és hogy ebben meg tudjon erősödni. Ahogy említettem, sok minden változott, és van, ami változatlan. Ami változott, az az egyre növekvő érdeklődőknek a száma. Tavalyi évben már 1000-en voltunk, és ebben az évben is már közelítünk a 500-hoz, tehát már 500 regisztráltunk van, pedig a 2 hét múlva lesz a rendezvény, bő 2 hét múlva. Nagyon nagy érdeklődéssel vannak nem csak a közelről, hanem a távolról is a családok, a gyülekezetek, úgyhogy ez nagy-nagy öröm számunkra. És mivel megnövekedett a résztvevőknek a száma, megnövekedett a programoknak a száma, az egy napon belül párhuzamosan fő programoknak a száma, és ezért a helyi segítőknek is már ez egy nagy falat lett volna. És Isten erről is gondoskodott, ugyanis évek alatt ez kialakult, hogy egymás után jelentkeznek. Az ország és Kárpát-medence különböző pontjáról kék pólósok, az azt jelenti, hogy azok a segítők, akik odaszállják az idejüket, hogy akár csak abban a napban, vagy akár egész héten eljönnek, az előkészületekben is, a napi programban, a lebonyolításban, és az elpakolásban, és a mindennek a lezárásában is segítkeznek. Úgyhogy most már ott tartunk, hogy az előző hétre regisztrált fiataloknak, mert itt javarészben fiatalokról beszélünk, nekik a száma már közel 30 fő, és emellé csatlakoznak azok az idősebbek, akik lélekben fiatalok, akik ugyancsak kivesznek szabadságot, és 2-3 nappal a lelkesítő nap előtt eljönnek, és együtt készülhetünk mind lelkileg, mind pedig fizikailag is a környezetünkkel és a programok előkészítésével. Ez nekünk egy óriási segítség, hiszen nagyon-nagyon pici gyülekezet vagyunk. A Bolyváron körülbelül 20 ember van, aki templomba jár, hogyha mindenki itt van templomban, akkor 20-an vagyunk. A többiek már vagy nem tudnak eljönni, vagy nem is itt laknak, mert máshonnan támogatják a gyülekezetet azzal, hogy ők itt egyházfenntartók. Pányokon pedig 5 egyházfenntartónk van, aki templomban jár, és körülbelül 17, akik hivatalosan benne szerepelnek a választói névjegyzékben, úgyhogy ezt el lehet gondolni, hogy ilyen létszámmal egy 1000 fős rendezvényt nem lehetne megvalósítani, de Isten az évek alatt tényleg olyan tüzet gerjesztett és vágyott testvérek szívében, hogy szeretnének minél többen segíteni kétkezi munkájukkal is, és nekünk ez egy óriási nagy ajándék, hogy ezért nem kell lemondani egy rendezvényt, mert nincsen éppen elég segítőkész, hanem sokan vannak, és úgy néz ki, hogy idén még holland testvérgyülekezetből is fognak érkezni páran, hogy segítsenek, mert őket is felkeltette a kíváncsiság, hogy milyen lehet ez, és ők is szeretnének valamit hozzátenni ehhez a naphoz.
1: És ugye mind a segítők, mind a résztvevők különböző generációkból érkeznek, ugye, ahogy olvashatjuk is, ez egy alkalom Abaújváron, ahol a keresztények egységet képeznek, és ugye itt korosztályra való tekintet nélkül különböző formákban érkezik a segítség, még hogyha a segítőkről szólna néhány gondolatban.
2: Igen, itt is meg kell említenem, hogy nem csak református segítőink vannak, hanem baptista, evangélikus, katolikus, vagy éppen adventista segítőink is vannak, remélem nem hagytam ki senkit, hiszen itt ebben a napban és az egész hitben meg tudjuk azt tapasztalni, hogy Krisztusban egyek vagyunk. És nem számítanak azok a korlátok és határok, amik a felekezeteink között ott vannak, amik igazából külső korlátok, hanem Jézus Krisztus szeretete összeköt bennünket, és ez az egész napot áthatja. És nincsenek kérdések napközben, hogy ki református, ki katolikus, hanem itt Jézus Krisztus szerető emberek vannak.
1: A továbbiakban szóljunk a nap részletes programjáról, hiszen aki járt már egy ilyen alkalmon, tudja, hogy dicsőítés, bizonyságtétel, beszélgetések, ugye több helyszínen valósulnak meg. Az idei évben mivel várják az ide érkezőket?
2: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi az eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet, viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap, és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél. Mert az én szememben az édesanyák csak úgy tudnak igazi édesanyák lenni, hogyha egy családban vannak. Így a család fontosságát próbáltuk meg kiemelni, és természetesen lesz olyan bizonyságtétel is, amikor már csonka családról beszélhetünk, de mégis szeretnénk ezt az egységet képviselni az egész nap folyamán. A dicsőítés is elhangzott, hiszen nagy fontos szerepet kap az egész napban a zene, a keresztény zene. Három dicsőítő csoport lesz az egész napunkban. A Bucka Band Felvidékről, Szlovákiából, akik református lelkészekből álló dicsőítő együttes. Aztán a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség ifi csapata jön, hogy az ebédidőben egy óra hosszán keresztül a dicsőítésükkel is emeljenek bennünket Istenhez, és közben pedig bizonyságtételek hangzanak el, és a záró evangelizációra felkészítő dicsőítés pedig a pásztor tűzzenekar fogja nekünk szolgálni és szolgáltatni, hogy az ő énekeik által tudjunk lélekben felkészülni majd a záró evangelizációra, amelyet ebben az évben Hajdú György hajdúsársadi református lelkipásztor fog tartani. A délelőtt az körülbelül olyan 9:30-kor kezdődik. Azért mondom, hogy körülbelül, hiszen már a regisztrációs sátrak azok már 9 órától 8:30-tól várják majd az ide látogatókat, és nem hiába az elnevezés, hogy nem csak ott kell majd regisztrálni arra a napra, hogy ott mindenki megkapja a karszalagját, amivel majd átveheti az ebédjét és a jégkrémet, ami mindenkinek jár a napban, hanem nagyon fontos kiemelnem már itt is, hogy előregisztráció szükséges. Ez azt jelenti, hogy az Abói Lelkesítő Facebook oldalunkon, valamint a Tisztánnémeni Református Egyházkerület honlapján is, és Facebook oldalán is folyamatosan megjelenik a programja is a napunknak, és a regisztrációs link is, és egy QR kód is ott van. Ezen várjuk, és szeretettel kérjük a hallgatókat, hogyha ha szeretnének jönni, akkor mindenképpen regisztráljanak, hiszen az ebéd miatt nekünk nagyon fontos tudnunk, hogy körülbelül hányan leszünk. És azt is hadd emeljem ki, hogy nem csak egy főt kell beírni, hanem neveket is kell beírni, ennek pedig azért van jelentősége, egyenként felsorolva, akár hogyha egy gyülekezetből 20-an jönnek, mert az egész nap folyamán van egy helység itt a kerületünkön, amelyben félúrás váltásokban testvérek személy szerint is imádkoznak. Ezeket az emberekért, akik beregisztráltak, akik eljönnek erre a napra, hogy Isten szeretete járja át a résztvevőket.
1: Meddig van lehetőség a regisztrációra?
2: Ha kérhetjük, akkor július 1-ig regisztráljon mindenki, hiszen annak alapján fogjuk majd megejteni a bevásárlást és az előkészületeket az ebédhez, hogyha ezt meg tudják tenni a gyülekezetek és a családok. És 10 órától indul a nagy színpadon a program, egy közös program gyerekeknek és felnőtteknek. Együtt az Abolyvári Játszóházas gyerekek énekével, majd pedig a Pohóc, egy cukorágyúval, játékkal átviszi a gyerekeket a templomba, hogy ott külön egy evangéliumi foglalkozás legyen a gyerekeknek és fiataloknak. Itt a Vasárnapi Iskola Szövetség munkatársai lesznek, és Gál Győri Máté az énekes segítségével, és a felnőtteknek pedig a nagy színpadon folytatódik a program, méghozzá Barna Sándor püspök úr igei köszöntőivel, áhítatával. Ezután pedig az ebédig két fő bizonyságtétel hallhatunk majd a nagy színpadról. Két házaspár lett meghívva, az egyik házaspár Petneházáról a Hidi házaspár, és róluk annyit kell tudni, hogy két gyermeket nevelnek, ikrek, két fiú gyermekük van, a férj, Lati lelkipásztor, és nemrégiben elveszítettek egy babát, pontosan a születés előtt, és én ezért kértem meg őket, hogy erről a veszteségről, és hogy hogyan tudtak ebből helyreállni, hogyan tudt őket Isten ebből helyreállítani, és hogyan tudták ezt az óriási terhet, fájdalmat feldolgozni, és hogyan lehetnek most már ebben, sajnos ebben a témában segítségükre más embereknek, akik ugyanezt élik át. A Darcsi házaspár lesz a második bizonyságtevő házaspárjuk, Tatabányáról érkeznek, jelenleg Tatabányán élnek, de amúgy Kárpátalján laktak, és az elmúlt 10 évben mind a férjnek, Bélának, mint pedig a feleségnek kívánnak. Olyan megpróbáltatások voltak az életében, amely a hitet megrengető, de mégis megálltak Istenben, és fölfelé tekintve most már hálát tudnak adni a szabadításért. És ahogy mondtam is, a déli órától elkezdve, egészen 2 óráig dicsőítő csoportok lesznek, az első a Butka Band lesz, a második pedig a Miskolci Belvárosi Ifi csoport. Egy-egy órában dicsőítése, bizonyságtétele szolgálnak. Azért van erre szükség, mert hogy a közel 1000 vagy éppen 1000 fölötti létszámú ember tömegnek, ha mondhatjuk így, nem lehet egyből odaadni az ebédet mindenki kezébe, és hogy mindenki egyszerre egye meg, ehhez idő kell. Ezért majd arra fogjuk kérni a résztvevőket, hogy a meghatározott számú karszalanggal déltől, a másik felének pedig 1 órától lehet majd átvenni az ebédet és elfogyasztani, de hogy közben sem legyen üres a színpad, ezért mert több éve ezt így úgynak láttuk, hogy akkor is éljen a színpad, és hallhassunk sok-sok értékes dolgot. És 2 órától már újra megint ketté válik a programunk, folytatódnak a nagy színpadon a bizonyságtételek és bemutatkozások, és a templomban is, akkor viszont már a felnőtteknek lesz program. A nagy színpadon legelőször a Gyökösi Intézet fog bemutatkozni, akik a missziós udvarban, a sátrukkal is itt lesznek, és sok-sok ember életében tudtak már ők segíteni az ő lelki segélyszolgálatukkal. Majd a kisházaspár bizonyságtételét hallgathatjuk, Magyaródon él ez a házaspár, És mivel az édesanyák a napunk témája, ezért őket arra kértem, hogy mondják el, hogy milyen, amikor már nem él egy édesanya, és milyen az, amikor még él, de sajnos nagyon-nagyon sok probléma van az édesanyával, hogy lássunk ilyet is, hogy ilyenkor hogy tudunk hitben megmaradni, és ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el, hogy idén újdonság lesz, hogy lesz egy hála sátor. Ezt a hála sátrat majd a parókia hátam mögött a kertben lehet majd megtalálni az ima sátor mellett, és ebben a hála sátorban egy kis ima séta alkalmával, egy végállomásképpen el lehet majd csendesedni, és hálát lehet adni a még élő és a már nem élő édesanyákért. És akkor az ima sátor, mivel itt van mellette, és már megemlítettem ezt a szolgálatot, és hadd mondjam el, ez is párhuzamosan fog zajlani a programokkal, és oda lehet menni bátran. A munkatársaink, a kékpólósok, a segítőink ott lesznek egész nap felváltva, és akinek van egy-egy kérése vagy imádsága, amit szeretne együtt elmondani, vagy éppen csak kipanaszolni magát és egy közös imádsággal lezárni, akkor ott fel fogják várni őket a kékpólósok. A délutánunk 14:30-tól úgy fog folytatódni, hogy egy újabb bizonyságtétele Békei Tamás és Anita Szuládról fog érkezni, hogy Isten hogyan változtatta meg az ő életüket, és aztán pedig az egész családjuk élete hogyan változott meg, és hogyan állította be őket Isten újabb szolgálatba. Közöttünk lesznek az egész nap folyamán a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ munkatársai és az ő családjaik, leegyszerűsítve a nevelő szülők, és azok a családok, akik ahová kikerültek a gyerekek, és ők is sátorban is be fognak mutatkozni a missziós udvarban, és itt pedig egy negyed órában a családok fognak egy pár gondolatot elmondani, vagy itt egy kis énekkel vagy verssel szolgálni közöttünk. Ezután egy olyan házaspár fog érkezni hozzánk, akik Erdélyből jöttek, és ők már 16 éve küzdenek azzal, hogy nem kaptak gyermeket még eddig Istentől, és hogy kértem tőlük, hogy ezt a küzdelmüket, ami ebből megosztható, azt mondják-e, hogy bátorítás lehessen azoknak, akik lehet, hogy ugyanebben a cipőben járnak. Ezután a Wycliff misszió fog bemutatkozni, akik egy bibliafordító társaság, ők is ugyancsak a missziós udvarban is itt lesznek, és röviden be fognak számolni az ő szolgálatukról. Ezután Terebes Gergő fog bizonyságot tenni, ő is egy nagyon-nagyon értékes gyermeke Istennek, és egy újabb oldaláról fogja megvilágítani az édesanyaságot, méghozzá arról az oldalról, hogy milyen az, amikor hiányzik egy édesanya, egy helytálló édesanya a családból, ugyanis Gergő megjárta a börtönt, több mint 10 évet ült börtönben, és többek között oda is vezethető vissza az ő kisiklott élete, hogy nem volt rendben az ő családi élete gyermekkorában, és arról fog majd nekünk beszélni, hogy Isten hogyan tudta ezt mégis pótolni. Akik tavaly voltak már itt a lelkesítőn, azok hallhatták Báti édesanyjának a bizonyságtételét, annak a debreceni kisfiúnak az édesanyjáit, aki ajtaganattal műtöttek meg tavaly nagypinteken, és hogy Isten csodálatos módon jó diagnózist adott, és nem volt rossz indulatú a daganat, és azóta pedig, hogy mi történt Bátival, ezért egy ilyen címet adtunk ennek a bizonyságtételnek, hogy Báti édesanyjának bizonyságtétele 2.0. Hogy hogyan is folytatódott az ő küzdelmük, és hogy is vannak most. És ahogy említettem, a pásztortűzzenekarra készülünk majd a záró evangelizációra, aminek a legvégén pedig majd, mint minden évben, áldás átvétele lesz, áldásosztás lesz a helyben lévő, itt lévő lelkészek által, amíg itt maradt résztvevőknek. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy a gyerekek kedvenc programja az ugrálóvár, és különböző ilyen ügyességi játékok, az ugyanúgy a templomkertben déltől kinyitja kapuit, és ugyancsak délután folyamán kézműveskedés, gyermekmotoroztatás, vattacukor, és népi játszótér, agyagozás, és különböző ilyen foglalkozások is várják majd a gyerekeket. A felnőtteknek pedig délután 2 órától a templom hűvös és csöndes terét ajánljuk, ahol szokásunkhoz szíven egy kanapi beszélgetésre kerül sor. A kanapi beszélgetés témája az idén az édesanyjához kapcsolódik, az édesanyja, mint az otthon melegének az őrzője. 3 házaspár lett megszólítva, ők Jobbágyházaspár Fótról, a Saler házaspár Monorról, a Makrai házaspár pedig Máté Szalkáról. Bennük az a közös, hogy mindannyian sok gyermeket nevelnek, és hogy így hogyan tudták megélni azt, hogy a nagy családot egy édesanyja melege szeretete hogyan tudja összetartani. A beszélgetés moderátora, mint minden éven, most is Eperjesi Tamás lesz. És a tavalyi évben nagyon-nagyon jól sikerült, és jó visszhangja volt, és jó visszajelzést kaptunk a Gyökösi Intézet jelenlétéről és az ő interaktív előadásukról, ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben jönnek-e. 4:30-tól 5:30-ig anya hallasz engem, jelenlét, gondoskodás és megtartó határok címmel lesz egy ugyanilyen interaktív és érdekes előadás, és ezekkel a programokkal készülünk és várunk mindenkit szeretettel.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk látogató című magazinműsorunkat, amelyben Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk. Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, témánk pedig a lelkesítő hét, családi nap. Lelkiekben önnek mit jelent ez az alkalom? Itt a készülődésnek a mindennapjaiban, lelki ráhangolódással is készülve erre a napra, hogy éli meg ezeket a napokat, illetve ezeket az alkalmakat, ha a korábbiakra visszagondol. Itt, ha szabad, akkor a személyes gondolatait is, ha megosztja, illetve azokra a visszajelzésekre is picit visszagondol, amelyek itt az elmúlt 6 alkalom után megérkeztek önhöz, önökhöz. Mit ad az embereknek ez a nap? Hogy látja?
2: Igen, akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, 2 dolog, a dicsőítés és a bizonyságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban, minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonyságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat, akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt. És amikor több mint egy fél évvel ezelőtt nekikezdtünk ennek a napnak a megszervezéséhez, akkor a legfontosabb az, amit el szeretik mondani, hogy minden imádságban lett megtartolva. Minden egyes bizonyságtevő, minden egyes szolgálattevő imádságban lett elkérve Istentől. Isten mutassa meg azokat az embereket, akiket ebben a témában ő itt szeretne látni, hogy őket találjuk meg, hogy ők tudják közvetíteni az Isten üzenetét. És hát azt kérdezte, hogy nekem mit jelent személy szerint. Nekem ez egy minden évben az első fél év, az egy imádságos fél év, a lelkesítőre készülő imádságos fél év, nem csak azért, mert minden hó 4. napján, most ebben az évben lelkesítő imanapot tartottunk, hanem azért is, mert nagyon-nagyon sokat imádkoztunk ezért a napért, és imádkozunk folyamatosan, és hiszem, hogy Isten ezek által az imádságok által is csodálatosan cselekszik, és még kedvesebb neki ez a nap és a szívünknek a szándéka, hogy minél többen meghallják az ő üzenetét.
1: Ez is már ugye egy hagyomány, hogy minden évben a július első szombatján szervezik ezt a napot. És ugye már hagyomány az is, hogy azon a napon, amire épp ugye a szombat esik, jelen esetben mondjuk július 4-e, ugye 2026-ban, hogy előtte akkor a 4-i napon imádságban is együtt vannak, legyenek országhatáron belül vagy kívül, de egy időben az ima ereje ilyen szempontból is összetartja önöket.
2: Igen, ez pontosan így van. Január 4-én kezdtük ebben az évben ezt az imanap sorozatot, és amikor ez a 4. szerdára esett, mert akkor van itt a gyülekezetünkben a fiatal családosok bibliórája, akkor konkrétan mi is egybe gyűltünk és imádkoztunk itt helyben. Amikor pedig nem szerdára esett, akkor is imádkoztunk természetesen, de akkor bekapcsoltunk azokhoz, akikről nem is, lehet, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy kik ők, de akár a Kárpát-medencéből bárhonnan bekapcsolódtak ebbe a nagy ima hálózatba. És hát hadd említsem meg a 2 héttel ezelőtti június 4-ét, amikor nem szerda volt, de csütörtök volt, de itt volt minden olyan bibliaórásunk, akik a magját képezik a kékpólusoknak, a segítőknek, és mi 12-en minden helyszínt, ez azt jelentette, azt hiszem, hogy 15 helyszínt jelöltünk ki, ami a napunknak a helyszínei. Végigjártunk, felírtuk a helyszíneknek a nevét egy lapra, és mindenki húzott egy helyszínt, és azon a helyszínen megfogtuk egymás kezét körbeállva, és a helyért felelős imádkozott ezért az alkalomért, azokért a lehetséges problémákért, vagy megoldásokért, amik ott abban a napban felmerülhetnek, és így imádkoztuk be, és jártuk körbe az egész területet, szó szerint az egész területet. Férjem viccesen mondta, hogy mi még a WC-ért is imádkoztunk, hiszen a WC is nagyon nagy szerepet játszik egy-egy ilyen napban, amikor ezer ember áll sorba, például eljusson a mosdóba, és ennek is vannak ott felelősei abban a napban, és milyen jó, hogy ők is egy szolgálatnak veszik ezt, és nem kényszernek, hogy ott segítsenek, vagy éppen takarítsák ki a mosdó helységeket. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges napunk volt június 4-én. Nem tudom ezt most így szavakban elmondani, azt az érzést, ami akkor, és hát azóta meg még inkább betölt bennünket, mert mi nagyon nagy izgalommal készülünk itt helyben ezekre a napokra, és erre a napra, ami a fő nap lesz majd július 4-e.
1: Igen, itt a közösségük életében ez egy olyan alkalom, amelyet ők már itt az előtte levő időszakban is ugyan megtapasztalnak, és együtt élnek, meg együtt készülnek rá.
2: Igen, azt azért hadd mondjam el, hogy mi a nagyon helyi segítők, ez a maximum 20 fő, aki tényleg helyben lakik. A helyben azt sem a Bolyvát kell csak érteni, hanem a környékbeli falvakból is. Mi a napból, a szombati napból olyan nagyon sokat nem érzékelünk, lelkileg nem kapunk belőle annyira nagyon sokat, mint azok, akik részvevőként jönnek el. Viszont a tavalyi évtől kezdve, hogy bevezetésre került az, hogy fiatalok jönnek segíteni már előző vasárnap estétől, amit említettem, és hogy 15-20 fiatal, vagy éppen 30 itt lesz már, éppen fokozatosan fognak majd a hit folyamán megérkezni. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak kétkezi munka legyen, ne csak fűnyírás legyen, ne csak sepregetés legyen, vagy éppen főzés legyen, hanem lelki alkalom is. Ezért minden reggel 8 órakor és minden este 8 órakor a templomból kezdjük, és a templomban várjuk a napunkat, mert fontos, hogy megállhassunk az Isten jelenlétében, hogy erőt kérjünk, hogy bölcsességet kérjünk, hogy ő töltsön föl bennünket az ő lelkével és az ő erejével, mert nagyon nagy nap minden egyes lelkesítő családi nap, és a segítőink, a közvetlen segítőink azt szokták elmondani velünk együtt megélve, hogy nekünk ezek a napok adnak nagyon-nagyon sokat lelkileg, mert akkor még van időnk töltekezni, de amikor szombat van, amikor ezer ember itt van, és amikor pörög minden a mi részünkről, mert az ebédtől elkezdve a vendégek és a sok-sok minden, akkor mi nem tudunk leülni, és nem tudjuk hallgatni úgy bizonságtételeket, vagy éppen a dicsőítésben nem tudunk úgy részt venni, mint ahogy azok, akik ide érkeznek, de ez így van rendjén. És mi ezért is hálások vagyunk, hogy így szolgálhatunk, és még hadd említsen meg azt, hogy idén ez egy újdonság lesz, hogy már hétfő reggeltől a fiatalokból egy zenekar fog összeállni, akik az ország különböző részeiből érkeznek a hangszereikkel együtt, és ők fogják vezetni az egész héten ezekben az áhítatokban a dicsőítést, és a péntek esti munkatársi könyörgő istentiszteleten is ők fognak a dicsőítéssel és az igei szolgálattal is készülni, vagy szolgálni, és vasárnap pedig, ezért is mondtam, hogy nálunk ez egy egész hét, vasárnap pedig 10 órától, ez minden évben így volt, eddig is háladó Isten tisztelettel zárjuk, hiszen nem csak kérjük Istentől az ő segítségét és az ő áldását, hanem meg is köszönjük azt, és ezért így zárjuk le ezt az egyhetes készülődést és a nagy napunknak az összes programját. És olyan 80-100 ember mindig szokott maradni vasárnapra is a hálaadó Isten tiszteletre, ami nekünk nagy-nagy öröm, hogy tovább tudjuk élni a hálaadásban is a közösségnek ezt a megtartó és fenntartó erejét. Mivel a hallgatók is hallhatják, hogy egy nagyon színes és sokrétű programról beszélünk és beszélhetünk Isten kegyelméből, el lehet azt gondolni, hogy ennek azért anyagi áldozatai is vannak. Ezért itt szeretném kiemelni és megköszönni a Tiszaméneni Református Egyházkerület támogatását, hogy a fő támogatója ennek a családi napnak is felkarolója már több éve, és így valósulhat meg, hogy ilyen színvonalon rendezhetjük meg ezt a rendezvényt, és például lehet ingyenes az ebéd, és természetes az, hogy ingyen adjuk az ebédet, de az évek alatt ez a támogatás az már nem elég, mivel megnövekedett a létszáma a résztvevőknek, de Isten annyira csodálatosan gondoskodik mindenről, és ezt már a tavalyi évben is nagyon-nagyon megtapasztalhattuk, és már idén is tapasztaljuk, hogy a testvérek, akik vagy a közelből, vagy a távolból érkeznek, vagy éppen csak nem tudnak eljönni, de gondolnak ránk imádságban, adományaikkal támogatják, akár utalással, akár személyesen, vagy éppen itt a napban a felsejtpénzes adományukkal ezt a családi napot, ezt a kezdeményezést. Úgyhogy ha valaki szeretné még ezt a családi napot támogatni, a Facebook oldalunkon megtalálhatók a támogatásnak a feltételei, a pontos címek, amit ezután is köszönünk.
1: Beszélgetésünk végén a részvételnek a technikai feltételeiről, illetve a pontos időpontot, helyszínt azért kiemelve szóljon nagy tiszteletű asszony, ezt szeretném kérni.
2: Tehát a lelkesítő hét családi nap 2026. július 4-én lesz Abaújváron, amihez nagyon szeretettel kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak, ami az Abaúj lelkesítő Facebook oldalán is megtalálható, és a Tiszaméneni Református Egyházkerület Facebook oldalán, illetve a honlapján is megtalálható, hogy ezzel nagyban segítik a mi előkészületeinket és munkánkat. Köszönjük szépen, és természetesen az egész napon való részvétel ingyenes, a regisztráció viszont azért szükséges, hogy az ebédet tudjuk kalkulálni, ami ugyancsak ingyenes az ebéd és az üdítő, úgyhogy így várunk mindenkit szeretettel.
1: Mi pedig köszönjük a hívogató szavakat, és a programnak az ismertetését Tóth Viktória református lelkipásztornak, a lelkesítő egyik főszervezőjének természetesen, ugye aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Én is köszönöm szépen, áldás békesség!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 ezer fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának két megújult tantermét. A 8-osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta,

0: A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben a részletekről. Újabb fontos állomásához érkezett a Diósgyőri vár felújítása, helyére került a délnyugati, a volt csonkatorony tetőszerkezete. Ezzel a munkálatok leglátványosabb szakasza tulajdonképpen véget is ért. A legújabb fejleményekről Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja.
0: Milyen jelentősége van ennek a munkafázisnak? Elmondható-e most már, hogy ezzel a vár rekonstrukció harmadik üteme a végéhez közeledik?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti.
0: Milyen munkálatok vannak még hátra?
1: Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság.
0: Akkor ezek szerint idén nem számíthatunk már arra, hogy megnyílik a látogatók előtt?
1: Hát sajnálatos módon szerintem nem, ha csak valami csoda nem történik. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a közműveket oda varázsolja a jó Isten, csak hát én úgy gondolom, hogy ebben a világban törvényes utat nem lehet megkerülni, az pedig a közbeszerzési eljárás, és azt pedig biztosítani kell.
0: Tudom, hogy egy szakértői csoportot bíztak meg azzal, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt, milyen programok legyenek, milyen kiállítások. Elmondható-e, hogy hogyan fog működni a vár a megnyitását követően?
1: Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Azért köszönöm ezt a kérdést kifejezetten, mert épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy

0: oda lesz. Azt mondják, hogy, és akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és még megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai KHT, és ügynökség, turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő.
1: Ezért úgy képzeljük el, mint egy középkori éttermet.
0: Pontosan erről van szó, tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától, fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak, kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként, múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi, úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni. Most már Lovagi Tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtérjátékokat. Tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetért és mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen.
1: És így még a harmadik ütemhez kapcsolódva a tervek része volt, arra emlékszem, hogy rendezik a vár környékét is, tehát tereprendezési munkákat is végrehajtanak. Ezzel hol állnak, illetve tényleg megvalósul-e a várnegyed rendezése?
0: Megint azt mondom, hogy végtelen sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
2: Pontosabban nem 2010, 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős MAL polgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elhunyt, elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége, ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanács is, mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható, építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az országos tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te még az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van. Egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba, és azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le, miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugasztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve, minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbálta magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell, mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
2: Én a következőt gondolom erről. Nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézni, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést, jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha odajön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma oda jönne Nagy Lajos, vagy oda jönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a király építőmestereknek, nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
2: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal, mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
2: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre, arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgyhogy hiteles, és úgyhogy az megfelel a valóságnak.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: cultura. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megjegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső ország részben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban David Gilmour On an Island 2006-ban megjelent lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az On an Island a harmadik szólóalbum a David Gilmournak, aki a híres brit Pink Floyd nevű együttes énekes gitárosa. Angliában Gilmour 60. születésnapján jelent meg az album, vagyis 2006. március 6-án. Srá egy nappal pedig az Egyesült Államokba március 7-én. A lemez a második szólóalbuma az About Face után 22 évvel jött ki.

A Castel Horizon című szám Grammy-díjat kapott, legjobb hangszeres rock előadás címen a 49. Grammy-díj átadón, majd az 51-en újra elnyerte ezt a címet a Live in Gdansk albumról. Kanadában a lemez aranylemez lett, mivel több mint 100 000 példányban kelt el megjelenése első hónapjában, világszerte pedig másfél milliónyit adtak el belőle.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az albumon Robert Wade, Jules Holland, Georgie Fame, David Crosby és Graham Nash, a Pink Floyd billentyűse Richard Wright és régebbi tagja Bob Close is közreműködött, de Guy Pratt is segített a lemeznél, és a lemezt követő turnén is Chris Thomas és Roxy Music együttesből ismert Phil Manzanera volt az album producere.

A Lemez David saját stúdióján az Astoria nevű hajón készült, a lemezen egy 40 tagú zenekar is megszólal, a lengyel származású Zbigniew Preisner vezényletével, Robert Ziegler szervezésében.

Az On an Island angliai toplistákon az első helyre került, Sid Gilmore-nak ez lett az első olyan lemeze a Pink Floydon kívül, amely első lett. 2006. novemberében újra kiadták a lemezt egy bónusz DVD-vel, amely élő felvételeket tartalmaz.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben David Gilmour On an Island 2006-ban megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományok a szíven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Szombat